Kalgont, hogy működjön, nem? Megveszik a kalgont, és mégis ki kell dobni a mosógépet. És lehetne a sort folytatni. Az egész élet olyan, mint a kész átverés só lenne. A látszat és a valóság között igen nagy a különbség. Mi alapján döntenek akkor az emberek, hogyha valami kérdéses, ha valami bizonytalan? Mire szoktunk támaszkodni? Mi alapján tudunk valahol helyes döntéseket hozni? A tapasztalat alapján? Utána járunk. Megnézzük, megfogjuk. Nem? Használjuk az érzékszerveinket. Mennyire hasznosak az emberi érzékszervek például? Hány lába van az elefántnak? Tehát meg tudjuk-e számolni? Hány lába van az elefántnak? Tudjuk, hogy 4, de a képen, mintha 5 lenne, nem? Kezdjük előről. 1, 2, 3, 4, 5. Kezdjük hátulról. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát úgy tűnünk, hogy 5 lába lenne az elefántnak. Tehát nagyon könnyű becsapni az emberi érzékszerveket. Tapasztalat az megbízható teljes mértékben? Mi van, hogyha új dolggal találkozunk, amivel nincs tapasztalatunk? Mindig jön egy újabb és egy újabb termék. Egy újabb és újabb vallási irányzat. Egy kijelentés Jézus Krisztussal kapcsolatosan. És ennek az a következménye, hogy egy káosz uralkodik sok ember fejében Jézus személyét illetően. Mai kérdés, az első kérdés, amire keressük a választ, hogy mi az igazság Jézus Krisztussal kapcsolatosan, valójában történelmi személy volt-e? Napóleon a következőt mondta, tulajdonképpen nagy kérdés az, hogy ez a Jézus létezette egyáltalán. Amikor általános iskolás voltam, volt egy történelem tanárom, aki nagyon sokat úgy pellengére állította a Bibliát, a vallást, az egyházakat, és ő azt mondta, hogy Jézus az egy kitalált személy volt. Nem is létezett tulajdonképpen Jézus Krisztus. Ezt a kérdést azonban könnyen meg lehet válaszolni, mert ma már nagyon sok kutatási eredmény, publikáció ismeretes ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy ki is volt Jézus Krisztus, igazolható-e az, hogy ő ténylegesen történelmi személy volt. Olyan személy, aki valóban létezett, és valóban élt, és cselekedett. Tehát az első témakör Jézussal kapcsolatosan az, hogy ő valós személy volt-e. Egy forrása van Jézus ismeretének, ez a Biblia. Azonban nagyon sok ember kétségbe vonja a Bibliának a tekintélyét, és azt mondják, hogy hát a Biblia írói elfogultak voltak. És persze, hogy a saját szemszögükből írtak le mindent. Hogyan tudnánk eldönteni azt, hogy Jézus valójában létezette, mint ember, és hogy milyen ember volt? Milyen lehetőségek vannak? Más forrásokban meg kell nézni, hogy mások, esetleg akik nem is hittek Jézus Krisztusban, mit írtak róla abban a korban? Az ő kortársai, írók, történészek, van-e valaki még a Biblián kívül, aki megemlíti Jézus Krisztus és igazolja az ő hitelességét, hogy ő létezett? Nézzük meg a Biblián kívüli forrásokat, hogy mit mondanak a Biblián kívüli források Jézus létezéséről. Az első ilyen Tacitus, római történész, aki 52-ben született, abban az évszázadban élt, amikor Jézus is élt, és a következőt írja az ő művében a kereszténységről. Krisztust, akitől a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus kivégeztette. Vagyis ő elismeri, hogy a kereszténység névadója Jézus Krisztus egy létező személy volt, aki mártír halált halt Poncius Pilátus alatt. Lucián az író a második században a következőt írja Jézussal kapcsolatosan. Jézus Krisztus egy Palesztinában megfeszített ember, aki az új, misztikus dolgokat ebbe a világba bevezette. Ő is elismeri, abban a korban, ugye még nagyon friss volt az információ, hogy létezett egy ilyen ember, aki új, misztikus tanításokat vezetett be ide, és ezzel ő kifejezi azt is, hogy ő nem ért ezekkel egyet, tehát ő nem ismeri ezeket, egy misztikus tanításnak nevezi azt, amit Jézus tanított. Josephus Flavius, aki zsidó történetíró volt, az ő művében, a Zsidó háború című könyvében szintén megemlíti Jézust, bár egyesek ennek az eredetiségét vitatják, egyet azonban el kell, hogy ismerjünk, bármit is ír Josephus Flavius Jézusról, megemlíti az ő könyve Jézust. Ez az idézet, amit hoztam az ő művéből, elismeri azt, hogy ő több volt, mint ember, csodákat is tett. Azt mondja, ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha egyáltalán szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És továbbiakban leírja azt, hogy Poncius Pilátus alatt meghalt, majd pedig valószínűleg fel is támadott. Tehát Josephus Flavius, zsidó történetíró történész is szintén elismeri Jézus Krisztus létezését. Suaton, római történetíró 120-ban a következőt írja Jézusról.
mivel a zsidók az ő vezetőjük Krisztus alatt állandó

0: hanem hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem paráználkodnak, nem szegik meg a szavukat. Tehát ilyenek voltak a keresztények, és a helytartónak nagyon pozitív benyomása volt, és tiltakozott ezzel a levéllel a császárnál a keresztény üldözés ellen. De ezzel együtt elismerte azt is, hogy valóban létezett Krisztus, aki vezetője volt a keresztényeknek. További forrásokból nem idézek, csak felsorolok egy jó pár forrást. Ilyen Tertullianus 197-ben, aki megemlíti ezt a Tallusz, a szamáriai származású történész, akkor a Marabár Szerápion levele, további Justin a Mártir is megemlíti Jézus Krisztust, a zsidó Talmud írások is megemlítik Jézus Krisztust. Nagyon sok más forrás megemlíti azt, hogy Jézus Krisztus egy élő, létező személy volt, valós történelmi személy volt. Tehát kijelenthetjük azt, hogy a történelmi feljegyzések, a történészek, az irodalmi feljegyzések igazolják azt, hogy Jézus valójában történelmi személy volt. Ezt egészen nyugodtan megállapíthatjuk, és ha valaki ma ezt kétségbe vonja, mint hogy Napóleon tette, tulajdonképpen a saját tájékozatlanságát árulja el. A következő kérdés azonban sokkal nehezebb kérdés, ha ő valóban élt és létezett, akkor kicsoda volt ő? Egy ember? Egy nagyszerű ember? Vagy valóban a földre jött Isten? Erről szól a következő előadás.
1: Jézus valóban Isten fia volt. Erről szeretnék beszélni, hogy ténylegesen bizonyítható ez. Térjünk oda-vissza, hogy a római birodalom, ahol a kereszténység kialakult, ennek a vashatalma minden olyan emberi próbálkozást elsöpört, ami ennek a megváltoztatására, a hatalom megváltoztatására jött létre. Krisztus előtt második századtól, ugye a Krisztus utáni második századig, hogyha mindent összeszámolnánk, hozzávetőlegesen 300 önjelölt messiás volt. Roppant nehéz lenne kizárásos alapon eldönteni, hogy ki az igaz messiás. Mindegyikőjük kizárólagos joggal lépett fel, és valahol mindegyikőjük a megszabadítást tűzte ki célul. Üzenetük nagyon közel állt egymáshoz. Gondolatba ugorjunk történelmileg és földrajzilag is egyet, Jeruzsálembe Krisztus után 30 évvel, tehát Krisztus halála után 30 évvel. Ekkor volt egy olyan önjelölt messiás, aki kikiáltotta magát, majd a nép támogatta őt megváltónak, messiásnak. 66-ban Krisztus után kitört egy hatalmas nagy zsidó felkelés, egy lázadás. Ennek ez az egyetlen egy önjelölt messiás volt a fő okozója. Természetesen, mint minden hasonló próbálkozás vérbe lett folytva, 70-ben emiatt, vagy ennek az okából is, Jeruzsálem elesett, és akkor abban a pillanatban úgy tűnt, hogy mintha a zsidó vallás is megbukott volna. És valóban óriási nagy változás történt a zsidó vallás rendszerében is, ettől a ponttól, történelmi ponttól kezdődően. 33 évvel korábban volt Jézus Krisztus, aki szintén messiásként jelenkezett, kizárólagos joggal lépett föl, természetesen ezt nem ő hangsúlyozta, hanem ma mondjuk mi keresztények róla ezt. Szabadítást ígért, tehát valahol az üzenete közelít a többi önjelölt messiáséhoz. Voltak, akik elfogadták, mások keresztre feszítették, ma is hasonló a helyzet. Nagyon sokan elutasítják, de viszont 1,5 millióan hisznek benne, és Istenként tisztelik őt. Vagy 1,5 milliárdan. Mit tudunk róla? Mit tudunk biztosan a személyéről, arról, hogy isteni eredetű-e, messiás volt, vagy esetleg egy újabb forradalmár? Képzeljünk el egy nem mindennapi helyzetet. A helyzet a következő. Jézus a tanítványaival az utolsó vacsora elköltésénél van. Mond egy nagyon különleges dolgot, a Lukács evangéliuma fel is jegyezte ezt. Most akinek erszénye van, elővegye hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Ha ezt az üzenetet kiemelnénk a Bibliából, úgy tűnne, mintha Jézus azt mondaná, hogy még a ruhánkat is adjuk el, és vásároljunk kardot. Ez egy nyílt felhívás arra, hogy legyen egy lázadás. Majd Jézus aztán helyretette ugyanezt a következő mondatában, amikor a tanítványok közül egy jelentkezett is, és azt mondta, hogy én van két kardunk. Jézus ezt leállította, és azt mondta, hogy elég, nem erről beszéltem. Valami más a célom. Annyira, hogy amikor az olajfák hegyén mennek őt elfogni, itt találunk egy feljegyzést a Máté evangéliumában.

0: Evangéliumában, ahol az egyik tanítvány levágja a szolga fülét, Jézus meggyógyítja őt, egyértelművé akarja tenni, hogy nem valamiféle Róma birodalma ellen való lázadás szít, hanem másféleképpen beszél a megváltásról. Abban a helyzetben azonban, ha a Bibliát megnézzük, minden bizonnyal a legcsalódottabb emberek maguk a Krisztus követők voltak, nevezhetjük őket akár az első keresztényeknek is. Minden elveszett vajon Jézus halálával? Vizsgáljuk meg a személyét, vizsgáljuk meg azt, hogy valóban messiás volt-e, és követhetjük-e őt ezek alapján, mint Istent. Három alapelv, amit igyekeznék nagyon röviden összefoglalni, és véleményem szerint ezekkel bizonyítható, hogy ő Isten fia volt, és hihetünk benne. A születése és a származása természet feletti kell, hogy legyen, tettei kétséget kizáróan csodák kell, hogy legyenek, és halála és feltámadása, amely mindenképp igazolja majd ezt. Hát kezdjük az elejénél. Jövendőlésekről most csak nagyon röviden összefoglalva annyit szeretnék mondani, csatlakozva az egyik előttem szólóhoz, hogy 330 jövendőlés van Krisztusra az Ószövetségben. Ha ezt összegyűjtenénk, egyaránylik a 83 milliárdhoz lenne az esélye ahhoz, hogy beteljesedjen egy személyre kivetítve. Így csupán egyet szeretnénk ebből kiemelni, ami az isteni származására vonatkozik. Ugye az jobbára úgy gondolom mindenki tudja, hogy Betlehemben született Jézus. Az Ószövetségben Mikeás próféta könyvében találunk egy nagyon rövid jövendőlést erről, amiben nem csak az van, hogy Jézus Betlehemben fog majd megszületni, hanem a származásáról van egy különleges dolog. Elejétől fogva, öröktől fogva van. Ezt különböző féleképpen fordítják egyébként az újabb bibliák, de a lényeg az nagyjából ezt jelenti. Mikeás körülbelül 700 évvel Krisztus előtt élt és prófétált. Hogyan lehetséges az, hogy Jézus 700 évvel később megszületett, de mindig is létezett? Ugye teljesen logikátlan dolog, hogyha hagyományos logikával gondolkozunk. Ha ezt sikerülne megérteni, ezt tudnánk bizonyítani Isten eredetét, a származásának. Erre is találunk számos forrást a Bibliában, az egyik legszebb egy himnuszban található, amit Pál apostol írt a Filippi levélben. Itt egy buzdítás van, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt Krisztusban is, hogy képes volt letenni az isteni hatalmát, megszületni emberként, majd miután elvégezte a megváltói munkát, ismét visszavenni az isteni hatalmát a mennybe. Amit Pál apostol ír a Filippi levélben, az a következő. Krisztus mindig is volt, mindig is lesz, ezzel nem vitatkozik, ezt egy megállapításként leírja Pál. Majd azt mondja, hogy megüresítette magát, tehát ember lett, szaknyelven úgy mondjuk, hogy inkarnálódott, majd megalázta magát keresztfának haláláig, és mi történt utána, mikor Jézus meghalt? Itt jön az, amit Pál ír, és ami nagyon fontos, hogy visszavette az isteni hatalmát, vagy visszaadta neki a mennyei atya, és így ugyanolyan örökké való Isten mindenkor, mint amilyen a mennyei atya, vagy a Szentlélek, ahogyan erről a Biblia beszél. Felmagasztalta őt Isten, ezt a szót használja Pál apostol. Dietrich Bonhoeffer, egy német teológus, nagyon különleges módon fogalmazza meg, szeretem ezt az idézetét. A kereszten Isten halt meg, de mivel Isten halhatatlan, ezért először Jézusban emberré kellett lennie. De Jézus mégsem mint ember halt meg, mert egy tökéletes ember halála kevés lett volna az egész világ bűneire. Istennek kellett meghalnia. Ugyanoda jut vissza, ahonnan elindul, de ez egyébként a lényege, hiszen Pál apostol is pontosan erről beszél. Három alapelvet ígértem, nézzük a másodikat, a tetteit, amelyek kétséget kizáróan csodák. Rengeteget lehetne erről beszélni, nagyon sok dolgot tudnánk számszerűen a Bibliából nézni, én csak általánosságban mondok egyet. Lázár feltámasztása. Az evangélium szerint Jézus sírt Lázár miatt. Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen emberi érzései voltak, ugyanakkor tudta, hogy van feltámadás. Tehát ha meghalt is Lázár, Lázárnak mindenképpen fel kell majd támadni. Miért sírt akkor? Azért, a Biblia ezt írja, mert Jézus szerette őt. De tudta, hogy a szeretetét ki tudja fejezni azáltal, hogy Lázárt éppen akkor ott föltámasztja, tehát megtette. És ez nem inkább csak a feltámadás feletti hatalmáról beszél Jézusnak, hanem egy másik nagyon fontos dologról is, hogy az a szeretet, amit a világba hozott, amit tanított az embereknek, továbbadott a keresztényeknek, az nem mindennapi. Természet feletti. Biblia nagyon sokszor arról beszél, hogy ez a szeretet olyan, ahol az arra méltatlan emberek felé fejezi ki. Egészen a kereszt halálig. Hiszen végül a Krisztus halála éppen a szeretet miatt történik, azért, hogy másoknak esélyt adjon az életre. János apostol így foglalja össze ezt későbbiekben egyik levelében, az evangéliumában. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a másikért. Ugye milyen fantasztikusan meg van fogalmazva az, ami a kereszténység tanításának a lényege. Elismerték ezt Jézus ellensége is, Pilátus nagyon híres mondása, Ecce Homo, munkácsi képének a címe, íme az ember, az abszolút értelembe vett ember. És amíg talán ez sem lenne elég, egy ma már kevésbé ismert író, Dzsingisz Ajtmatov, minden ember kikerülhetetlen vonatkozási pontja Jézus Krisztus. Ez meggyőz engem arról, hogy Krisztust az ellenségei is annak tartották, akinek a keresztények tartják. Hogy ne ismételjem az előttem szólót, néhány idézet van, ahol megerősítik azt még a Római Birodalom idején a Krisztus származására és tetteire vonatkozó dolgokat. Azok, akik írtak róla, római történetírók, megerősítették, hogy nem volt egyértelműen ember, több volt, mint ember, és ő volt az a Krisztus, akit a világ akkor várt. Jézus saját magát is Isten fiának mondta, ezzel találkozunk néhány kijelentése kapcsán az evangéliumokban. Így egy egyszerű logikai szabállyal eldönthetjük, hogy ki is volt ő tulajdonképpen. A nem keresztény emberek állítása alapján Jézus több volt, mint ember, ezek a római birodalomból származó történészek. Tettei igazolják, hogy mindenképpen jó ember volt, és még az ellenségei is elismerték a tettei alapján. Hogyha nem volt Isten fia, de a tettei jók voltak, akkor valahol csalónak kellett volna lennie. De mi van akkor, hogyha ő csaló? Hogyha csaló, akkor nem jó ember. Ha pedig nem jó ember, akkor nem is Isten fia. Így el kell tudnunk fogadni azt, amit magáról mondott, hogy Jézus Isten fia. Dietrich Bonhoeffer másik idézete, Jézus az Isten arca, amelyet a világ felé fordít. Legcsodálatosabb módon fejezi ki azt, ami a Bibliában van. És az utolsó láncszem, a harmadik dolog, amelyet ígértem, Jézus feltámadt. Mennyire bizonyítható a feltámadása? A születésével és a tetteivel, csodatételeivel foglalkoztunk, nézzük a halálát és a feltámadását. A evangéliumok szerint nem lehet egymástól szétválasztani Jézus feltámadásának és halálának a kérdését. Ugyanis először, akik támadták Jézus feltámadását, azt állították, hogy Jézus nem is halt meg, tetsz halott volt. Így egyetlen egy érv alapján lehetne meggyőződni erről, ha megnézzük azt, hogy mit mond a Biblia Jézus haláláról, valóban meghalt-e. A kereszthalál egy szörnyű kivégzési módszer volt. A legádázabb bűnözőknek szánták a Római Birodalomba, és mivel ilyen formája volt a kivégzésnek, ezért biztosra mentek. Hogyan halt meg Jézus a kereszten? Ez egy tulajdonképpeni fulladásos halál, amit erőszakkal a kifeszített testhelyzetnek köszönhetően okoznak. A kisebb sebek, amelyeket a szögek okoznak, tulajdonképpen nem okoznának halált, csak szenvedést. De azért, ha valaki ezt a bokacsontot nézi, akkor képzelje el, hogy bizonyos módjánál a keresztre feszítésnek milyen fájdalmat tudott okozni egy ilyen erőszakos beavatkozás. Végül a súlyosan megterhelt vállak annyira átalakították a szervezet kémiai háztartását, az izzadás és a különböző problémák miatt, a vízveszítés miatt, hogy a fulladásos állapot és az egyensúly vesztés a szervezetben beállt. Ez néhány esetben, mint például a Spartacus féle rabszolga felkelésnél Krisztus előtt majdnem 100 évvel, 2000 rabszolgát feszítettek keresztre, több napig is tarthatott, Krisztus esetében azonban csak néhány óráról beszél a Biblia. És ha még ez sem lenne elég, a Biblia arról is beszél, hogy a keresztre feszítés végeként, vagy befejezéseként az egyik római katona lándzsával Jézus szívét keresztül szúrta. Ezt lehetetlen volt túlélni, így Jézus bizonyosan meghalt. Mivel tudnánk röviden a feltámadást bizonyítani? Feltámadás legnagyobb bizonyítéka maga a kereszténységnek a létezése, hiszen a kereszténység nem szűnt meg Jézus halálával, hogyha nem támadt volna fel Jézus, valahol ennek meg kellett volna szűnnie. Az az idézet, amit László előttem Tacitusztól idézett, éppen erről beszél, hogy folytassam az ő idézetét. Néró, mikor Rómát felgyújtotta, vádolta a keresztényeket, mutatja ezt az idézet, hogy krisztiánusoknak nevezik azokat, akiket babonás hittel megbélyegezve Néró megvádolt a Róma felgyújtásával, és hogy ott van az a métej, az a babonaság, miszerint ez a Krisztus fel is támadt. És nem csak Júdeában most már, hanem Rómában, a nagyvárosban is hisznek ebben. Ha ez így volt, akkor csak lehetséges valamilyen alapja. Mit ír erről a Biblia? Pál apostol a korintusi levélben, az első levélben egy nagyon tanulságos dolgot ír. Ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel, igaz? Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Persze utána megfordítja Pál, és arról beszél, hogy de Krisztus feltámadt, és ezért igenis van létjogosultsága a kereszténységnek. A 4. században Konstantin császártól kezdve államvallássá lesz a keresztény, ennek az egyik oka a kereszténység, és ennek az egyik oka az, nem lehetett már megfékezni a kereszténység terjedését, inkább létjogosultságot kellett neki adni, mert mintegy 300 év alatt teljesen behálózta akkor ismert világot a keresztény tanítás. Néhány nem kimondottan keresztény író beszél ennek a fontosságáról. Max Weber például, aki ugye nem kereszténységből, hanem a társadalom tudományokból ismert, ezt írja. A zsidóság útnak indította a kereszténységet, és a kereszténységnek egy lényegét tekintve mágia ellenes vallást adott útmutatóul, amivel nagy szolgálatot tett a gazdaság történetnek. Kereszténység és a zsidóság hatókörén kívül ugyanis a mágia uralma jelentette a gazdasági élet racionalizálásának egyik legsúlyosabb akadályát. Krisztus tehát kellett a világnak. Einstein, aki ismételten előttünk nem a kereszténységéről híres, bár nyilván ettől sem állt messze, ezt írta. Ha a kereszténységet, ahogy a Jézus tanította a későbbiek, de különösen a papok toldalékaitól elválasztjuk, úgy olyan tant kapunk, amely alkalmas az emberiség szociális betegségeinek gyógyítására. Lehetette volna a kereszténységet egy olyan személy tanításaira építeni, aki csaló? Úgy gondolom, hogy ez teljesen lehetetlenség. Elismerték volna-e ellenségei Jézus tanításait akkor, hogyha ő nem lett volna az, akinek mondja magát? És a harmadik, és ebben a világban azt hiszem jelenleg legfontosabb kérdés, hogy lenne ma is erkölcsi ereje tanításának akkor, ha nem az lenne, akinek mondta magát. Kereszténység lényege Jézus személye. Születésétől a halála után a feltámadásig és az azután következő dolgokig. Ha netán olyan szerencsés helyzetben lesznek, hogy ellátogatnak Jeruzsálembe, menjenek el a sírkertbe, ami Jézus sírjának a hagyományos helye. Itt van egy sírbolt, azon egy ajtó, és rajta egy felirat, Jézus nincs itt, mert feltámadt. Ez a kereszténység erejének a legfontosabb üzenete. Jézus szavaira ma milliók hallgatnak, viszont más millióknak nem jelent semmit. Nekünk azt az egy dolgot kell eldöntenünk, És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mit jelent a mi számunkra Jézus. Ha sikerült önöket meggyőznöm, akkor köszönöm szépen a figyelmüket.
1: 77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat, megváltottad népedet karoddal a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este egy újabb rövid sorozatot kezdhetünk, amelynek a vezércíme az Advent himnuszok. Több énekkel találkozunk a Bibliában. Először az Ószövetségből szeretnék megemlíteni, hogy ott is vannak himnuszok, ott is vannak hálaénekek. Például az egyik közismert hálaének, Mózes hálaéneke, Mózes második könyvének 15. fejezetében találjuk, amelyet akkor mondtak el az izraeliták, amikor átjöttek szárazon a Vörös-tengeren. A másik hálaéneke, amelyel találkozunk Bírák könyvének 5. fejezetében, Debora és Bárák hálaéneke, miután legyőzték Izrael népének ellenségét, és van még egy hálaének, egy rendhagyó hálaének, az pedig Anna hálaéneke, miután Isten kegyelméből Sámuelt megszülte, és az ő hálaénekét Sámuel próféta első könyvben, a második rész 1-10 terjedő versekben találkozunk. Ez csak azért hozom ma este, hogy lássuk meg, hogy az Ószövetségi Szentírásban is vannak hálaénekek. Azonban, amivel a mai témakörünk és ezen a három esti témakörünk az advent himnuszokról szólnak, először szeretnék advent himnuszt tanulmányozni Jézus Krisztusról. Lukács evangéliumában 4 advent himnusszal találkozunk. Az első Mária himnusza Lukács evangéliumában az első rész 46-tól az 55-ig terjedő versekben, és lényegében mindegyik himnusz az advent himnuszok közül Lukács evangéliumában található, a másik Zakariás, Keresztelő János édesapja mondta el ezt a himnuszt, Lukács evangéliuma első rész 67 és egész a 80. terjedő versekben található, a harmadik himnusz az angyalok himnusza, mely hirdeti Jézus Krisztus születését, mikor megszületett, Lukács evangéliumának a második rész 10-től a 14-ig terjedő versekben, és a Simeon himnusza, meg Anna himnusza, amelyet Lukács evangéliumának második részében a 25-től a 35-ig terjedő versekben találjuk. Mivel három este tanulmányozzuk a himnuszokat, ezért a 4 himnusz közül 3-mal foglalkozunk, ez pedig Mária himnusza, Zakariás himnusza, és az utolsó este Simeon himnuszát fogjuk tanulmányozni. Mikor a rövid bevezetőt láttuk, térjünk rá, és nagy figyelemmel és imádkozó lelkülettel gondoljuk át Mária Jézus Krisztus édesanyja himnuszát. Már azért is nagyon különös ez a himnusz, mert Mária nagyon meglepődött, amikor Gábriel angyal felkereste és azt mondta, hogy te leszel az, akin keresztül Jézus Krisztus emberi testet fog ölteni magára. Te leszel az az eszköz, te leszel az az edény, aki által Jézus Krisztus emberként megszületik ezen a földön, hogy legyen minden ember megváltója. Mária nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy hogy történhet ez meg, mikor én férfit nem ismertem, és Gábriel angyal egyértelmű, világos választ adott Máriának, és azt mondta, hogy a Szentlélek száll tereád, és árnyékoz meg téged, és akit szülsz, Isten fiának hivatik. Először szeretném, ha közösen együtt elolvasnánk az egész himnuszt, és miután magunk előtt látjuk az egész himnuszt, részeire bontsuk és lássuk meg a himnusznak a mondani valóját. Mondhatom, kedves jelenlevők, azt, hogy ezek a himnuszok ott vannak a Bibliában, de bizonyos értelemben még akkor is, hogyha Lukács evangéliuma első 2 fejezetében találjuk, úgymond rejtve vannak előttünk. A keresztény világ nagyon keveset beszél, nagyon keveset tanulmányozza ezeket a himnuszokat, még akkor is, hogyha nagyon egyszerű, nagyon következetes és nagyon csodálatos tanítást találunk ezekben a himnuszokban. Ahogy említettem, most egyszerűen folyamatosan csak elolvassuk, és utána minden kijelentés, minden fontos utalás, amit találunk ezekben a himnuszokban, és ebben ma este ebben az egy himnuszban, azzal fogunk foglalkozni. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reáltekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, itt Mária önmagáról mondja ezt, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engemet minden nemzetségek. Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, tehát a hatalmas Isten, és szent, úgy szintén Istenre utal az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának erejével, elszélesztette a szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjáról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Ez lényegében Mária himnusza. Mikor így egyben láttuk ezt a himnuszt, ezután Isten segítségével lássunk hozzá részeire bontani, mi mindent tartalmaz, milyen tanítást, milyen utalásokat találunk a himnuszban, milyen tanácsokkal lát el bennünket Isten ebben az esetben Márián keresztül Jézus édesanyja által. Így mondja az első mondat, magasztalja az én lelkem az Urat. Kedves ellenlevők, nem tudom, hogy mi, amikor imádkozunk, vagy amikor beszélünk Istenről, érezzük-e szívünkben a hálát? Ott van-e számunkra a cél, hogy mi magasztalni szeretnénk a mindenható Istent? Mi dicsérni szeretnénk az örökké létezőt és örökké alkotót? Szeretném részeire bontani a 105. Zsoltárnak az első 4 versét. Itt összesen 9 okot sorol fel, amiért egy ember magasztalhatja az Urat. Az első, magasztaljátok az Urat. Nem tudom, hogy mi csak imádkozni szoktunk Istenhez, vagy magasztalni is szoktuk az Urat. Hogyan tudjuk mi bűnös, gyarló emberek dicsérni és magasztalni a mindenható Istent? Itt sorolja egymás után a második pontban, hívjátok segítségül az ő nevét.

Jézus Krisztus így, hogy szenteltessél meg te. Miért mondja ott is, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért van itt is a második pontban Isten magasztalásának a Zsoltárában, hívjátok segítségül az ő nevét? Miért nem mondja azt, hogy hívjatok segítségül engem? Miért a nevét? Azért, mert a bibliai időben a névnek mindig jelentése volt. És minden bibliai névnek megvan a maga jelentése. Csak egy-két nevet említek, az Ószövetségi Szentírásból ismerjük Jákobot, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy csaló. Ismerjük ugyanúgy Jákobnak az új nevét, amelyet Jézus Krisztus adott neki, Izrael. És azt mondja Jézus neki, ne legyen többé a te neved Jákob, mert küzdöttél Istennel is győztél, hanem legyen a te neved Izrael. És mit jelent az Izrael? Küzdeni Istennel is győzni. És amikor azt mondja itt az ige, hogy hívjátok segítségül az ő nevét. Hívjátok segítségül azt a mindenható Istent, aki tud segíteni rajtatok, mondja a Zsoltáros. Azonban amellett, hogy mi segítségül hívjuk az Istent, hogy ő legyen velünk, figyeljük meg az Isten magasztalásának a harmadik pontja, hirdessétek tettét a népek között. Az, ami engemet boldoggá tesz, azt én nem tudom elhallgatni. Ha én boldog vagyok azért, mert én keresztény ember vagyok, és most gondolok, amikor magamról beszélek mindannyiunkra, ha mi mindannyian valóban boldog emberek vagyunk, akkor ezt a boldogságot nem tudjuk elhallgatni. Ha viszont hallgatunk, akkor azt jelenti, hogy valahol hiányzik a boldogság. Megszoktuk azt, hogy mi keresztények vagyunk, megszoktuk azt, hogy bizonyos dolgokat gyakorlunk, ami a keresztény vallás előírt, és mi évről évre ismételjük, mókuskerékként maradunk egy helyen és körbe-körbe forgunk, hogyha boldogok vagyunk azért, hogy Krisztus értem meghalt. A számomra és számunkra boldogság az, hogy én találkozhatok Jézus Krisztussal, mert ő megígérte, hogy eljön nem csak először, megígérte, hogy eljön másodszor, és idézem a hiszek egyből, onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Ha számomra ez a reménység boldogságot ad, akkor én nem tudok hallgatni. Akkor nekem meg kell osztanom ezt a reménységet, mert csak akkor növekszik bennem a reménység, ha reménységet megosztom másokkal is. Ezért mondja a harmadik magasztalás, hirdessétek tettét a népek között. Negyedik, énekeljetek, zenkedezzetek néki. Azért, mert Zsoltárokból van ez az idézet, a Zsoltáros hálaéneket, dicsérőéneket mondott. Azonban az ötödik pontban azt mondja, hogy beszéljétek el minden csodatetteit. Az év végéhez közeledünk. Abban az időben vagyunk, ami az évet illeti, hogy visszapillantunk. És mindenkit nagyon bátorítok. Akár egy 10 percet, vagy 15 percet, én nem szabok időt, de gondoljuk végig, milyen csodatettekkel ajándékozott meg Isten az elmúlt esztendőben. Szereztünk tapasztalatot vele? Meggyőződtünk, megtapasztaltuk azt, hogy jóságos az Isten? Igen, beszéljétek el minden csodatételét. Mondjuk el tapasztalatainkat egymásnak. Van a Bibliában egy csodálatos esemény, amikor Jézus Krisztus meggyógyítja azt az ördögtől megszállott embert, és amikor meggyógyult, eszénél volt, kérte Jézus Krisztust, hogy menjen vele, azon Jézus Krisztus nem engedte meg neki. Akkor találkozott életében először Jézus Krisztussal. És azt mondta Jézus ennek a gadarénusi férfinak, menj el a tiédhez, és mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Hát szegény ember mit tudott mást mondani? Elmondta azt,

őt, mint embert, Jézus Krisztus hogyan szabadította meg a sátán fennhatósága alól. És elment ez az ember, és elmondta, hogy mit tett vele az Isten az övéihez. Igen, egy zárójeles dolgot hadd mondjak el, kedves jelenlevők, Jézus Krisztus egyik legnagyobb csodáját Gadaréniában végezte. A 4000 ember megvendégelése Gadaréniában történt. És az a 4000 ember pogányvinéken élő emberek, pogány emberek voltak, és az a 4000 ember ettől az egy meggyógyult embertől hallotta meg azt, hogy milyen csodát tett vele Jézus Krisztus. Nem beszélt Jézus születéséről, nem beszélt a bűnesetről, nem beszélt Jézus Krisztus haláláról. Ő semmit nem tudott a Bibliából, semmit nem tudott Jézus Krisztusról sem. Mit tudott? Én ördögtől megszállt ember voltam, de Jézus engemet megszabadított. Mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Akarunk örömet szerezni? Barátainknak, ismerőseinknek, akkor mondjuk el, beszéljétek el Istennek minden csodatételét. Mondjuk el mindazt, amit tett velünk az Isten. Legyen az lelkitéren, legyen az jellemformálás terén, legyen az talán betegségből való felgyógyuláson. Mondjuk el, tegyük boldoggá embertársainkat. A 6. Dicsőítsétek szent nevét. Megint ott van a név. Mondjátok meg embertársaitoknak, hogyan segített Isten bennünket győzelemre vinni. 7. pont. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Nekünk keresztényeknek megszokott azt hallani, vagy arról beszélni, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a mi bűneinkből, és lehetővé tette minden embernek az örök élet elnyerését. Ismerősek ezek a szavak? Hát ezt minden keresztény tudja. De szívből örüljetek, akik keresitek az Urat. Boldogok vagyunk-e, hogy Jézus Krisztus annyira szeretett engem, és amikor engem, akkor nem magamra gondolok, hanem személyesen mindannyiunkra, hogy mindent vállalt értünk azért, hogy megmentse bennünket az örök haláltól, a második haláltól, ami a bűnbüntetés az örök pusztulástól. Előjog ez? Boldoggá tesz ez bennünket? Hiszem, hogy igen. A 8. Kívánjátok az Urat és az ő erejét. Miért olyan rendhagyó ez a zsoltár? Figyeljük meg a sorrendet. Kívánjátok először az Urat, először az Istent, hogy adja meg nektek az ő erejét, hogy győzzünk. Miért fontos ez? Kedves jelenlevők, ki képes saját erejéből a legkisebb hibáját legyőzni? Az emelje fel a kezét. Van-e közöttünk olyan, aki a legkisebb hibáját saját erejével képes legyőzni? Van? Ilyen nincs. Itt tündököl, itt emelkedik ki ez a dicshimnus a 105. zsoltárban. Kívánjátok az Urat, de ne csak őt. Kívánjátok az ő erejét, és van az utolsó, a 9. Keressétek arcát szüntelen. Lehetséges, hogy ez a 9. nagyon egyszerű. Azonban én elárulok valamit, hogy mit jelent az, hogy keressétek az ő arcát szüntelen. Hova néz a becsületes ember, amikor beszélget a másik emberrel? A mennyezetre, vagy a földre, vagy jobbra, vagy balra? A becsületes ember hová néz? Keresi beszélőtársának arcát, szemébe néz. Miért? Mert igazat mond. Akkor kinek az arcát keressük? Mit mond a zsoltár? Az Istennek az arcát. Beszélgessünk vele. Mondjuk el neki szívünk vágyát, hogy tőle kapott segítséggel győzelemre tudjuk jutni. A megtérés indította az embereket Isten magasztalására. És azt látjuk egy másik ilyen példát az Ószövetségi Szentírásból, Dániel próféta könyvében a 4. rész 34. versét olvasom,
A történet hátterében ott van, hogy Nabukodonozor király elhatározta, hogy nem egyezik meg az isteni kinyilatkoztatással, amelyet a Dániel proféta könyvének második fejezetében találunk, hogy különböző fémekből tevődött össze az állókép, őt jelképezte az aranyfej, és azt mondta magában, ez nem így lesz. Én készítek egy ugyanolyan állóképet, amelynek nem csak a feje, hanem a tetőtől talpig aranyból lesz. Egyszerűen lázadt az isteni kinyilatkoztatás ellen, azonban pont ebben a lázadásban tér meg Nabukodonozor király, és ezt olvasom az imént hozott idézetből. Az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent. Amikor olvasom ezt az ígét, akkor eszembe jut fiatal koromban, teológus koromban nagyon szerettem szavalni, és volt egy kedvenc költeményem valamikor a 60-as években, az volt a címe a költeménynek, hogy ateista. És ebben a költeményben refrénszerűen ismétlődött ez a mondat. Megértem azt az embert, aki a földre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Nekem ez különös kedvenc volt akkor, akik kortársaim vagy valamennyivel fiatalabbak értik, hogy miről beszélek. És figyeljük meg, hogy ez a Nabukodonozor király, Babilóniának nagy királya, aki lázadt Isten ellen, és saját bőrén megtapasztalta az Isten vezetését, és azt mondja, a bizonyos idő elteltével, hová emelte fel Nabukodonozor királyző szemét? Az égre. Nem szobrokra, nem szentképekre, nem emberi készítményre. És kit keresett Nabukodonozor király az égben? És Ádám kit? A felséges Isten. Kit keresett Nabukodonozor király, mikor az égre tekintett? A mindenható örök Istent. És miért kereste? Olvasom tovább. És dicsérem, és dicsőítem az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Mi volt Nabukodonozor királynak az első célkitűzése, amikor megtért Istenhez? Hogy dicsérem, dicsőítem az örökkön örökké élőt. Mi késztette Nabukodonozor királyt, hogy dicsérje az örökkön örökké élőt? Azért, mert megtapasztalta, hogy az Isten jó. És amikor az ő életét, az ő egész valóságát Isten kezébe helyezte, akkor Istent dicsérte, Istent dicsőítette és magasztalta. Azért hoztam ezt a két ószövetségi történetből a példát, hogy lássuk meg Mária dics himnuszának az értékét és mondani valóját. Mária ezt mondta, Isten az én megváltom. Mit jelent Mária himnuszából ez a rövid kis mondatocska, hogy Isten az én megváltom. Először is több mindent jelent. Máriának megváltóra volt szüksége. Ez magába foglalja azt is, hogy nem bűntelenül született. Mária gyarló, bűnös ember volt, mint minden más ember. Ahogy azt még szeretném bemutatni az 51. Zsoltárból, a 7. versben, imént vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Mibe születtünk mindannyian? Vallásba? Nem, bűnbe születtünk. Nincs olyan ember, aki bűntelenül született. És mivel Máriánál azt látjuk, hogy Máriának megváltóra volt szüksége. Ha Mária bűntelenül született volna, lett volna-e szüksége Máriának megváltóra? Igen vagy nem? És az ő dics himnuszában, amikor lelkét emeli az Istenhez, és dicséri és magasztalja az örökkön örökké élőt, Mária, akkor elmondja azt, Isten az én megváltóm.
Istenem, nekem szükségem van rád. Tovább Mária himnuszából hadd hozzam a 48. versből, rátekintett alázatos szolgálójára. Kedves jelenlevők, elmondok valamit. Én arra bátorítok mindenkit, hogy amit most megpróbálok kifejteni, gondoljuk végig. Az az ember, aki azt mondja, hogy tudj, én nagyon magas lelki szinten vagyok. Én sokkal jobb vagyok attól is, meg attól is, meg amattól is. Milyen az ilyen embernek lelki állapota? Másik ember, én tudom, hogy én bűnös vagyok. Tudom, hogy vannak gyengeségeim. Reménységem Istennél van. A két példában említett ember közül melyik van magasabb lelki szinten? Az első, vagy a második? Lehet, hogy nem gondolt, nem figyelték oda, még egyszer egy-egy mondatban. Egyik ember azt mondja, hogy én sokkal jobb vagyok mindenkitől. Másik azt mondja, én bűnös, gyarló ember vagyok, és Isten segítségében bízok. Melyik van magasabb lelki szinten? Második, nagyon jól mondtuk, erre van bibliai alap. Lukács evangélium a 18. részében Jézus elmond egy példázatot, és azt mondta, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. Farizeus előre ment, és imádkozott, és azt mondta, hogy én ezt teszem, én azt teszem, én amazt teszem, és nem vagyok olyan, mint ez a hátul fel sem mer nézni rád, Istenem. Én böjtölök kétszer egy héten, én ezt teszem, én azt teszem, de nézd meg ezt a vámszedőt. És a vámszedő mit mondott? Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És akkor Jézus, mikor elmondja ezt a történetet, akkor visszakérdez, a kettő közül melyik ment megigazulva haza a templomból? Milyen lelkülettel jöttünk ma este Isten házába? Milyen lelkülettel vagyunk Isten iránt? Milyen az én lelkületem a másik ember iránt? Ott van egy gyönyörű bibliai példa. Ezt tegyük magunkévá. Egymást különbnek tartván ti magatoknál. Jézus Krisztus azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ilyen lelkülettel éljük el keresztény életüket. Figyeljük meg, Mária ilyen lelkülettel élt, és ennek kapcsán alátámasztásként, bátorításként ből Ésaiás 57. fejezetének 15. versét. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakozom, de megrontottal és az alázatos szívűvel is. Hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelévítsem a megtörtek szívét. Kivel lakozik ma Isten együtt ebben a városban? A lelki gőgösökkel, akik lenézik a másik keresztény embert, mert az rosszabb, mint én, vagy az, aki alázatos. És figyeljük meg, minek nevezi Mária önmagát? Rátekintett alázat szolgáló leányára. Kitekintett rá Isten. Előjognak tartotta Mária azt, hogy Isten méltóvá tette őt arra, hogy adjon emberi testet. Ezért figyeljük meg ezeket az áldott tanácsokat, amelyet Jézus élete című könyvből szeretnék hozni, aki hű marad az elhíváshoz, mint Isten küldötte, az nem keresi a maga dicsőségét. Az önszeretet elmerül a Krisztus iránti szeretetben. Az emberek megfeledkeznek magukról, ha az Isten szeretete hassa át szívüket. Ahogy egy ember elmondta körülbelül 50-60 évvel ezelőtt, aki részt vett a második világháborúban, a lövészárokban, azt mondta, a lövészárokban nincsenek ateisták. A lövészárokban mindenki imádkozik. De kedvesen elevők, ne csak akkor imádkozzunk, amikor bajba kerülünk. Mária nem bajba került. Mária egy akkora előjogban részesült, amiben senki más nőszemély a világon rajta kívül nem részesült, és mégsem lett büszke, hanem alázatos. Egy másik tanács. Isten semmit sem tehet az ember megújításáért, amíg az meg nem győződik saját gyengeségéről. Le nem vetkőzi minden önelégültségét, s alá nem veti magát Isten irányításának.
Mi keresztény emberek vagyunk. Megtettük mi ezt. Tanuljuk meg Mária himnuszából ezeket a nemes, fennkölt bibliai elveket. Addig Isten nem tehet semmit sem, se értetek, se érettem, amíg meg nem győződünk saját méltatlanságunkról, saját gyengeségünkről. Csak akkor kaphatunk mennyei világosságot, ha készek vagyunk megüresíteni magunkat énünktől. Ezek lehetnek kecses szavak, vallásos ízűek, azonban óriási jelentőséggel bírnak. Nem láthatjuk tisztán Isten jellemét, sem Krisztus nem fogadhatjuk el hitáltal, ha nem egyezünk bele, hogy minden gondolatunkat alávessük a Krisztus iránti engedelmességnek. Azon töprengek, merjem-e fejteni azt a gondolatot, ami az agyamba most megfordult. Meg tudjuk-e mi magunknak állapítani azt, hogy mi milyen lelkiállapotban vagyunk? Nagyon egyszerű. És egy nagyon egyszerű példát hozok. Kiről beszélünk legkedvesebben? Önmagunkról, fele barátainkról, mások hibáiról, vagy Istenről? Amikor találkozunk egymással, legyen az utcán, legyen az otthon, kiről beszélgetünk? És az a válasz. Én tudok embereket, nem tudok részletekbe bocsátkozni, amikor találkoztak velem régebben, akkor mindig panaszkodtak, hogy ez fáj, az fáj, amaz fáj. Annak is megvan a helye, nehogy valaki rosszul értsen meg. Vagy ilyen problémáim van, olyan problémáim van. De ugyanazok az emberek, amikor szívüket Krisztus kezébe helyezték le, akkor a Krisztussal szerzett tapasztalatokról beszéltek legszívesebben. Többé nem beszéltek se betegségeikről, se fájdalmaikról, hanem elmondták, hogy mit tett velük az Isten. Melyik az igazi Mária lelkület? Amikor tele vagyunk minden mással, és mindenkiről beszélünk, sőt, véleményt is mondunk, vagy hogyha Istennel szerzett tapasztalatainkat mondjuk el embertársunknak. Mindazokra, akik ezt teszik, mérték nélkül töltetik ki a Szentlélek, akik elmondják bátorításként Istennel szerzett tapasztalataitokat. Bátorítsuk embertársainkat, képzeljük el, milyen volna ennek a város lakósainak a lelkivilága, ha mindenki, amikor találkozik, akkor bátorítaná a másikat. Más volna? Sokkal. Mária nem bízta el magát, hogy ő lesz a Jézus Krisztusnak anyja, amikor emberi testet ölt magára. Az Istentől kapott előjog miatt nem bízta el magát, ő annál inkább megalázkodott. És itt találjuk azt, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Azonban nézzük tovább Mária himnuszát. Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzet, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Kit magasztal Mária azért, hogy Isten őt választotta, hogy megszülje a világ megváltója. Látjátok, asszonytársaim, hogy mekkora előjog van nekem? Azért választott Isten engemet, mert én sokkal jobb vagyok, mint ti. Ezt látjuk Mária himnuszában? Kedves ellenlevők, ne csak a himnusz tartalmát ismerjük meg, hanem a lelkületet lássuk meg, ami Máriából sugárzik, felénk 2000 év távlatából is. Igen, elmondja Mária, hogy engemet boldognak mondanak a nemzetet, mert nagyot tett velem kicsoda, hatalmas. Ki az, aki nagyot tett Máriával? Isten. És kit magasztal azért? Önmagát dicséri, vagy Isten dicséri és magasztalja. Ez a lelkület az igazi keresztény, vagyis a valódi keresztény embernek a lelkülete itt látható. Tovább nézzük az 50. verset Mária himnuszából. Az irgalma nemzedékről nemzedékre az Istenfélőkkel marad. Minden emberrel marad az Istennek irgalma? Lehet gőgös, de vallásos, lehet büszke, de vallásos, lehet káromkodó, de vallásos, lehet templomba járó, vallásos, vajon azokkal lesz az Isten? Az Istenfélőkkel marad. Olyan csodálatos, olyan rendhagyó ez a szó, hogy Isten félő. Hozzáteszek egy betűt.
Istent félő. Nem azt mondja, hogy az kedves Isten előtt, aki fél az Istentől. Mert az az ember, aki fél az Istentől, az azért engedelmeskedik, mert fél Istentől, hogy megbünteti. Mária nem arról beszél. Mária azt mondja, hogy az irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Ami azt jelenti, hogy azzal az emberrel marad, aki szeretetből engedelmeskedik az Istennek. Kedves elevék, kérdezzük meg magunktól, szeretem én annyira az Istent, hogy én neki kész vagyok mindenben engedelmeskedni. Mert Mária himnusza erről beszél. Prédikátor könyve 12. rész 15. versében ezzel kapcsolatban ezt találjuk feljegyezve, a dolognak summája, mindezeket hallván ez, az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. Fordítsuk meg ennek az igének a mondani valóját, kérdésformában vetem fel, félem-e én az Istent, ha taposom a parancsolatait? Félem-e én az Istent, ha nem tartom meg, nem élek Isten 10 parancsolata szerint? Nem. Itt azt mondja, hogy az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Térjünk vissza Mária himnuszának elemzéséhez, mert hisz ma este ez a témakörünk. Csak kikinyúlunk a Biblia számos ige helyére, hogy még világosabbá tegyük Mária himnuszát. A Lukács evangéliuma első rész 51-52. Versében ez áll, hatalmas dolgot cselekedett karjával. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és a megalázottakat felemelte. Figyeljük meg, hogy Isten hatalmas tetteiről zeng éneket himnuszt Mária, és három embercsoportot említ meg. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Mit tud tenni Isten a gőgös emberrel? Ezt. Semmi mást. Mit tud tenni Isten egy olyan keresztény emberrel, aki lelkileg beképzelt? Szétszórta a szívükben gőgösöket. Azonban a második mondatrész, hatalmasokat göntött le trónjukról. Ó, kedves jelenlevő, kikről beszél itt a Mária ebben a himnusz szakaszban? Honnan döntött le? Trónjukról. Akkor országelnökökről és királyokról beszél? Igen, mert azt mondja, hogy hatalmasokat döntött le trónjukról. Igen, akiknek kezében volt egész ország irányítása. Mit ért, ha országelnök is, vagy az ország királya is volt valaki, de ha nem félte az Istent? És a harmadik, és a megalázottakat felemelte. Ne vegyétek zokon, hogy egészen lefordítva, élő szóban beszélek. Keressük meg magunkat, e három embercsoport melyikéhez tartozunk. Mert itt három vallásos embercsoportról beszél. A lelki gőgösökről, akik fizikai értelemben hatalmas emberek, és beszél a harmadik csoportban megalázottakat, akiket felemel. Tudják, hogy ez mire bátorít engem, és szeretném, hogy ez a bátorítás átsugározzon mindannyiunkra. Ha valaki lenéz bennünket azért, mert Jézust követjük mindenben, megaláz bennünket emberek előtt, szomorodjunk el, összetét bennünket, hogy azt mondja, hogy kitértél a hitedből, mert mindent úgy csinálsz, mint Jézus, akkor csüggedjek el, mikor értékel bennünket Isten. Jézus azt mondja, sok hamis hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Legyünk boldogok. És Jézus azt mondja, boldogok legyetek. Az emberek sok hazugságot mondanak. Ez az utolsó boldogság Jézus Krisztus hegyi beszédével. És Mária himnuszában erről beszél, de ott van a himnuszban az, hogy hatalmas dolgokat cselekedett Isten, mivel az ő karjával. Tehát Isten hatalmas tetteinek jelképes leírása az Isten karja. Nézzük tovább Mária himnuszát. El kell mondanom, hogy én ezekkel a himnuszokkal nem tudok betelni. Mária szavai is olyan egyszerűek, olyan emberségesek, olyan szívhez szólóak. És például tovább olvassuk a himnuszt. Az éhezőket jól akadta,
de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Jézus Krisztus a boldog mondásokban többek között azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ezek közé tartozunk el. Akik éhezzük az Isten igazságát. Mert azt mondja, hogy az éhezőket jól akadta. De a gazdagokat üres kézzel küldte el. Én nagyon boldog vagyok, hogy több mint fél évszázados lelkészi pályafutásom alatt egyetlen egy emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy miért olvasom a Bibliát, én már mindent tudok. Én pedig több mint 60 éves Biblia kutatás után nem tudok betelni az igével. Melyik csoporthoz tartozunk? Azt mondja, hogy az éhezőket, tehát ha mi vágyjuk őszinte szívvel, hogy Istent kövessük, hogy megértsük az akaratát, Isten jól lakot ad bennünket. Ha úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk, akkor üres kézzel távozunk onnan. Kedves jelenlevők, Jézus Krisztus a 4000 és az 5000 ember csak férfiakat, ami azt jelenti, hogy közel 20000 emberről van szó, megvendégelte. Miért jöttek ezek az emberek több 10 kilométert gyalog? Mert mi hiányzott nekik? Lelkileg éhesek voltak. Hadd mondjak el egy tapasztalatot, nehéz elmondani. Amikor megláttam, könycsordult ki a szememből. Most, ahogy Erdélyben voltunk, több mint 60 kilométer távolságról jött el egy házas pár minden este, csak azért, hogy hallja Isten igéjét. Az oda-vissza 120 kilométer. Nem sajnálták se az autót, se a benzint, mert őket egy dologval vonzotta, Jézus. Mennyire értékeljük mi Jézus üzenetét? Én úgy gondolom, hogy nagyon értékeljük mindannyian. Azért vagyunk ma este is itt. Eltölthettük volna ezt az órát vagy kettőt máshol is? Akár tévé mellett, meleg szobába, törődve azzal, hogy mi van, hogy van. Miért választottuk? Azért, mert éhezzük az Isten igazságát. Mit tudott tenni Heródessel, amikor ott állt Jézus Krisztus megkötözve, félig halálra ítélten? Hallgatott. Nem volt többé mondani valója. Miért nem tudott Jézus Krisztus segíteni a gazdag ifjúnak? Azért, mert amikor Jézus azt mondta neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat, azt mondta, ifjúságomtól megtartottam mindezeket, csak egy dolog hiányzott. Mindet formáljasan tette, amit tett. Ki vagyunk-e mi téve, mindannyian, kivétel nélkül, hogy formáljasan tesszük a vallásos dolgokat? Ezért óriási Mária himnuszából ez, hogy az éhezőket jól lakatta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Isten mindig betartotta az ő ígéretét. Azt olvassuk tovább Mária himnuszából. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmáról. Kedves jelenlevők, ha Izrael népének 1500 éves történetét nézzük az egyiptomi fogságtól való szabadulástól, egészen Jézus Krisztus születéséig Izrael népe majdnem az 1500 év alatt hol az egyik pogány bálványt imádta, hol a másik pogány Istent. De legkevesebbet az élő Isten. Miért maradt meg Isten ószövetségi választott népének Izrael? Mária nagyon jól tudta Izrael népének élettörténetét. Jól tudta hűtlenségüket. Jól tudta azt, hogy hol a Baát, hol az Astarótot, hol az égkirálynőit, hol a Tamúzt imádták, de legkevesebbet az élő Istent. De azt mondja, gondjába vette Isten gyermekét, Izraelt. Megemlékezett saját irgalmáról. Miért küldött prófétát próféta után Isten Izraelhez? Azért, mert szerette volna megmenteni. Miért tanulmányozzuk mi Mária himnuszát, énekét? Azért, mert szeretne benne megmenteni az örök életre. Azonban azt látjuk, hogy az ószövetségi időben is, és földünk történelmének alkonyán is, amelyben mi élünk, csak a maradék tartatik meg. Azonban hadd hozzak még egy-két példát,
hadd hozzak még egy néhány példát Jézusról az Ószövetségi Szentírásból, amikor Jézus szolgának van bemutatva. Jézus nem csak azt mondta, hogy én szolgaként jöttem, hanem figyeljük meg Ésaiás próféta könyvének szavait a 42. fejezet első három versében. Íme az én szolgám, Jézus nevezi szolgának, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé. Kiről beszél? Jézusról. Mikor árasztotta ki a szent lelket az atya az ő fiára Jézusra, amikor megkeresztelkedett 30 éves korába, és leírja a szolga szerepét, Jézus szerepét, mint szolgát, hogy miért jött a földre, törvényt beszél a népeknek. Sokan azt mondják, hogy Jézus eltörölte a 10 parancsolatot, tessék a jövendőlésben megnézni. A Jézus azért jött, hogy törvényt tanítson a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Isten irgalmasságát, Isten jóságát látjuk. Vagy ha hozok Mózes 5. könyvéből a 7. rész 12. és 14. versét, ha meghallgatjátok ezeket a parancsolatokat, és teljesítitek és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött atyáidnak. Minden más nép előtt áldott leszel. Figyeljük meg az ígéretet, és figyeljük meg a feltételt. Az egész Szentírás, amikor azt mondom az egész Szentírás, úgy az Ószövetségi, mint az Újszövetségi Szentírás, tele van Isten ígéreteivel. Azonban az ígéretek nagy része mindig feltételhez kötött. Csak egy újszövetségi, könnyebben érthető ígéretet hozza fejből, Jelenések könyve 3. rész 21. verséből. Aki győz, megadom annak, hogy üljön velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mi a feltétel, hogy együtt legyünk Isten országában? Aki győz. Itt pedig mit Mózes 5. könyvébe, ha meghallgatjátok ezeket, ha teljesítitek a parancsolatokat, és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött a ti atyáitoknak. És nem fejezi be, minden más nép előtt áldott leszel. Szeretnénk-e Isten áldásával élni további életünket? Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ki ne? Hát mindannyian szeretnénk, de van feltétele? Van, ez az engedelmesség. Kész vagyok-e engedelmeskedni a mindenható Istennek? De térjünk vissza Mária himnuszához, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mit ígért meg? Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Kedves ellenlevők, én már többször említettem, hogy én nagyon nagy katolikus családból származom. És amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor egyik nagy problémám ez volt. Nem értettem, nem tudtam mit kezdeni vele. Miért? Mert én úgy voltam, hogy én keresztény vagyok, én nem akarok zsidó lenni. Mert én Krisztusé vagyok. De tessék megfigyelni, mit mond az ige. Ha pedig Krisztusé vagytok, az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Miért? Kiről zeng éneket Mária? Jézus Krisztus édesanyja a himnuszban. Amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Azt a győzelmet, azt a segítséget. És kedves ellenlevők, ha mi átadjuk életünket Krisztusnak, akkor ugyanaz a hit hatja át a mi életünket, mint Ábrahámét, amikor Isten azt mondta neki, vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, és áldozz fel azon a helyen, amelyet megmutatok neked. És mit tett Ábrahám? Uram,
Nekem egy gyermekem van, ez Izsák. Én szeretlek, Istenem, téged, de azért a fiamat jobban szeretem. Ezt mondta Ábrahám. Kész volt-e Ábrahám feláldozni az ő egyetlen fiát? Mória hegyén. Kész volt? Miért? Mert kit szeretett jobban? Istent vagy a fiát? Kedves elevők, ma Isten senkitől nem kéri, hogy áldozza fel a fiát, vagy lányát. De legyünk ugyanolyan hittel, mint Ábrahám volt. És ha Krisztuséi vagyunk, akkor Ábrahám hitével rendelkezünk. És akkor vagyunk, vagy leszünk az ígéret örökösei. Kedves elevők, kit szeretünk jobban? Mária himnusza egyértelmű. Mária kit szeretett jobban? Istent vagy magát? Istent vagy a szüleit? Istent vagy a környezetét? Mária értékrendet állított fel a himnuszban. Isten segítsen meg bennünket, hogy mi is szeressük annyira Istent, mint amennyire Mária szerette az Istent. Ebben segítsen meg a mindenható, az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené le.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. A nevem Babos Renáta, és vendégemmel együtt dr. Gergely Rolanddal, aki a Bábesbolyai Tudományegyetem alkalmazott pszichológia intézetének megbízott adjunktusa, és illetve klinikai pszichológus, szakpszichológus és pszichoterapeuta. Vele együtt a mentális egészségről beszélünk ma, és megnézzük azt, hogy hogyan van kiút a bajból, minden bajból. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy csatlakoztál ma hozzám.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
1: A mentális egészség minden ember életében alapvető fontosságú, ugyanis ez meghatározza azt, hogy hogyan érezzük magunkat, hogyan kapcsolódunk emberekhez, másokhoz, és hogyan gondolkodunk. Viszont az életnek a különböző szakaszai különböző kihívásokat is hoznak magukkal, és a bizonyos élethelyzetek fokozottan próbára teszik ezt a kiegyensúlyozottságunkat a mentális téren, a lelkiek terén. És különösen igaz ez a feltevés a fiatal felnőtt korra is, amikor az ember kilép a biztonságból, a gyermekkori keretek közül, és egyre több felelősséget kezd felvállalni a saját jövőjének érdekében. Ilyen az az időszak is, amikor a fiatalok elkezdenek egyetemre járni, egy új közösségbe járnak, új környezetbe költöznek talán, új környezetet szoknak meg, és teljesítményelvárásokat sokszor magányt is hoz magával ez a helyzet. Nem véletlen, hogy a kutatások szerint ebben az időszakban megnő a hangulatzavaroknak a száma, például a szorongás és a depressziónak az előfordulása. De vajon miért éppen a fiatal felnőtt korban történnek mindezek, különösen az első éves hallgatók esetében, akik veszélyeztetettnek számítanak mentális egészség szempontjából?
2: Igen. Tehát egyrészt, ahogy te is kiemelted, az életkori sajátosságok azok, amik nagyban hozzájárulnak ezen zavarok kialakulásához. Ezt a periódust, a serdülőkor utáni időszakot és a felnőttkor előtti időszakot egy köztes periódusnak nevezik, ami egy átmenet a serdülőkorból a felnőttkorba. Ez az időszak nagyon sok bizonytalansággal jár, nagyon sok megpróbáltatással. Egy olyan időszak, ahol a személy megpróbálja kialakítani az identitását, helytállni olyan kérdésekben, mint például a pályaválasztás, vagy párkapcsolatok, társas kapcsolatok. Elköltözik otthonról, a megszokott közegből, a biztonságból. Ezért nagyon sok bizonytalansággal kell szembenéznie. Ott vannak olyan tényezők, mint például az alkalmazkodás a lakótársakhoz, ugye azoknál, akik egyetemre mennek, vagy hozzászokni az új város körülményeihez. Nagyon sok egyetemistánál előfordulnak anyagi kihívások is, emiatt pedig szükségük van támogatásra, pszichológiai támogatásra. Nem csak ezek a tényezők járulnak hozzá az életkori sajátosságok egy mentális zavar kialakulásához, megemlíthetünk biológiai tényezőket is, amik szükségesek ahhoz, hogy mentális zavarról tudjunk beszélni, és egyéni pszichológiai tényezőket is, illetve más kontextuális tényezőket. Az egyéni pszichológiai tényezőknél például beszélhetünk egyfajta úgynevezett szakirodalomban úgynevezett neuroticizmusról, vagy negatív érzelmekre való hajlamtól. Beszélhetünk ebben az életkorban egyfajta önértékelési problémákról is, amik szintén hozzájárulhatnak egy zavar kialakulásához. A biológiai tényezőket, ha már megemlítettem, akkor a genetikai hajlamot emelném ki egyfajta vulnerabilitásként, és akkor ugye, ahogy elérkeznek ebbe a sérülékeny periódusba, könnyebben kialakulhatnak a zavarok, hogyha már ott van a genetikai hajlam is.
1: Tehát valójában nem maga ez az új élethelyzet alakítja azt ki, hogy mentális zavarba kerüljenek a fiatalok, hanem cipelhetünk magunkkal egy zsákot is, a személyiségünkből adódóan lehetnek olyan vonásaink, amik előre segítik azt, hogy ezek a helyzetek kihozzák belőlünk a zavarokat. És vannak esetleg más rizikotényezők is, amik befolyásolhatják ezt, hogy kialakul-e nálunk valamilyen mentális zavar, vagy sem ezeken kívül?
2: Igen, a szakirodalomban elkülöníthetünk protektív tényezőket is, nem csak rizikotényezőket. A protektív tényezőnek számít például a magas intelligencia. Ugyanakkor bejöhetnek más tényezők is, mint például a reziliencia, ami egyfajta ellenálló képességet jelent a pszichológiában, egyfajta pszichológiai rugalmasságként írható le. És azok a személyek, akik reziliensebbek, azoknál lehet, hogy nem fog kialakulni a mentális zavar. Lehet, hogy lesz egy-két tünet együttes, de nem fog teljesülni a teljes diagnosztikai kritérium ahhoz, hogy felállítható legyen az adott zavar. Ahogy te is mondtad az előbb, többnyire a szorongásos zavarok és a depresszív zavarok azok, amik megjelennek ebben a periódusban. Azért, mert rengeteg tényező lehet, ami ugye hajlamosítja a diákokat ezekre a zavarokra. Uh-huh. Hajlamosító tényezőként még megemlíthetjük a perfekcionizmust, hogyha már egyetemistákról beszélünk, a klinikai perfekcionizmust, ami szintén lehet egy rizikotényező a zavar kialakulásához. Hogy egy kicsit jobban megértsük, lehet jó, hogyha beszélünk a kontextuális tényezőkről is, vagy a demográfiai tényezőkről. Az is nagyon sokat számít, hogy milyen környezetből jön az egyetemista, vagy a fiatal felnőtt. A szülőknek az iskolai végzettsége, a szocioekonomiai státusz, ezek mind szerepet játszhatnak, az alacsony szocioekonomiai státusz szerepet játszhat a zavar kialakulásában.
1: Visszatérnék egy kicsit a mondani valódnak az elejére, amikor említetted az intelligenciát is, és a rezilienciát is. Az intelligencia milyen kontextusban játszik itt a szorongásos vagy depressziós zavarok kialakulásánál, vagy hogyan tud védni minket? Illetve a reziliencia az egy olyan dolog, készség, nem is tudom, minek fogalmazzam, amit ugyanígy genetikailag örökölünk, vagy a szüleinktől látunk és megtanulunk, vagy ez mitől függ, hogy mennyire vagyunk reziliensek?
2: Igen, tehát először is a rezilienciában szerepet játszhatnak genetikai tényezők is, és a környezetnek is nagyon nagy szerepe van abban, hogy hogyan fejlődik a rezilienciánk, milyen megpróbáltatásokkal találkozunk az életünk során, és azokat hogyan tudjuk kezelni. Tehát nagyrészt a genetikai tényezők is meghatározhatják, illetve a környezet is formálhatja ezt. A mai szakirodalomban több típusú reziliencia van leírva. Van például vonás reziliencia, ami azt jelenti, hogy veleszületünk, a személyiségünknek az egyik vonása, jellemzője. Ugyanakkor a reziliencia ez egy fejleszthető képesség is, pont ezért jó nekünk tudni, hogy beavatkozhatunk a reziliencia szintjén, és ezáltal ellenállóbbak lesznek a hallgatók a mentális zavarok kialakulására akár. Az intelligenciával kapcsolatos kérdésnél pedig inkább a kiértékelés az, ami tud segíteni, a kognitív kiértékelés, ahogyan látják a hallgatók a helyzeteket. Uh-huh. Könnyebb, racionálisabb úton megközelíteni, hogyha valakinek magasabb az intelligenciája, könnyebb racionalizálni a helyzeteket, és kevésbé támaszkodik érzelmi aspektusokra, vagy kevésbé közelíti meg érzelmi szempontból a helyzeteket, hogyha magas intelligenciával rendelkezik. Ugyanakkor nem elegendő csak az intelligencia, ezt hangsúlyozni szeretném, hogy nem elegendő csak az intelligencia, mint védőfaktor. Vannak sokkal erősebbek is, mint az intelligencia.
1: Uh-huh. Beszélhetünk több, vagy beszéltünk, említettünk több tényezőt, ami felmerül abban a pillanatban, amikor valaki egyetemre elkezd járni. Anyagi gondok felmerültek, az, hogy a fiatalok néha

0: Hogyan hat ez a két tényező a fiatalok lelki állapotára, tehát maga a magány és az elszigetelődés?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy a magányosság az egy, nem csak én gondolom így, hanem a szakirodalom azt mutatja, hogy a magányosság az egy nagyon erős prediktor, egy nagyon erős előrejelzője a depresszív tüneteknek. Tehát oda kell figyeljünk arra, hogy építsünk ki baráti kapcsolatokat, legyenek olyan személyek az életünkben, akikkel meg tudjuk osztani ezeket a nehézségeket egyetemistaként is. Ahogy mondtam az előbb is, nagyban előrejelezheti az elszigetelődés, a magányosság, a depressziót, és bármennyire is furcsa lehet ez, de a közhiedelemmel ellentétben a magányosság sokkal gyakoribb a fiatalok életében, vagy a kamaszok életében, mint az idősebb korosztály életében.
0: Ez miért van ez?
1: Igen. Ez leginkább a szubjektív megélés miatt van. Lehet, hogy a fiatalok, kamaszok inkább úgy értékelik, úgy látják a helyzeteket, hogy azok a baráti kapcsolatok, amikkel ők rendelkeznek, azok kevesek, mert hogy a social médiában találkoznak olyan információkkal, olyan képekkel, ami azt mutatja be, hogy csak akkor vagy értékes, hogyha nagyon sok barátod van, hogyha nagyon sok ember vesz körül. Tehát nem a minőségre koncentrálnak, hanem inkább a mennyiségi mutatókra. És emiatt lehet az, hogy a fiataloknál inkább így értékelődik ki a helyzet, inkább magányosabbnak érzik magukat, mint az idősebb korosztály.
0: Pedig érdekes, hogyha elkezdenének egyenként egy barátra, aztán egy másik barátra, aztán egy harmadik barátra koncentrálni és kiépíteni a kapcsolatot velük, akkor több barátuk lesz, mint hogy ne alakítsanak ki egyáltalán barátságokat, csak esetleg az internetes közösségekben. Érdekes ez a gondolkodásmód, de meg tudom érteni, valamikor én is jártam abban a korban. Ha már az internetről és a közösségi médiáról beszélünk, akkor mennyire erős tényező maga ez, a közösségi médiának, a médiának a nyomása az egyetemisták életében. Uh-huh. Beszéltünk itt a kisebb korosztályról, a kamaszokról, ők még másképpen ítélik meg a helyzeteket, másképpen látják a lehetőségeket, azonban az egyetemisták már egy picit érettebbek, más életszakaszban vannak. Lehet, hogy az identitásuk, ha jól emlékszem, úgy mondhatod, hogy még nincsen teljesen kialakulva, de valamennyire azért már ismerik önmagukat, vagy azt, hogy honnan származnak, milyen az ő családjuk. Valószínű, hogy még ez az új élethelyzet, hogy egyetemre kerülnek, még több mindent elő fog ásni, és több mindent meg fognak ismerni saját magukról, de közösségi médiáról azért már tudnak egyet, kettőt, hármat, többet, mint amennyit kamaszkorban, és az a kérdésem, hogy ebben a korban ők tudatosak arról, hogy ezek a felületek egy nyomást tesznek rájuk, vagy a felületek nyomása alatt is élhetnek, ha úgy döntenek, hogy sok időt töltenek ezeken a felületeken?
1: A szakirodalmat nagyon foglalkoztatja az utóbbi években ez a kérdés, és egyre jobban kutatják a problémás internet használat, vagy a túlzott social media használatot a mentális egészségre vonatkozóan, és a kutatási eredmények azt mutatják, hogy többnyire egyfajta érzelemszabályzási stratégiaként használják a fiatal felnőttek is, és a kamaszok is az internetet, mert hogy az offline világban nagyon sok bizonytalansággal találkozunk a hétköznapjainkban. Viszont, hogyha az online teret nézzük, akkor ott ki tudják választani azokat a tartalmakat, ami segít elkerülni ezt a bizonytalanságot. Tehát ezért egyfajta stratégia arra, hogy jobban érezzék magukat, rövid távon persze, hosszú távon pedig más következményei vannak, mert hogy lehet, hogy pont ezért nem épít ki kapcsolatokat, lehet, hogy ezért nem megy ki a barátokkal, ismerősökkel, ezért nem akar szocializálódni, mert a social médián úgymond telítődik, vagy megkapja azokat az impulzusokat, amikre akkor szüksége van. Tehát egyfajta elkerülés, a bizonytalanságnak az elkerülése miatt is használhatják.
0: Tudnád illusztrálni ezt egy példával, hogy jobban megértsük, hogy hogyan tudják ők regularizálni jobban az érzelmeiket a közösségi médián keresztül igazából?
1: Igen, nagyon sok embernél például a kapcsolatok kialakításánál, hogyha online

0: térben kezd el ismerkedni, akkor ott könnyebb elviselni az elutasítást, könnyebb a kritikákat is felfogni, mint hogyha face-to-face történne, szemtől szembe történnének ezek. Akár egy tevékenységnek a kiválasztása is sokkal könnyebb az online térben, vagy komfortosabb, mint hogyha offline világban történne ez.
1: Tehát könnyebb a helyzetet is kezelni, könnyebb feldolgozni azt, hogyha érzelmileg érint bennünket. Azonban van egy ilyen extra kérdésem, hogy mikor billent át, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mikor történt meg az, hogy az ember felismerte a biztonságot, vagy azt, hogy érzelmileg biztonságosabb helyzetben van az online térben, mint az offline térben. Tehát mikor ahogyan már megjelentek ezek az eszközök és a közösségi média, ezek a felületek, csatornák, ahogyan megjelentek, az ember már, ha nem is tudatosan, de átbillent az irány abba, hogy oké, akkor ezt tudom kontrollálni, inkább ilyen téren élem meg a kapcsolataimat, vagy bármi mást, amivel ki tudom zárni a bizonytalanságot. Mert ugyebár azt mondtuk, hogy amikor szemtől szembe vagyunk, vagy a valóságban élünk meg valamit, ott több eséllyel fordulhat elő egy bizonytalan helyzet, vagy egy olyan, vagy egy nem várt helyzet.
0: Igen, tehát ugye, hogyha azt nézzük, hogy mikortól változott ez meg, akkor már amikor igen, megjelentek az okostelefonok, akkor elindulhatott egy mozdulat, hogyha nevezhetjük ennek, és a COVID volt az, ami nagyon nagy változást hozott el az érzelemszabályzás területén is, és akkor volt az, hogy többnyire az online térbe menekültek az emberek, ugye csak az volt elérhető nagyon sok mindenki számára, és ott volt ez, hogy a bizonytalanságot könnyebben tudták kezelni az online térben, mint a hétköznapokban.
1: Szerinted az emberek többsége jelen pillanatban mennyire éli meg tudatosan ezt?
0: Nagyon sok embernél megtörténik a felismerés, és ezt látjuk a gyakorlatban is, nagyon sokan jönnek ilyen úgymond panaszokkal a rendelőbe is, pszichológiai konzultációra, hogy túl sokat használom a mobiltelefonomat, nem tudom letenni, de a gyakorlatban a változtatás sokkal nehezebb, mert hogy nagyon sokat segít tett a COVID-ban például, hogyha már beszéltünk erről, és utána megmaradt ez a stratégia sok embernél. Egyfajta elkerülése, úgymond a bizonytalanságnak, a nehéz helyzeteknek, olyan tartalmat választhatok ki az online világban, ami számomra kényelmes, ami engem érdekel, de hogyha a hétköznapokat nézzük, akkor ugye itt nagyon sok bizonytalansággal találkozhatunk, és emiatt választják az elérhetőbb, könnyebb utat a diákok. Serdülők és fiatal felnőttek is.
1: Visszatérve a mentális zavarokhoz, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy fiatalnak vannak küzdelmei ilyen téren?
0: Igen, tehát rövid távon előfordulhatnak jelek akár gondolkodás területén, viselkedés területén, hangulat területén is. Hangulatot, hogyha megnézzük, akkor ugye az érdeklődésnek, örömnek elvesztése olyan tevékenységek iránt, amit korábban szívesen végzett. Lehet, hogy van egyfajta lehangoltság, egyfajta tartós, krónikus lehangoltsági állapot, magányosságérzés, egyedüllétnek a megtapasztalása, motiváció részén is nehezen kezd bele új tevékenységekbe, nehéz elvégezni a mindennapi feladatait, nehezebben koncentrál a gondolkodási kognitív részeknél, nehezebb a probléma megoldás, a tervezés, tehát ezek a végrehajtó funkciók is érintettek lehetnek például egy depressziónál. Ugyanakkor jelentkezhetnek alvás problémák, táplálkozással kapcsolatos kihívások, nehézségek.
1: És ezek körülbelül ebben a sorrendben intenzifikálódnak, ahogy az ember egyre inkább mélyebbre és mélyebbre jut, esetleg egy szorongásból, egy szorongásos zavarból, egy depressziós zavar fele, vagy a depresszió fele, így intenzívebben és intenzívebben, vagy erősebben és minél inkább jobban befolyásolja a mindennapjait.
0: Így van, igen. Tehát, hogy egyre tartósabb lesz, egyre súlyosabb lesz, úgymond az az állapot, amikor már meghaladja a személynek az erőforrásait, amikor már nem tudja egyedül kezelni, akkor beszélünk zavarról. Nem minden diáknál, akinél megjelenik egy-két tünet, mondhatjuk azt, hogy depressziós. Mert hogy ehhez sokkal több kritériumra van szükség, vagy sokkal több komponensre van szükség. Például kihatással kell legyen a teljes működésére. Azt jelenti, hogy akadályozza vagy korlátozza a napi tevékenységek elvégzésében, a szubjektív életminősége, a boldogsága is befolyásolva van negatívan, hogyha érintett valamilyen mentális kihívásban.
1: Van-e más összetevő is, ami kiadja a teljes képet ezen kívül?
0: Ami
1: a depresszióra utalva.
0: Hát megjelenhetnek például, hogyha hosszabb távú következményeket is nézünk, akkor megjelenhetnek önbántalmazással kapcsolatos gondolatok. Az elején, amikor még indul, akkor lehet, hogy csak passzív szuicidideációk vannak. Ez azt jelenti, hogy megjelennek elmúlással kapcsolatos gondolatok, mint például bárcsak nem léteznék, vagy milyen könnyebb lenne, hogyha ha meghalnék. Hosszú távon pedig lehet, hogy már egy konkrét terv is készül ezekhez a gondolatokhoz, és akkor az már egy súlyos depresszív állapotot mutathat be.
1: Úgy gondolom, hogy amikor valakinek ilyen gondolatai vannak, akkor rájön arra is, hogy valami nincs rendben az életében. Azonban melyek azok a jelek, amik nagyon könnyen átcsúsznak a mindennapokon? Tehát amik nagyon kezdetlegesek, és egy zavar irányába fognak vinni valószínűleg, de könnyen összekeverhetjük őket a mindennapoknak a hangulataival.
0: Igen, akár amit úgy normalizálnak is a hallgatók, például a halogatás az egyik prekurzora lehet egy ilyen állapotnak, nem végzi el a feladatokat időben, elveszíti az érdeklődését olyan tevékenységek iránt, amit korábban szívesen végzett, például nem tudom, volt egy sporttevékenység, amit végzett, utána pedig fokozatosan leépül ez a tevékenység, emellé társul egyfajta kudarc élmény is, egyfajta csökkent énhatékonyság, úgysem vagyok képes elvégezni, és nem megy el akkor arra az adott tevékenységre. Előfordulhat a tanulmányi teljesítménynek a csökkenése, mert hogy nem tud úgy koncentrálni az órákon, nem tudja a figyelmét fenntartani, alvás problémák, tehát a teljes cirkadián ritmus felborulhat. Lehet, hogy túl sokat alszik, túl keveset alszik.
1: Általában a fiatalok észreveszik, hogyha ezek a változások megtörténnek az életükben, annak következtében, hogy egy új életszakaszban vannak, és új dolgokat tapasztalnak, vagy egyszerűen észre sem veszik ezeket a változásokat.
0: Vannak hallgatók, akik észreveszik ezeket a tüneteket, sőt, most már nagyon sokan találkoznak pszichoedukatív jellegű tartalmakkal, akár a social médiában, és emiatt lehet, hogy felismerik a tüneteket, de nem mennek tovább, nem jutnak el a belátás szintjéig, hogy segítségre van szükségem, hanem ezen a szinten maradnak, hogy vannak ezek a tüneteim, de lehet, hogy normalizálom is őket. Azt mondom, hogy majd úgy is elmúlik, ha majd, nem tudom, lejárt a vizsgai időszak, akkor majd minden jobb lesz. De lehet, hogy nem a vizsgai időszak a probléma, hanem az, ahogyan én állok, én raportálódok a helyzethez, és nekem milyen erőforrásaim vannak. Nem biztos, hogy megoldódik a problémám, hogyha megváltozik az élethelyzetem.
1: A rövid távú következménye annak, hogy valaki nem foglalkozik a zavar tüneteivel, mi lehet?
0: Igen, tehát a rövid távú következményeknél előfordulhat az, hogy lemorzsolod, elnézést, először is csak a tanulmányi teljesítmény fog csökkenni, nem fog órákat látogatni, megjelenhet egyfajta apátia így a teljes tevékenységekkel kapcsolatosan, kedvtelenség a mindennapokban. Tehát ezek lehetnek a rövidtávú következmények, és az életminőségnek a csökkenése.
1: Itt ez alatt mit érthetünk pontosan? életminőség alatt.
0: Tehát a szubjektív megélése, ahogyan ő kiértékeli a mindennapjait, úgy tekinthet az életére, mint egyfajta kudarcra, nincs motivációja elvégezni a feladatait. Tehát az életminőség alatt egyfajta a teljes képnek úgymond a negatív kiértékelését láthatja, a teljes életének a negatív aspektusaira koncentrálhat.
1: És akkor itt azok a tényezők vannak, amik számára általában fontosak szoktak lenni, de valahogy nem találkozik az elképzelt szint a valósággal.
0: A valósággal, így van, igen.
1: És hosszú távon milyen hatása lehet annak, hogy valaki nem foglalkozik a depressziós zavarokkal, vagy a szorongásos zavarokkal, amiket tapasztal?
0: Igen, tehát hosszú távon nagyon súlyos következményei lehetnek. Az egyik ilyen, amit említettem, az például az önbántalmazó viselkedés, vagy öngyilkossággal kapcsolatos magatartás, megjelenhet szerhasználat. Ugye ez a periódus kifejezetten meleg ágya lehet a szerhasználatnak, akár illegális szerek szempontjából, mert hogy érzelemszabályzási stratégiaként rövid távon nagyon jól tud működni, hosszú távon pedig ugye nagyon súlyos következményei lehetnek.
1: Beszéljünk egy kicsit a teljesítményről, perfekcionizmusról, kiégésről, és ezekről az összetevőkről is, ami ehhez a témához kapcsolódik. Az adás elején említetted a perfekcionizmust. Van ennek pozitív vetülete is, vagy csak negatív, vagy hogyan élhetjük meg, hogyan élhetjük ki a perfekcionizmust, hogy ne jussunk oda, hogy bánt minket, vagy rosszat okoz számunkra végső soron?
0: Igen. Tehát a perfekcionizmusnak valóban olyan szinten vannak pozitív aspektusai is, hogy a külvilág azt látja, hogy milyen jól teljesít, mindent kimaxol, úgymond. A szubjektív megélés szempontjából nem biztos, hogy olyan jó ez a megélés, mert hogy itt a saját standardok számítanak, nem az, amit valaki szubjektíven, elnézést, objektíven határoz meg, hanem az, ahogyan a személy fölállítja magának ezeket a standardokat, és nem fér bele a hiba a perfekcionistánál. Nem fér bele egy 9-es a vizsgán, nem fér bele egy mínuszpont a fél év során.
1: Ezzel szemben a maximalizmus jobb ennél? Vagy a kettő ugyanazt jelenti?
0: A klinikai perfekcionizmus az más, mint a maximalizmus. A maximalizmus az nem egy mentális mutató önmagában. Lehet valaki maximalista, tehát a legjobbat akarja elérni, de ott lehet, hogy pont ez a kritérium az amit meghatározott a környezet. Például, amit az adott tantárgy elvár, és ő azt akarja teljesíteni. Egy perfekcionistánál lehet, hogy nem elegendő teljesíteni azokat az úgymond minimális követelményeket, hanem annál többet szeretne adni, és úgy sincs megelégedve a saját teljesítményével.
1: És legtöbb esetben a perfekcionizmus tehát inkább árt az egyénre nézve.
0: Igen, tehát a perfekcionizmusnak többnyire negatív következményei lehetnek, és internalizációs tünetekkel társulhat, ilyen például a szorongás vagy a depresszió. Mert hogy az esetek többségében nincs megelégedve a saját teljesítményével, nem elég az, amit tudott nyújtani, mindig többet szeretne, és nagyon sokszor vezet burnouthoz, kiégéshez, ugye, amit említettél az előbb is.
1: A kiégés az egyetemi években is előfordul már?
0: Igen, nem csak egyetemi években, már sokkal korábban előfordulhat, akár gyerekeknél, iskolásoknál is előfordulhat a kiégés.
1: Egyetemre.
0: Így van, akik készülnek egyetemre, mert hogy a perfekcionizmus sem az egyetemen kezdődik, itt már nagyon sokat számít a nevelési stílus is, hogy ha meg akarjuk vizsgálni, akkor nagyban szerepet játszik az a szülői elvárások, amit megtanult a korai években a gyermek. Tehát, hogy igen, megjelenhet elnézést a gyerekeknél is, egyetemistáknál is, és nagyon sok negatív következménye van, mert hogy sokszor ez is hozzájárulhat akár a lemorzsolódáshoz.
1: A kiégés önmagában hogy néz ki? Mi jellemzi? Honnan ismerjük fel, hogy kiégtünk? És utána pedig kíváncsi lennék arra, hogy létezik-e egy kiegyensúlyozott magatartás, ami nem ugyanoda vezessen, mint ahova a perfekcionizmus, tehát nem ugyanazokat az elvárásokat képviselje, viszont a kiegyensúlyozottsághoz vezessen minket végső soron. Tehát először is burnout, és hogy ez mit jelent?
0: Igen, a burnout fogalmát többnyire a munkaerőpiac kontextusában használták, de ugye megjelenik más kontextusban is, akár iskolai teljesítménynél is. Kezdetekben jelentkezhet a kezdeti stádiumban egyfajta cinizmussal. Nem érdekel az, hogy milyen követelményei vannak a tantárgynak, nem akarom megtanulni, mert úgyis fölösleges az, amit elvárnak tőlem, nem tudom majd használni a diplomámat. Tehát egyfajta érdektelenség,
1: Nem törődömség.
0: nem törődömség, igen. Utána pedig lehet, hogy már nem jár be az órákra, gyakoribbak lesznek a hiányzások, hosszú távon lemorzsolódhat. Ugye gyakran ott van a depresszió, ott van a szorongás és zavar is ezzel a kiégéssel.
1: És hogyha sorrendbe kéne állítsuk, akkor lehet egy sorrendet kialakítani abból, hogy kiégés és szorongás és depressziós zavarok, vagy szorongásos zavarok, kiégés, ezt a három fogalom összetételt felhasználva. Van egy sorrend, ami egyik a másikból indul ki, vagy bármilyen kombinációban előfordulhatnak?
0: Először is lehet, hogy a burnoutot megelőzi egy olyan periódus, amikor nagyon sokat szeretne adni magából, amikor minden idejét a munkájába, a tanulmányokba öli, nincs egy szabadidős tevékenység, ami felszabadíthatná. Tehát az elején lehet, hogy nagyon motivált, aztán a későbbiekben pont ez vezet a kiégéshez, hogy felhasználta minden erőforrását, és már nincs, amire támaszkodnia. Olyankor jön ez a depresszív állapot, az apátia, lehangoltság, szomorúság, reménytelenség, és ezzel társulhat szorongásos zavar is, akár egy generalizált szorongásos zavar, aminek nincs egy konkrét tárgya, nem megfogható, de mindig ott van az a szorongás.
1: És akkor kitérek a kérdésemnek a második részére is, hogy létezik a perfekcionizmusra nézve, létezik egészséges perfekcionizmus? Nem tudom, hogy fogalmazzam. Másképpen egy kiegyensúly, vagy mi nevezhető kiegyensúlyozottságnak ilyen téren, ami nem egyenlő a perfekcionizmussal, hanem egy egészséges perfekcionizmus valójában.
0: Igazából nagyon jó az, hogyha vannak elvárásaink önmagunkkal szemben is. Viszont arra nagyon fontos odafigyelni, hogy amikor teljesítettük azt a standardot, akkor legyünk elégedettek. Tudjuk elfogadni, hogy igen, legyünk hálásak magunknak, hogy igen, meg tudtam csinálni ezt a mérföldkövet, megugrottam. De nagyon sokszor ugye az van a perfekcionizmusnál, hogy ez nem elegendő, ennél több kell, hogy ez nem volt jó, mert elrontottam egy valamit a dolgozatomban, abban a feladatban, abban a kihívásban, és emiatt az egész egy nagy kudarc. Kudarcként élődik meg a szemében, úgy értékeli ki.
1: Melyek azok az országok, ahol a mentális jólét csökkenésre gyakran előfordul az egyetemi hallgatók körében, és kíváncsi vagyok, hogy Erdély vagy Románia hol tart, ami ezt illeti.
0: Igen, az utóbbi években világszerte elkezdték kutatni a fiatal felnőttek, egyetemistáknak a mentális egészségét. A korábbiakban, és itt a 2000-es évekre gondolok, többnyire az Egyesült Államokban volt a legtöbb kutatás, ott van leginkább dokumentálva ez a kérdéskör. Egy friss kutatás szerint, 2022-ben készült kutatás szerint Törökország volt az, ahol leginkább veszélyeztetettek voltak a hallgatók. A mentális mutatók szempontjából, szorongásos zavar és depresszióra gondolok itt, és a legjobb helyzetben pedig Németország és Csehország volt. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy Románia nem vett részt ebben a kutatásban.
1: Törökország miért jött ki ilyen magas pontszámmal, hogy mondjam így?
0: Igen, tehát többnyire azért, mert a mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott. Ez elmondható szinte mindegyik országra. Ugyanakkor figyelembe kell vegyük a kontextuális tényezőket is, mint például a klímaszorongás Törökországban, vagy az alacsony szocioekonomiai státusz, kulturális aspektusok, a betegséggel való azonosulás, annak az elfogadása, ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megnövekszik az előfordulási gyakorisága egy adott zavarnak.
1: Itt Romániában a fiataloknak nehéz vagy könnyű beismerni azt, hogy bajban vannak.
0: Igen. Egyrészt itt is be lehet hozni a stigmát, ami miatt sokan nem látják be, vagy ha tapasztalják is magukon a tünetegyütteseket, nem kérnek segítséget, mert hogy az ingyenes pszichológiai szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott. Lehet, hogy belátják, de ugyanakkor nem tudják, hogy hogyan lehetne tovább haladni ezen az úton, hogyan kérjenek segítséget. Ha segítséget kérnek, akkor valóban megkapják-e azt. Romániában is végeztek kutatást az előfordulási gyakoriságra vonatkozóan, és többnyire orvostan hallgatókkal volt egy 2022-es kutatás, ahol azt találták, hogy körülbelül 20%-os előfordulási gyakoriság jellemzi az orvostan hallgatókat, ami egy elég magas előfordulási gyakoriságnak számít.
1: Mi segítene abban, hogy a fiatalok nyíltabbak legyenek ebben a kérdéskörben, próbáljanak megoldásokat keresni, és végső soron megoldani a helyzetüket?
0: Én itt úgy gondolom, hogy talán a pszichoedukáció az, ami nagyon sokat tudna segíteni, hogyha edukálnánk, és úgy tekintenénk ezekre a mentális zavarokra, mint közegészségügyi probléma. Mert hogy már sajnos olyan gyakran fordulnak elő az átlagpopulációban, hogy tekinthet egy népegészségügyi problémának. És több szolgáltatást biztosítani, ez talán lehetne egy megoldás, hogyha több szolgáltatást biztosítanánk, ahol hozzáférnek a hallgatók anyanyelvükön ezekhez a szolgáltatásokhoz. Akkor talán könnyebb lenne a segítségkérés, hogyha jól dokumentált lenne a procedúra, hogy hogyan lehet eljutni a segítségig.
1: Hogyha mondjuk egy szobatárs, vagy egy évfolyamtárs, vagy egy barát észreveszi valakin, hogy ilyen jelek merülnek fel az illetőnek az életében, szorongásos jelek, vagy szorongásos zavarok, vagy depressziós zavarok, és ennek jelei. Mit tegyen? Beszéljen az illetővel, hozza fel neki, mit tud tenni annak érdekében, hogy a barátja jobban legyen, de ne kerüljön furcsa helyzetbe, vagy tehát, hogy az egész helyzet végül is megoldódjon.
0: Igen, nagyon fontos ennél a kérdésnél úgy gondolom a biztonságos környezetnek a megteremtése, ahol úgy érzi a segítségre szoruló fél, hogy nincs értékelve, nincs elítélve az, amit ő mondani fog. Egyfajta nyitottságnak a biztosítása kulcsfontosságú a lakótársak, szobatársak, barátok részéről is. Nagyon fontos az, hogy nem megoldani akarjuk az ő problémáját, mert nem fogjuk tudni megoldani, hanem...
1: És általában igen. Hogy szoktuk próbálni megoldani? Jöjjünk rá, hogy mi az a gyakorlat, amit nem teszünk jól, hogyha esetleg erre is le tudnál térni.
0: Természetesen. Általában az szokott történni, hogy konkrét tanácsokat adunk, hogy mit kellene csinálni, vagy hogy kellene látni ezt a helyzetet. Több programot kellene beiktatni, el szokott lenni, vagy elvinni olyan helyekre, ahol tudjuk, hogy korábban jól érezte magát, de a másik fél még lehet, hogy nem áll készen erre a lépésre. Most csak arra van szüksége, hogy meghallgatva legyen, és az érzelmei validálva legyenek, hogy azt érezze, hogy van szociális támogatása, van, akire számíthat, van, akivel beszélhet a gondolatairól, az érzelmeiről, nem a megoldáshoz kell egyből ugrani, mert azt a megoldást lehet, hogy saját magának kell megtalálnia, vagy készen kell álljon arra a megoldásra.
1: Tehát ezt semmiképpen se tegyük, hogy megoldjuk a másiknak a helyzetét, tanácsoljuk, vagy erőltetve elcipeljük valahova.
0: Igen. Tehát, hogy ez nem egy jó praktika, és valószínűleg, hogy nem fog segíteni, hogyha olyan dolgokat próbálunk ráerőltetni, amit ő még nem tud belátni, amit nem tud elfogadni. Várjuk meg, amíg ő készen áll arra a segítségnyújtásra. Az elején legyünk ott, támogassuk, hallgassuk meg, bevonhatjuk tevékenységekbe, de ne erőltessünk rá olyant, amire nem áll még készen.
1: Vannak hivatalos segítségformák is, amelyek az egyetemisták rendelkezésére vannak állítva, abban az esetben, hogyha ilyen zavarokat ismernek fel a saját viselkedésükben, mindennapjaikban.
0: Igen, számos lehetőség elérhető a hallgatók számára. Egyrészt a Bábesbolyai Tudományegyetemről tudok nyilatkozni, ahol az egyetem pszichológiai klinikája biztosít ingyenes pszichológiai támogatást a hallgatóknak anyanyelvükön, tehát román, angol és magyar nyelven is elérhető a szolgáltatás, és ezeket az információkat megtalálják az egyetemi klinika honlapján. Ugyanakkor egy másik lehetőség lehet a Karrier Központ, szintén a Bábesbolyai Tudományegyetemen belül, ahol ingyenes szolgáltatásokat nyújtanak, mint például egyéni és csoportos tanácsadás, vagy interjúra való felkészülés, önéletrajz szerkesztés, önismereti csoportok, önismereti tevékenységeket is szoktak szervezni, és ezek szintén ingyenesen elérhetők a hallgatók számára, akik a Bábesbolyai Tudományegyetemen tanulnak.
1: Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az a környezet, ahol az egyén éppenséggel tanul, az a környezet hogyan tudja őt segíteni, vagy hogyan tud abban növekedni. Azonban otthonról, ahonnan származik a fiatal, érkezhet valamilyen segítség a család részéről? Annak érdekében, hogy a fiatal szolucionálja ezeket a zavarokat, amikkel elkezdett találkozni, vagy gyakrabban megjelentek az életében. Tud a család biztosítani valamit, segítséget ahhoz, hogy a fiatal jobban érezze magát ebben az új környezetben?
0: Teljesen normális az, hogyha aggódnak a szülők, hogy a gyermek kirepült a fészekből, egy idegen városba költözött, és emiatt ugye rengeteg stresszt él át a szülő is. Sokszor előfordul az, hogy ilyenkor túl ellenőrizgetik a gyerekeket, vagy túl sokat akarnak segíteni, és itt is inkább azt mondanám, hogy mit ne csináljunk, tehát itt is ne próbáljuk meg megoldani helyette a kihívásokat. Ez a periódus arról szól a fiatal felnőttnek, hogy ő találja meg a megoldásokat. Nem a tökéletességről szól, hanem inkább arról, hogy a saját válaszait megtalálja a megoldandó helyzeteire, kérdéseire. Tehát szülőként abban tudnak segíteni nagyon sokat a gyermeknek, hogyha támogatják őt emocionálisan, hogyha meghallgatják, nem kell megoldásokat generálni, ő majd meg fogja találni azt a fiatal felnőtt saját magának. Aztán amit nagyon sokat, hogyha támogatják gyakorlatilag, hogyha elérhetők maradnak, és nem a saját megnyugtatásuk érdekében próbálnak biztonságot szerezni azzal, hogy folyamatosan ellenőrizgetik.
1: Bár a beszélgetés elején kiemelted, újra kiemelném, hogy ez a helyzet nem áll fenn minden első éves egyetemista esetében, nem mindenki találkozik zavarokkal, vagy nem mindenkinek az életében kialakulnak ezek a zavarok, mert vannak más tényezők is, amik fel kell lépjenek ahhoz, hogy valaki szorongásban szenvedjen, vagy depressziós zavarokkal találkozzon. Azonban, mik lennek azok a tanácsaid egy első éves egyetemista számára, aki hamarosan ebben az új közegbe találja magát? Mit tegyen annak érdekében, hogy mindenképp elkerülje ezeket a zavarokat, vagy ne kerüljön ilyen helyzetbe?
0: Először is még egy kicsit visszatérnék az életkori sajátosságokra, és erre a periódusra, a készülődő felnőttkorra, így is nevezik a szakirodalomban, hogy készülődő felnőttkor, ami egy normatív krízis állapot. Ez azt jelenti, hogy teljesen rendben van az, hogy valakinek jelentkeznek változások az életében, ott van a bizonytalanság, ott vannak a megoldandó kérdések, amire választ kell találni, helyt kell állni ezekben a helyzetekben. Tehát a legfőbb tanács az lenne az első éves hallgatónak, hogy ne a tökéletességre törekedjen, hogy itt ebben a periódusban beleférnek a hibák, merjen felfedezni, merjen megismerni saját magát, mert most erre van szüksége ebben az időszakban. A későbbiekben pedig majd finomíthatja ezeket, de először találj meg azt, ami számára érték, azt, amiben ki tud ő teljesedni, és utána majd tökéletesítheti azokat a kompetenciákat, azokat a megszerzett skilleket.
1: Léteznek gyors trükkök, vagy valamilyen gyakorlatok, amik például pillanatnyilag enyhíthetik az szorongásos tüneteket, vagy hát a depressziós zavarokat, nem tudom, hogyha van-e valami, ami pillanatnyilag enyhítheti, de hogyha van, akkor kérlek, erről is beszélj.
0: Igen, nagyon sok technika elérhető most már, és rengeteg pszichoedukatív anyagot is találhatunk az interneten, ilyen például a meditációs gyakorlatok, a vezetett meditációs gyakorlatok, a relaxációs technikák, légző gyakorlatok, amik szintén nagyon sokat tudnak segíteni. A hangulatzavarok esetében nagyon sokat tud segíteni az, hogyha tudatosítjuk, hogy mi az, ami befolyásolja az aznapi hangulatomat. Tehát például a naplóvezetés, ahol értékelem az adott napomat, megnézem, hogy körülbelül hányast adnék erre a napomra egy 1-től 10-es skálán, és mivel magyarázom ezt a pontszámomat. Utána pedig összenézni, racionalizálni a helyzetet, átlátni a nagy egész képet, nem elveszni a kis részletekben, mert a depressziónál előfordulhat ez is, hogy történik egy negatív pillanat a napomban, és akkor az már borított mindent, vagy reggel ugye fáradtan ébredek, és akkor az már ráhúzza a bélyeget az egész napomra, nem tudok perspektívát váltani, ugye, ami nagyon fontos lenne az érzelemszabályozás szempontjából.
1: Még ami eszembe jut, és lehet, hogy érdemes kihangsúlyozni a fiatal felnőtteknek, az az, hogy a rendszeres étkezés, rendszeres alvás, igen, rendszeres sport, gondolom ezekről is tudnál mondani néhány szóban.
0: Így van, tehát hogyha a kutatásokat nézzük, ott bemutatják, mint rizikotényező az egyetemistáknál a kevés mozgást, a helytelen táplálkozást, úgyhogy ezekre oda kell figyelni a prevenciónál is, hogy mozogjunk eleget, hogy úgy táplálkozzunk, hogy az az előírtaknak megfelelő legyen, mert ugye a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek vannak ajánlásai erre vonatkozóan is.
1: Néha, hogyha ezeket az alapkövetelményeket teljesítjük, lehet, hogy már startból jobban érezzük magunkat a nap folyamán, és nem panaszkodunk annyit, vagy nem vagyunk olyan hangulatfüggőek, mert ezek már elég sok mindent megjavítanak alapból a hangulatunkat illetően, hogyha odafigyelünk rájuk.
0: Így van, igen.
1: Összegezve így a témát, lenne egy gondolatod, amit kihangsúlyoznál újra, vagy most így a beszélgetés végére kiemelnél
0: igen,
1: témát illetően?
0: Tehát, hogy nagyon fontos megjegyezni azt erről az egész periódusról, hogy egy normatív krízis állapot, rendben van az, hogyha stresszel találkozunk, rendben van az, hogyha szorongással találkozunk, ugyanakkor fontos odafigyelni, hogy tudjuk-e kezelni ezeket a kihívásokat a saját erőforrásainkra támaszkodva. Ha nem tudjuk kezelni és meghaladják az erőforrásainkat, akkor nagyon fontos, hogy merjünk segítséget kérni. Napjainkban már nagyon sok beavatkozási lehetőség áll rendelkezésre, ahol a szakemberek tudnak segíteni ezekben a kihívásokban. És ez lenne a fő üzenet, hogy merjünk segítséget kérni, mert hogy kapunk is segítséget, hogyha megfelelő helyen keressük.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy már ma segítettél rajtunk, és ezeket a dolgokat közösen elemezgetve tünetekre, megoldásokra is koncentrálhattunk. Remélem, jól érezted magad itt a stúdióban, és hogyha igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárlak még.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, és reméljük, hogy sor kerül egy következő beszélgetésre is.
1: Nagyon várom már.
0: Én is. Köszönöm.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Dr. Gergely Roland, a Bábesbolyai Tudományegyetem alkalmazott pszichológiai intézetének a megbízott adjunktusa volt itt a stúdióban, és vele meghatároztuk azt, hogy bajban is van kiút, illetve azt, hogy oké, egyetemistákról beszéltünk elég sokat ebben a beszélgetésben, ebben az adásban, azonban azok a dolgok, amik ma elhangzottak, mindannyiunkra alkalmazhatóak, és mindenki számára is segítséget nyújt. Remélem, hogy tetszett a beszélgetés, amennyiben igen, én nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, de mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra!

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosz tevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztok.

0: Bibliai ABC.
1: Azzal fogunk foglalkozni, hogy ne vigy minket kísértésben. Mondhatom azt, hogy az első kérelem, szenteltessék meg a te neved, és a mai kérelem, a hatodik, hogy ne vigy minket kísértésben, két olyan kérelem, amely a mi atyánkból legnehezebb megérteni. Éppen azért, mivel egy olyan kéréshez jutottunk el, amelyet valóságban nagyon nehéz megérteni, jó magam is gyermekkoromban nagyon sokszor elmondtam ezt az imád szó szerint, és mégis nem tudtam benne így kezdeni ezzel a kéréssel, hogy ne vigy minket kísértésbe. Hisz Isten valójában senkit sem nem kísért. Látni fogjuk Jakab leveléből az idézetet, hogy Isten soha senkit nem kísért. Éppen ezért mit tegyünk ilyen esetben, vagy ilyen esetekben, amikor nehezen érthető dolgokhoz jutunk el? Tehát mit kell tennünk, amikor valamit nem értünk a Bibliából? Akkor ne azt tegyük, hogy visszatesszük a könyvespolcra a Bibliát, hanem szeretném bárhol, amikor odaérünk a Biblia olyan helyeihez, amit nehezen értünk a Bibliából, akkor mit kell tennünk? Az első dolog, amit tennünk kell, az a következő. Olvassuk el a körülötte levő szöveget. Néhány szöveget előtte, néhány szöveget utána. Ez az első, amit megtehetünk. Nagy részt a nem megértett, vagy nehezen értett szövegrész, ha elolvassuk előtte és utána levő kinyilatkoztatásokat, akkor megérthetjük, vagyis érthetővé válunk. Ha akkor sem értjük meg, akkor nyúljunk a következőhez. Keresni a mondatban a könnyebben érthető részt. És hogyha a könnyebben érthető részt megértettük, akkor már a nehezebben érthető részre is rá tudunk jönni, vagy rá tudunk következtetni. Ha akkor sem értjük meg, akkor van még egy harmadik lehetőség. A könnyebben érthető részhez keressünk párhuzamot a Bibliában. Számos ilyen esettel találkozunk a Szentírásban, és hogyha találunk máshol valahol, arról a témakörről, egy kijelentést a Szentírásban, akkor nagyon könnyen megértsük azt a nehezen érthető, vagy számunkra első olvasásra, vagy első hallásra egyszerűen érthetetlen szöveget. Rendszerint, hogyha ezt a három dolgot alkalmazzuk, tehát elolvassuk előtte vagy utána levő szövegrészeket, tehát verseket, vagy pedig a másik dolog, megkeressük magában a szövegben a könnyebben érthető dolgot, ha akkor sem megy, akkor van egy harmadik, a könnyebben érthető dolognak, vagy pedig annak az, ami abban a szövegben le van írva, ha azt, ahhoz keresünk, vagy találunk egy párhuzamos szövegrészt a Bibliában, és ha az ott világos, akkor annak segítségével meg tudjuk értetni a nehezen érthető dolgokat is. Mi Isten célja a próbával? Mi Sátán célja a kísértéssel? Ha egy kissé figyelmesen olvassuk ezt a két kérdőmondatot, akkor a kettő között hatalmas a különbség. Tehát Isten soha senkit nem kísért. Isten számos esetben próbára teszi az embert. Mi Isten célja a próbával? Azonban a Sátán sohasem teszi próbára az embert, hanem minden egyes alkalommal kísérti azt. Próbára teszi Isten szereteti, az ember szereteti, hűségét, teherbíró képességét, türelmét, és így sorolhatjuk végig. Miért teszi meg Isten azt, vagy miért próbálja meg Isten egy-egy embert egy megadott esetben? Azért, hogy az ő hite erősödjön, azért, hogy az ő szeretete annál inkább látható legyen, az ő hűsége tanúbizonyság legyen mások számára, hozni fogunk egy ilyen példát is. Az ember teszi próbára a másik embert, ilyen példákkal is találkozunk a Szentírásban. Azonban ezt találjuk Királyok első könyvében, mindjárt példát erre a fenti részre, hogy az ember embert tesz próbára, amikor Séba vagy Sába királynője hallott Salamon bölcsességéről Jeruzsálemben, hogy van Izraelnek egy olyan bölcs király, ami a környéken nincsen, ő eljött, hogy személyesen meggyőződjön Salamon bölcsességéről, és a Salamon híréről is eljött, azt mondja, találós kérdésekkel próbára tegye. Nem kísértette, hanem azért jött el, hogy próbára tegye, hogy meggyőződjön, hogy valóban igaz-e az, úgy van-e az, ahogy azt ő hallotta az országában, amikor még otthon volt. Most, nagyon fontos dolog az, hogy megfigyeljük a következő elveket. Isten nem mindenkit tesz próbára. Sátán mindenkit kísért, Isten nem mindenkit tesz próbára, csak azok, akik vallják, hogy az ő gyermekei. Miért? Mert a próbára tevés, az magában ellenőrzés is. Hiszem, hogy még valamennyien emlékezünk arra, hogy mi az összeadásnak a próbája, a kivonás, mi az osztásnak a próbája, a szorzás, vagy fordítva. Tehát a próba szó valóban mit is jelent akkor? Ellenőrzés. Tehát Isten próbára tesz egy-egy embert, hogy ő maga is ellenőrizze az embernek a hitét, azonban a sátán mindig a kísértéssel Istentől való elfordulásra akarja rábírni az embert. Ezért maradva ennél az elvnél, tehát Isten csak azokat teszi próbára, akik hűséges gyermekei, és hogy azok hűséges gyermekeinek a hite erősödjön, szeretete növekedjen, Istenbe vetett bizalma megalapozódjon, tehát ezért engedi meg Isten, hogy próbák érjenek bennünket. Tehát itt jönnek sorba a megpróbáltatás alatt hitünk erősödjön. Ha a próbát valaki nem bírja ki, akkor természetesen elfordul Istentől. Egy Isten szerető ember sem mentes a kísértés alól. Tehát ne gondolja senki sem azt, hogyha én keresztény ember vagyok, és én magam is azt mondom magamról, hogy én hűséges keresztény ember vagyok, ha valaki így gondolkodik, engemet nem érthet kísértés. Ilyen a Szentírásban sehol nincs megígérve. Sőt, látni fogjuk azt, hogy a sátán kivétel nélkül minden egyes ember kísért, mert a kísértéssel ő neki az a célja, hogy Istentől elfordítsa az embereket. Ezért most mindjárt nézzük meg, hogy mi a kísértés. Kétszakarva nem akartam valami vallásos dolgokat, vallásos könyvekbe megkeresni a választ. A magyar értelmező szótárban kerestem ki ezt a fogalmat, hogy kísértés. És a magyar értelmező szótárban ezt találjuk, bűnre és rosszra csábítás. Tehát a kísértés az mindig rosszra való csábítás. Bűnre, legyen az Isten felé való hűtlenség, legyen az embertárs felé való hűtlenség, legyen az házastárs felé iránt való hűtlenség, de egyszerűen mindig hűtlenségre, rosszra, bűnre való csábítás jelenti a kísértést. Istent kísért, ezzel is találkozunk a fogalmi szókönyvben, és itt azt mondja, vakmerőségével próbára tesz Isten türelmét. Tehát az ember kísértheti ilyen formán az Istent, hogy vakmerőségével próbára teszi Isten türelmét. Itt szeretnék egy példát hozni. Úgy gondolom, hogy sokunk számára ismerős Jézus Krisztus keressége után kiment a pusztába 40 napot bőtölni, és a 40. nap hozzájött a sátán, hogy kísértse Jézus Krisztust. Mit jelent a kísértés? Istentől való elfordítás, bűnre csábítás. Hányszor is kísértette meg Jézus Krisztust a sátán a pusztában? Háromszor. A három kísértés közül csak az egyiket, a középsőt, a másodikat ismét említem meg. Második kísértést így olvassuk, hogy a sátán felvitte Jézus Krisztust a templom tetejére, és azt mondta, hogy megvan írva, hogy parancsol felőled az ő angyalainak, hogy te ugorj le a templom tetejéről, és megnőjtsd lábadat a kőben. Valóban ez mi? Mi volt ez? Mert sokan azt mondják, hogy igen, a testkívánság, a szemkívánság és az élet kérkedése, és ez jó. De ha egy kicsikét elmélyedünk ebbe a kísértésbe, akkor mire akarta rábírni sátán Jézus Krisztust a második kísértéssel? Amikor azt mondta, ha Isten fia vagy, ugorj alá a templom tetejéről, mert megvan írva, hogy parancsol felőled az ő angyalainak, hogy te megnézd lábadat a kőben. A második kísértés lényegében semmi más nem volt, hanem arra akarta rábírni Jézus Krisztust a sátán, hogy ő maga kísértse meg az Istent. Tehát mivel kísérthető meg? Vakmerőségével. Mert Jézus Krisztus is vakmerő lett volna abban az esetben, ha ő fogja magát és leugrik a templom tetejéről. Miért? Mert így akarja próbára tenni Istent, hogy Isten meg fog-e válaszolni, hogy meg fogja őrizni. Ilyet soha nem kell tennünk, bár a sátán nem csak Jézus Krisztust kísértette ezzel a kísértéssel, hanem bezzeg nagyon sok esetben kísérte bennünket is. Más, még egy fogalom kijelentést találtam, ne rohanj a veszedelembe. Tehát az Isten kísértés, Isten megőriz engemet, mert én Isten hűséges gyermeke vagyok. Elmondok önöknek egy történetet, hogy azért mennyire sokszor meggondolatlanok a vallásos emberek. Talán nem is csak meggondolatlanságról van szó, hanem büszkeségről. Tudják önök azt, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy önekik van szent lelkük, és ez abban testesül meg, hogy nyelveken szólnak. És egy ilyen ember eljött egy másik vallásos emberhez, és beszélt neki arról, hogy milyen jó nekem, nekem van szent lelkem, neked nincs szent lelked. Maga ez a fogalom nem biblikus. Miért? Azért, mert ha nekem van valamim, nekem van ez szemüvegem, és hogyha én azt akarom, ezt a szemüveget megfogom és kettőbe töröm. Miért? Mert az enyém. Tehát ha nekem van szent lelkem, akkor én azt csinálok, úgy járok el, arra használom fel, amire éppen akarom. A Bibliában ilyen nincs. Én lehetek a Szentléleké. A Szentlélek engem felhasználhat, ha én kérem az Isten segítségét. De semmi esetben, sőt, egyetlen esetben

kimosta jól, és ugyanolyan színű édes vizet öntött bele. És rányomta. És megunta már ez a másik vallásos ember, és azt mondta neki, hogy de ha már neked van szent lelked, akkor azt írja a Biblia, hogy ha valami mérgezőt iszol, nem árt semmit sem, mert Isten meg fog óvni téged. Mert azért mondta neki, mert ő is előbb arra hivatkozott, erre a bibliai kijelentésre. És azt mondta, hogy nézd meg, itt van ez a foszfernó, idd meg, ha neked van szent lelked. És azt mondta neki, hogy nem ment el az eszem. És ez a másik vallásos ember szépen fogta, felnyitotta és kiitta, csak merezgette a szemét, hogy most valójában mi történik. Tehát ne rohanj a veszedelembe. Ne dicsekedjünk azzal, hogy Isten bennünket azért, mert mi hívő emberek vagyunk, mindentől meg fog óvni. Ilyen nincs. Sátán erre akarta rábírni Jézus Krisztust a második kísértésekor, és Jézus Krisztus nem ment bele ebbe, mert ez nem más valójában, mint Isten kísértés. Szeretném megemlíteni Jób történetét, ugye aki Mózesnek kortársa volt, Jób megpróbáltatásának eredménye. Azt olvassuk Jób első könyvének az első részében, hogy Sátán felment a mennybe, beszélget Istennel. És Isten azt mondja neki, hogy észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot, aki igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Ezt Isten mondja el Jóbról. Micsoda jellemzés ez? Én nagyon boldog volnák, hogyha menj bennünket is, mindannyiunkat így jellemezne. Igaz, istenfélő és bűngyűlölő. És Isten megkérdezi Jób a szolgáját, vagyis a Sátánt, hogy észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot. És azt mondja neki a Sátán, én most saját szavammal mondom ezt el, ahogy a Bibliában találjuk, azt mondja egyszerűen a Sátán Istennek, hogy tudod mit, könnyű Jobbnak félni az Istent. Gazdagsággal megajándékoztat, gyermekekkel, boldog, egészséges, körülvetted a te oltalmaddal, mindenne van neki, de hogyha vedd el tőle mindazokat az áldásokat, amelyeket körülvetted, és meglátod, hogy szemtől szeme meg fog átkozni. Itt találjuk ezeket a meghatározásokat, azonban azelőtt csak, később szeretnék még erre kitérni, tehát feltétlen igaz istenfélő és bűngyűlölő. Itt látjuk azt, hogy Isten megengedi Sátánnak, hogy Jobbtól elvegye az összes vagyonát, ugye keleten a vagyon, akkor nem más volt, mint maga a jószágállomány, ellensége elhajtotta a jószágokat, 10 gyermeke volt, szerencsétlenség volt, a ház rájuk omlott, meghalt mind a 10 gyermek, és végül azt mondta neki a felesége is, hogy inkább átkozz meg az Istent, és halj meg. Utána még mindig nem volt vége jó próbálatételének, a Sátán újból felmegy a mennybe, és azt mondja, hogy jó, rendben van, szőrért, ez így megy, de hogyha elveszed az egészségét tőle, meg fogod látni, hogy szemtől szembe meg fog átkozni téged, jó. Isten azt mondta, rendben van, megengedem azt is, hogy azt megtegyed. Elvette az egészségét, mindenét elvetítette, egészségét is elvetette, de akkor is hű maradt Istenhez. És mivel utána eljött 4 barátja, és 7 napig próbálták vigasztalni valahogy őket is, vagyis Jobot, azonban a történet végén ezt találjuk feljegyezve, amikor kitartotta a próbát hűségesen Jób, és amikor megállt Isten mellett, Isten azt mondja, hogy megajándékozta, Szentírásban ezt olvassuk, megajándékozta Isten újból gyermekekkel, gazdagsággal és mindennel, és Jób ezt mondja, azelőtt csak hírből hallottam feloled, most azonban saját szememmel látlak, ezért visszavonok mindent, és megbánok porban és hamuban. Különösen erre az első mondatra szeretném hallgatni, hogyha ráfigyelnénk, milyen volt, mit mond Isten, milyen volt Jób? Feltetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. És mit mond Jób a kísértés befejeztével? Azelőtt, mikor? Akkor, amikor Isten rólam azt mondta, hogy én igaz vagyok és feltetetlen, én igaz, hogy hűséges, istenfélő és bűngyűlölő voltam, de csak hírből hallottam felőled. Most azonban saját szememmel látlak téged. Tehát hogyan került ki Jób a próbatételből? Közelebb került Istenhez. Hűségesebben állt. Tehát Isten, amikor megengedi azt, hogy emberek próba érje, azért szeretném, hogy eleve különbséget tegyünk a próba és a kísértés között. Mert ki az, aki kísért bennünket? Sátán. De ki az, aki próbára tesz?

0: Isten, mi a kettő között az alapkülönbség? A kísértés minden esetben a bűnre csábítás. A próbatétel pedig a hitünk próbája, hűségünk, szeretetünk próbája, és ami hűségesen megállunk minden ilyen életpróbában, akkor tisztábban, tökéletesen kerülünk ki belőle. Itt van egy ígéretet szeretnék megosztani. Ma számomra ez egyik legbátorítóbb ígéret a kísértéssel kapcsolatban a Szentírásban. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ez egy nagyon fontos figyelmeztetés. Senki nem mondhatja azt, hogy én már egy olyan lelki szinten vagyok, hogy én nem lehetek Sátán kísértésének az áldozata. Bárki bármikor lehet Sátán kísértésének eszköze, és áldozata is. De emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tehát, mit jelent ez? Ez egy kétszeres ígéret Isten részéről minden embernek, aki nem büszkül el, aki bízik Isten segítségében és Isten oltalmában, és nem csak bízik, kéri ezt naponta. Isten azt mondja, azt ígéri meg először, hogy nem engedi meg, hogy erőnk felett kísértve legyünk. Van, aki lelkileg erősebb, van, aki lelkileg gyengébb. Isten tudja mindannyiunkat, hogy mi, nekünk mennyi lelki erőnk van. És Isten azt ígéri meg, hogy erőnk felett nem engedi meg sem Sátánnak, sem Sátán eszközének, hogy kísértsenek bennünket. Sőt, emellett mindjárt az párosul egy ígéret is, hogy a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját, a kiutat, a megoldást, a győzelemre vezetést. Akkor, hogyha mi hűségesen megállunk a kísértések során. Ezért egyszerűen Isten bátorít bennünket arra, hogy a kísértések azok áldásul vannak számunkra, ha mi hűségesen megállunk Isten mellett, még akkor is, hogyha Sátán kísér bennünket. Szeretnék itt megemlíteni két bibliai személynek a kísértését. Az egyik Ábrahám, a másik Péter. Ábrahám megállt a kísértésben, amikor Isten azt mondta neki, hogy áldozz el az ő fiát, az ő egyetlenét. Ő hűségesen kitartott, és hite erősödésével megerősödött a hite a kísértés alatt, és így győzelemesen került ki. Péter pedig megtagadta Jézus Krisztust, és ezért egyszerűen elveszítette a csatát. Miért bukott például el Péter? Miért nem tudott ő kitartani a kísértésben? Azért, mert Jézus Krisztus, amikor a Getsemáné kertjébe bement, akkor azt mondta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A tanítványok Jézus Krisztusnak ezt a figyelmeztetését egyszerűen lesöpörték az asztalról. Nem is törődtek vele. Azt olvassuk szomorú szívvel az evangéliumokban, hogy elaludtak. Addig, amíg Jézus Krisztus imádkozott, a tanítványok mélyen aludtak, mintha nem is az ima ideje lett volna. Nem is a felkészülés ideje lett volna. És ezért látjuk azt, hogy Péter ezért bukott el. Vajon Isten oltalmazta Ábrahámot, Péter pedig nem? Nem. Minden esetben a kísértésben való győzelem vagy a bukás, az nem Istentől függ. Nem is a Sátántól függ, hanem kitől? Önmagunktól függ, és ez is egyértelmű. Tehát Isten próbálat teszi az embert. Nézzük például itt, Mózesnél találkozunk egy ilyen kijelentéssel Mózes második könyvében, de az Úr így szólt Mózeshez. Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. A nép menjen ki és gyűjtsön magának egy napra valót belőle, tehát a mannáról van szó. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár el. Így akarom próbára tenni. Tehát nem megkísérteni, mert hiszen senki sem kísért. Én így akarom próbára tenni, hogy hiszik-e az emberek, elhiszik-e azt, amit én mondok neki, és miből állt a próba? Ugye Isten azt mondta Mózesnek, mond a népnek, minden reggel manna fog hullani az égből, és annyit szednek, amennyit egy ómerrel kellett szedni, ami arra napra való volt. És azt mondta, ne tegyétek el másnapra, mert elpusztul, megbűsködik. Volt, aki szót fogadott Istennek, volt, aki nem fogadott szót. És aki nem fogadott, az megtapasztalta azt, amit Isten mondott. De Isten még egy tanácsot adott. Ugyanakkor pénteken kétszer annyit szedjetek, és tegyétek el, ami megmaradt péntekről szombatra, nem fog megbűszködni, nem fog elpusztulni a manna, mert szombaton ünnep, akkor nem fog hullani a manna. És voltak mégis, akik szombaton is kimentek a pusztába, keresték a mannát, mert nem hittek. Voltak pedig, akik hittek, és így tette egyszerűen próbára Isten az ő népét a pusztai vándorlás alatt. Majd később ezt olvassuk Mózes 5. könyvének 8. rész 2. versében. A te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd a parancsolatait, vagy sem. Mit tett Isten? Isten próbára tette Izrael népét, különböző módon, nem csak a manna hullással, más eszközökkel is. Megvizsgálja a te szívedet, hogy te kész vagy-e engedelmeskedni Istennek, vagy pedig nem. Ezt Isten nem csak a pusztai vándorlás alatt tette a zsidókkal, próbára tesz minden embert, aki valamiféleképpen közeleg Istenhez, vagyis követni akarja őt, vagyis hűséges akar lenni hozzá. Isten megpróbál bennünket is, hogy napvilágra jöjjön az, hogy mi van a szívünkben. Mert a próbában látszik meg, hogy egy-egy embernek a hite mennyire erős, mennyire szilárd, mennyire teherbírós, és mennyire helytálló, és mennyire valós. Mert tudják, könnyű mondani azt, hogy én szeretem az Istent. Miből látszik meg? Egyszerűen az, hogy mi szeretjük az Istent. Ami Isten iránti engedelmességünkből, hogy megtartsuk az ő parancsolatait, rendeléseit, éljük azokat az igazságokat, amelyeket Isten a Szentírásban hozott. Említettem az előbb már, most pedig szeretnék majd Biblia szöveggel is alátámasztani azt, hogy Isten senkit sem kísért. Miért? Mert a kísértés bűnre csábítást jelent. Jakab levelének az első rész 13. versében olvassuk. Senki sem mondja, aki kísértést szenved, az Isten kísért, mert az Istent nem lehet kísérteni, és ő pedig senkit sem kísért. Tehát itt nyomatikusan szeretném hangsúlyozni, már azért is, mert az közöttünk, keresztények között nagyon el van terjedve az, hogy Isten megkísértette ezt vagy azt az embert. Hát, most nyomatékosan visszakérdezem, kísért-e valakit az Isten? És miért nem kísért? Mert látom, hogy nyemet intenek a fejükkel. Miért nem kísért Isten senkit? Isten nem akar. Nem akar bennünket, embereket bűnre csábítani, és senkit sem kísért. Említettük, hogy ez Sátánnak a munkája, vagy a mestersége, vagyis ahogy akar. Jakab leveléből szeretném tovább olvasni az első 12. versét. Boldog ember az, aki kísért és idején kitart. Mi az, amit megegyezhetünk ennél a hatodik kérelemnél, amikor azt mondja, hogy ne védj minket kísértésbe, hogy a kísértések jönnek, Isten nem visz bennünket kísértésbe. Isten azt ígérte, hogy ha ő megengedi a sátán bennünket kísértsen, akkor ő erőt ad nekünk, hogy mi győzzünk a kísértésbe. De mi a nagyon fontos a kísértésben? Hogyan olvassuk? Kitartás és meddig? Jézus Krisztus Máté evangéliumában, ha jól emlékszem, a 24. rész 11. versétben az van, hogy aki mindvégig álhatatos marad, tehát aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mert például vegyünk egy embert, aki fiatalkorán, mondjuk rá 20 éves korában átadta életét Jézus Krisztusnak. És 72 évig élt. És hogyha ő 20 éves korától 71 éves koráig hűségesen követte az Istent, de életének utolsó éven elfordult az Istentől, akkor mit ért neki az az 51 éves hűséges Isten szolgálat? Mennyit ért? Semmit. Ezért tehát aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Tehát, mikor fogja megkapni a jutalmat, mikor fogjuk megkapni a jutalmat a hűségünkért? Azt mondja, hogy az élet koronáját elnyeri, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek, más helyen találjuk ezt a kijelentést, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor. Azonban, szeretném ezt a kérdést is, mivel a kísértésről beszélünk és tanulunk ma a Szentírásból, szeretném ezt is megbeszélni. Bűne a kísértés? A legvilágosabban találjuk Jézus Krisztusnál. kísértve volt-e Jézus Krisztus? És vétkezett-e? Nem. Tehát akkor mindjárt szeretném leszögezni, mielőtt az igét olvasnánk Jakab leveléből, az első részből, hogy a kísértés az nem bűn. Maga a kísértés nem bűn. Sátán Jézus Krisztust kísértette, de Jézus Krisztus nem vétkezett. Mert ő benne nem volt bűn, azt találjuk zsidókhoz írt levélben, a második és a negyedik versben. De itt Jakab leveléből, első rész, 14 és 15. versében találjuk a kísértésnek a megfogalmazását, a lényegének a kiemelését. Minden embert a saját kívánsága vonza és csábítja, így esik törbe. Mi az, ami bennünket vonz, vagy a kívánság vonzása és csábítás, és így esik törbe? Azután a kívánság, ha már megfogant, bűnszül. Akkor volt, amikor még a sátánnak joga volt felmenni a mennybe, és itt a mennyben tesz valamit, vádolja, nézd meg, hogy a te főpapod Jósua milyen bűnös ember. Hát mennyire lényeges odafigyelni erre, ezekre a dolgokra, hogy sátán csak azért csábít bűnre, ahogy említettük, hogy saját magát igazolja, a bűnt igazolja, és alkalma legyen utána bennünket vádolni. És figyeljék meg, úgy gondolom, ezt tapasztalatból mindannyian tudjuk. Addig, amíg el nem követjük a bűnt, olyan rózsaszínnek a jónak mutatja be, olyan semmi nem jelentéktelen, és ez egy jelentéktelen dolog, te csak tedd meg, semmi bajod nem lesz, különböző módon csábít bennünket. De amikor elkövetjük a bűnt, akkor megfordítja a nagyítót, és azt mondja, nézd, mekkora bűnt követtél el, neked többi már nincs reményed Isten kegyelméhez. Azonban Isten azért tanácsol bennünket, és Jézus Krisztus azért adta mi atyánkban ezt a kérelmet, hogy ne vigy minket kísértésbe. Azonban még néhány dolgot meg kell beszélnünk, hányfajta kísértés van, és itt mindjárt itt van a válasz is. Külső és belső kísértés. Na most, a belső kísértés az belül van. A külső, az ami bennünk levő bűn, kísért bennünket belülről. Sátán és a sátán, a gonosz angyalok és a különböző sátán által felhatalmazott emberek kísértenek bennünket kívülről. Azonban, ami főleg a belső kísértéssel szeretnénk foglalkozni, Rómabeliekhez írott levél 7. rész 25. verse alapján. Jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Ez egy tipikus belső kísértés. Az ember olvassa a Bibliát, és a Bibliával megérti azt, hogy mi az igaz. Megtalálja azt például, hogy melyik napot kell ünnepelni, vagy megtalálja azt, hogy egy az Isten, egy a közbenjáró, tehát nincs 66 közbenjáró. Megérti azt Jézus Krisztus, hogy ő az egyetlen főpap, egyetlen megváltó. De jön a kísértő. Tehát elmével megértettük, elménkkel megértettük azt, hogy mi az Isten igazsága. De ki fog először is ellenállni annak, amit mi az elménkben megértettünk? Ki fog ellenállni? A test. Mi megszoktuk, nálunk megvan egy becsöpesedett út, minden embernek általában megvan egy maga módja, gondolkodás irányzata és módja. És azon a gondolkodásmódon, azon az életmódon, életstíluson, ő egyszerűen nem is akar változtatni. És amikor az elmévével az ember felfogja azt, hogy mi az Isten akarata, akkor magával kell megvívni az embernek. És hadd mondjam el, hogy a magunkkal vívott csata a legborzasztóbb csata a világon. Ezt vehetjük Nagy Sándort is példának, hogy le tudta győzni az egész világot, de magának nem tudott parancsolni. Hány ember tudja azt, hogy bizonyos dolgok károsak és mégis fogyassza? Nem tud magának parancsolni. Tönkreteszi magát, de akkor se tud magának parancsolni. De nem csak fizikai téren, lelki téren, annál inkább kifejezettebbek ezek a dolgok. Azonban a kísértések belül kell ellenállni. És ehhez, hogy mi belül ellenálljunk, kell az isteni segítség. És kérnünk kell, hogy Istenem, segíts meg! Én értelmemmel felfogtam, én megértettem azt, hogy mi a te akaratod. Én megértettem azt, hogy melyik napot kell ünnepelnem például a Biblia szerint. Azonban, Istenem, mi most add, hogy belülről ezt a csatát meg tudjam vívni, és hogy győzelemmel kerüljek ki belőle. Mert önmagunkkal meg kell megvívni a csatát. Azok imádkozzák őszintén ezt a kérelmet, akik nem akarják cselekedni a rosszat. Ne vígy minket kísértésbe. Atyám, Én a jót akarom cselekedni. Én azt akarom cselekedni, ami előtted kedves. Én el akarok fordulni a rossztól. Kedveseim, ki gondol a mi atyánk imának elmondásánál erre, hogy én egy kérelemmel fordulok oda, a hatodik kérelemmel a mi atyánkban. És én azt mondom Istennek, Istenem, segíts meg engemet megszabadulni az én bűnös, rossz szokásaimtól, hogy én hűséges gyermeketként veled együtt tudjak élni. A hívő emberek is tévedhetnek. Találunk számos példát, Ábrahám, Jákob, Péter, János. Péter megtagadta, utána megbánt, és Isten megbocsátott. Jákob csalt, Isten megbánta Jákob is, Isten megbocsátotta. Ábrahám is követett el különböző dolgokat. Nem az a probléma, hogy mi valamit elkövetünk az életbe, hanem megbánjuk, elhagyjuk és bocsánatot kérünk, és van egy nagyon szép kijelentése Jézus Krisztusnak, amit Isten értékel. Máriával kapcsolatban mondja el Jézus Krisztus ezeket a szavakat, amit tőle telt, azt tevé. Mit csinált Mária? Amit tőle telt. És Isten mit vár el mindannyiunktól? Mivel emlékeznek rá, hogy nem mindenkinek a lelki ereje egyformán erős. De vajon önök és én megtesszük-e azt, ami tőlünk telik? Mert Jézus Krisztus ezt mondja el Máriáról, ami tőle telt, azt megtevé, tehát azt megtette. Próbáljuk ezt az elvet magunkévá tenni, hogy ami tőlem telik, azt én is tegyem meg. Ami rajtam áll, amit én, mint ember, mint mulandó ember meg tudok tenni, azt én tegyem meg az életben. Én következetes legyek, én hűséges, én istenfélő, Isten szerető ember legyek, hogy én tegyem az Isten akaratát, és Isten segítségével győzelemre is jutok. Jézus Krisztusnak egyik figyelmeztetésére szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét Márk evangéliuma 14:38-ban. Jézus mondta ezeket a szavakat Gecsemáné kertjében való bevonulásakor tanítványainak. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Mire vigyázzatok? Miért kell vigyáznunk? Miért kell éberek legyünk? Emlékeznek az előbb olvastó Korintus belekhez írott első levél 10. részének a 13. verséből, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Itt is Jézus Krisztus mit mond? Vigyázz! Meddig érvényes Jézus Krisztusnak ez az egyetlen egy szava, hogy a győzni vágyó, Isten szerető embereknek vigyázni kell. Más szóval, meddig kell vigyázni a győzni vágyó, Isten szerető embernek? Meddig? Mindaddig, amíg él ezen a földön. Miért? Mert mindaddig, amíg itt vagyunk a földön, van ellenségünk?
1: Van.
0: Tehát sohasem tehetjük le a fegyvert. Nem lehet fegyver szünetet kötni Sátánnal, vagy valaki mással sem. A másik dolog a vigyázás mellett az imádkozás. Én nagyon ajánlom mindannyiuknak, én nem kérdeztem meg önöktől azt, hogy szoktak-e naponta imádkozni. De reggel, amikor felkelünk, próbáljunk, forduljunk oda a jó Istenhez. És a több más kérelem mellett tegyük meg azt, és mondjuk el, Istenem, segíts meg engemet, hogy én adj erőt, hogy én ellenállhassak Sátán minden kísértésének. És még egy dolgot hozzáteszek, még a gondolat szintjén is. Még a gondolat szintjén is. Mert bárhol sokkal könnyebb ellenállni a kísértésnek, de legnehezebb a gondolat szintjén tisztának lenni. És csak akkor, amikor ez megtörténik, ott van a vágy, hogy mi szeretnénk győzni, de mi az, hol van az erőtelenség, miben van az erőtelenség? Nem itt, itt már megértettük, de miért van a testben erőtelenség? Azért, mert születésünknél fogva megszoktuk a rosszat. Más szóval elmondva, minden ember olyan, mint egy itatos papír, bűntől állítatva. És az egész test, a bűnnek a súlya bűnnel van átitatva, és amikor az értelem kezd más irányba menni, Istent követni az értelmével az ember, akkor önmagával a legnagyobb csatát kell megvívnia. Azonban mindenkinek a saját természete felett kell győzni. És ez a győzelemnek egyik titka. A győzelem szerepe az ima és a vigyázás. Tehát az, hogy magunk felett győzzünk. Szeretnék feltenni egy kérdést. Mit gondolnak önök, hogy ki a mi legnagyobb ellenségünk? A sátán, vagy pedig a mi bűnös vágyunk? Vagy melyiket nehezebb legyőzni? A sátánt, a külső kísértést, vagy a belső kísértést? Belső. És akkor miért, mi szükséges a belső kísértés legyőzéséhez? Ima is az éberség, a vigyázás. A győzelem, győzelmes élet két forrása, a tiszta gondolkodásra jutás, és a másik a természetünk legyőzése. Enélkül, a tiszta gondolkodásra jutás nélkül nincs természet felett, természetünk feletti győzelem. Találkoztam már emberekkel, akik azt mondták, hogy tudja, ha én elhatározom, akkor ott menni fog. Ott mese nincs. Én ezt meghatároztam, ennek így kell lenni, végsősorban nekem senki nem parancsol. Hát hadd kérdezzem, igaz ez? Hogy nekem senki nem parancsol? Hát lehet, hogy körülöttem élő emberek közül senki nem parancsol, de van belülről valaki, aki parancsol. Éppen ezért ezt a sorrendet soha ne felejtsük el. Tiszta gondolkodásra jutás, után következhet be az, hogy a természet felett győzünk. Amikor az ember belejut a kísértésbe, de elkerülhette volna. Sok ilyen eset van az életben, nem elegendő jó szándék, mert a bűnös természetünk mindig visszafelé húz. Sok esetet látjuk, maga Péter is belesétált a kísértésbe. Elkerülhette volna. De miért sétált bele? Látni fogjuk még azt is, de csak így elvet szeretnék előre megmondani, elmondani Péterrel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus elmondta Péternek azt, hogy ő meg fogja tagadni. És Péter azt mondta, hogy Uram, én kész vagyok a halálba menni. Jó, szóba sért, hogy én téged megtagadjak, ha mindenki megtagad, de én nem. Hogyha elhitte volna azt, amit Jézus Krisztus az este mond. Ha megszívlelte volna Jézus Krisztus figyelmeztető szavát, akkor nem sétált volna be a kísértésbe. De mivel ő magában bízott, tehát ott volt a bűnös természetnek visszafelé húzó ereje, ezért a másik ok, amiért könnyen belesétálunk a kísértésekbe, hogy az ember nem veszi komolyan, hogy rossz a természete, bűnös a természete. Ezt nem veszik komolyan. Úgy gondoljuk, hogy ha mi elhatározzuk, akkor az bezzeg menni fog. Bezzeg menni fog. Azt majd én véghez viszem úgy, ahogy én akarom. Megy ez így? Ez nem megy. Nézzük tovább a következő fontos dolgot. Van egy nagyon híres mondás, a pokol útja is jó szándékokkal van kikövezve. És elegendő kell jó szándékok a győzelemhez. Nagyon komoly megfogalmazás ez. Mi tudjuk, hogy nincsen pokol, azonban egy olyan ember mondta ezt el, aki hitt a pokolban, és azt mondja, tehát a halálba, a pusztulásba vezető út is jó szándékokkal van kikövezve, és az ember mégis oda jut. Mert a jó szándék nem ment meg bennünket sátán kísértése alól. A jó szándék nem ment meg bennünket sátán kísértése alól. Istenem, a világ rossz, ha azt meggyógyítod, én is jobb ember leszek. Soha nem fogom elfelejteni, egy világhírű szónokot hallgattam Belgrádba, vagy majd közel 40 évvel ezelőtt, egy mondatát soha nem fogok elfelejteni. Egy mondatát. Azt mondta, ha a gyilkos gyalog megy, repülővel, hajón, vagy autóval, az mindig gyilkos. Hogy milyen ruha van rajtunk, mennyi pénzünk van, milyen járművel közlekedünk, az semmit nem változtat jellemünkön. Az semmit nem változtat jellemünkön. Tehát, ne mondjuk azt, sokszor emberek ilyet is mondanak, ha én jobb körülmények között élnék, én könnyebben tudnák szolgálni Istennek. Tudják, hogy miből tanultam én nagyon sokat? Ismerik-e önök a tavirózsát? És hogy néz ki a tavirózsa? Olyan matatos, piszkos, szutykos, ja és hol? A mocsárfa. Mocsár fölött, igaz? Tehát egy keresztény ember, ha őszintén imádkozza a hatodik kérelmet, hogy ne vigy kísértésbe, és ezt a csatát vívja, akkor ezen a bűnös világon is győzedelmes életet élhet. Tehát, ha nem győzzük le a bűnös természetünket, akkor le fog az győzni bennünket. Ezért a tiszta gondolkodása jutása nagyon-nagyon fontos része a mi küzdelmünknek, és a mi atyának a teljesítését szemszögéből. Jakab 3, 12, 11 és 12. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörkedeztete édes és keserűt? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Igaz ez? Még induljunk el fizikailag. Előjöhet-e a földből, a forrásból édes és keserű víz? Egyszerre, egy forrásból. Vagy egymás után. Na most akkor, kedveseim, próbáljunk egy kicsit gondolkodni. Találtunk azt tűnként mi olyan emberrel, hogy egyik pillanatban imádkozott, és amikor jött ki a templomból, akkor rálépett valaki a kislába újjára, és már a templom kapujába is elkáromkodta magát. És akkor itt valami gond van? Hát azt mondja nekünk a Szentírás, hogy nem jöhet egy forrásból édes és keserű víz. Először felteti a kérdést, vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgeresztett édes és keserű? Nem. Akkor hol van itt a probléma? Miről beszélünk mi legtöbbet? Most itt nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk mondani, miről beszélünk mi legtöbbet? Amiről gondolkodunk. Mert a beszéd az elme gyümölcse. Ha nemes dolgokról gondolkodunk, akkor miről fogunk beszélni? Nemes dolgokról. És ez egy nagyon fontos dolog. Nem mindegy, hogy miről beszélünk, de ezért figyeljünk rá a tiszta gondolkodási jutás fontosságára. Mert Isten soha nem hagy el bennünket is, hála ezért az ígéretért, amelyet találunk feljegyezve, így hangzik. Amikor az Isten emberének a szolgája, ez királyi könyvben van feljegyezve, szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovagokkal, meg hadikocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: jaj, uram, mit tegyünk? Itt Elizeus és szolgájáról van szó, amikor Dótánban vannak, és reggelre bekerítette az ellenséges hadsereg a várost, és amikor felkelt az Isten szolgájának, vagyis a prófétának a szolgája, akkor azt mondja, hogy jaj, uram, mit tegyünk? Ellenséggel körül van véve a város, vajon most mi lesz velünk? Ha olvassuk tovább ezt a kijelentést Királyok 2 könyvének 6. részében a 15-től a 17-ig terjedő verseket, akkor testvérek, mekkora bátorítás van ebben. De ő, tehát Elizeus így felelt: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott: uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson, és az Úr megnyitotta a szolgának szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Kik voltak ezek a tüzes lovakkal és harci kocsikkal? Isten angyalai. Ne felejtsük el, amikor mondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét, hogy ne vigy minket kísértésbe, ne felejtsük el ezt. Többen vannak velünk, mint ő velük. Mert Isten kéz egy angyal, egy légió angyalt, azt jelenti, hogy 12 000 angyalt, elküldeni egy embernek a megvédésére. Ha Sátán bennünket kísért, ha mi vívjuk a csatát, Isten biztosítja számunkra az angyalok segítségét. Mert mit mondott? Nem hagy bennünket feljebb kísérteni, mind ahogy mi azt el tudjuk viselni, amennyi erőnk nekünk van. Akkor elcsüggedjünk, van-e okunk elcsüggedni, ha mi kísértésben vagyunk? Ne felejtsük el. Én nem tudom rangsorolni a kérelmek fontosságát, és ma sem szeretném azt tenni, de ebben a kérelemben az egyik legtöbb bátorítás van, akkora ígéreteinek van Istennek, hogy mi bátran foghatunk hozzá, és küzdhetünk a legnehezebb körülmények között is, akkor se adjuk fel fitünket, mert Isten meg fog bennünket segíteni a kísértésben. Tehát itt említettük azt, hogy a legnagyobb ellenségünk nem a Sátán, második, nem a másik ember, aki körülöttem van. Például hallottam már embereket, hogy azt mondják, ha nekem nem volnának ilyen rossz szomszédaim, én sokkal jobb keresztény ember lennék. Igaz ez? Hát a valóság ez. Tehát nem. A legnagyobb ellenség nem a Sátán, nem a másik ember, nem a rossz körülmény, hanem bűnös természetünk. És ez az. Nekünk nem az kívülálló emberekkel kell megküzdeni. Nekünk a belső vágyainkkal kell megküzdeni. Ha mi legyőzzük a vágyat, ami bennünk van, a bűnös vágy, például küszködés, így van, ezzel, azzal, amazzal, hogyha ez a vágyat legyőzzük Isten segítségével, akkor ellen tud leszerünk ellenállni, annak a kísértésnek legyen az ez, az, amaz, bármilyen minősítésben is szeretnénk megemlíteni ezt. Tehát itt van újból még előttünk ez, ne vigy minket kísértésbe. A kísértéseket el lehet kerülni. Sok esetben, nem mindig, de sok esetben el lehet kerülni. Például ott van ugye az, hogy hogyan. Ezért mondtam mindjárt az előbb, hogy hogyan. Hoztuk az előbb Péter apostolt. Jézus azt mondja, míg a kakas az éjszaka kétszer megszólalt, háromszor megtakasz engem. Uram, az lehetetlen, én te veled a halálba vagyok kész menni, én téged nem fog megtagadni, ha mindenki megtagad, én akkor sem tagadlak meg téged. Na most, hogyan lehet akkor győzni? Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Senki nincs kibiztosítva, hogy mindvégig hűségesen meg fog állni. Ezért amíg élünk ezen a földön, egyik kezünkkel mindig kapaszkodjunk a mi megváltunk átszegezett kezébe, hogy el ne essünk. Mert csak győzni így lehetséges. Tehát nem elég megtérésre jutni, nem elég olvasni a Bibliát, nem elég elfogadni azt, ami a Szentírásban van megírva. Naponta együtt kell élni Istennel. Ezért mondtam, reggel, amikor felkelünk, kérjük az Isten oltalmát, kérjük az Isten segítségét. És a napközben úgy érezzük, hogy ez a kapcsolat megszakadt, akkor újból fordulunk oda Istenhez, és újból kérjünk, hogy adjon nekünk erőt. Ha gondolataink zavarosak, akkor egyik gödörből a másikba esünk. Említettük már az elme tisztaságára, mennyire oda kell figyelni. Jézus Krisztus azt mondta Péternek, Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a buzát. Hát ivá itt van ebben a kérelemben is mi? Azt, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, vagy megkísértsen. Ugye használja Jézus ezt a régi módot, amikor rostálták a buzát, hogy úgy, ahogy rostálják a buzát, próbára tegyék a te hitedet, a te hűségedet. Ezt mondja. És említettük már, Péter megtagadta Jézus Krisztust. Így van, még pedig háromszor megtagadta Jézust. Most próbáljuk egy picit Pétert átgondolni. Szerette-e Péter Jézust? Szerette. És mégis megtagadta. Tovább. Péter nem akarta megtagadni Jézust. És azt mondta, és Péter őszintén mondta, Uram, én, ha mindenki megtagad, én akkor sem tagadlak meg. Én elébe a halálba megyek, de én akkor se tagadlak meg. Ő ezt komolyan gondolta. Tehát nem arról van szó, hogy egy fellengző ember fellengző szavakat mondott. Péter átokkal tagadta meg Jézust. Nem is egy sima tagadás volt, hanem átkozódni, szitkozódni kezdett, hogy ő egyszerűen nem ismeri. De mondják, Péter sírt. Igen, így olvassuk, hogy miután Péter tekintete találkozott Jézus Krisztus tekintetével, eszébe jutott, amit pár órával azelőtt mondott neki. És így olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Péter keservesen sírt, és kiment Gecsemáné kertjébe. Ott az elmulasztott időt pótolta. Ott Gecsemáné kertjében sírva könyörgött bűnbocsánatét. Péter az ima idejét elaludta, és ő besétált a kísértésvel. Mikor sétálunk be mi is a kísértésbe? Ha magunkba bízunk, úgy, mint ahogy Péter is magában bízott. Ez a nagyon elgondolkodtató dolog itt. Szeretnék még egy példát hozni. Itt van egy deszkakerítéssel bekerített ház. És az udvarban sok zöld hű van, és ott legel egy bárány. És mi jól fogjuk és belerúgdosunk a kerítésbe, az zörög, dörög, minden. Hogy fog reagálni a bárány? Vagy megijed, vagy arrább megy, vagy tovább nyugodtan marad, pláne ha távolabb van. De mi történik akkor, hogyha egy pitbull van belőle? Az bizony nekünk rohan. És nekünk esik. Na most, miért hoztam ezt a két példányt? Megtörténhet, lehet bárány természetű ember is? De lehet pitbull természetű ember is? Na most én milyen vagyok? Én milyen vagyok? Mert ha Jézus Krisztus báránya van összehasonlítva, íme az Isten báránya, aki elveszi a világnak bűneit. Vagy pitbull természetű vagyok. De hogyha ilyen természetű vagyok, akkor se ne csüggedjek el. mert Jézus Krisztus segítségével bárány természetű emberré legyünk. Befejezésül ne légy kísértésbe. Istenem, segíts belől megszabadulni a rossztól. 1. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. Szeretem én az Isten teljes szívemből. Szeretem én az Isten teljes lelkemből. Szeretem én az Isten teljes elmémből. És szeretem én az Isten teljes erőből. Ha igen, akkor bármilyen kísértés, ha jön ránk, győzni fogunk. Győzni fogunk, és ellen tudunk állni. Jó Isten, segítsen meg bennünket, hogy Istenem, szabadíts meg engemet belől a rossztól, hogy én megtisztulva te nálad lelki békét, lelki nyugalmat és lelki örömet találjak. Jó Isten, segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: találkozás Jézussal.
1: Történelmi személy volt a Jézus Krisztus, az igazi Jézus nyomában. Hadd tegyek fel egy kérdést, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy úgy érezzük, hogy átvernek bennünket. Nem tudom, volt már valaki ilyen helyzetben? Hogy becsaptak. Akár boltban, akár úton, útfélen, akár ideológiailag. Egy biztos, az, hogy vallásilag is nagyon sok embert becsapnak. Ugyanis 20 000 különböző felekezet van a világon, és mind a 20 000 mit mond magáról? Szóval, hogy neki van igaza. De mind mivel mást mond, hánynak lehet egyszerre igaza, ha különböznek? Egynek. És 19.999 valahol lehet, hogy tévúton van. Úgy érzem néha, hogy az egész élet olyan, mint egy kész átverés show. Megveszünk dolgokat, és nem azt nyújtják, mint amit ígértek. Tévéreklámok nem erről szólnak? Milyen szépen mosnak a mosóporog a tévében, nem? Minden folt azonnal, rá lehet vasalni, mindent lehet tenni, és amikor kipróbáljuk otthon, akkor rájövünk, hogy nem is a mosóporral van a gond, hanem a mosógéppel. Venni kell hozzá még kalgont, hogy működjön, nem? Megveszik a kalgont, és mégis ki kell dobni a mosógépet. És lehetne a sort folytatni. Az egész élet olyan, mint a kész átverés só lenne. A látszat és a valóság között igen nagy a különbség. Mi alapján döntenek akkor az emberek, hogyha valami kérdéses, ha valami bizonytalan? Mire szoktunk támaszkodni? Mi alapján tudunk valahol helyes döntéseket hozni? A tapasztalat alapján? Utána járunk, megnézzük, megfogjuk, nem? Használjuk az érzékszerveinket. Mennyire hasznosak az emberi érzékszervek például? Hány lába van az elefántnak? Tehát meg tudjuk-e számolni, hány lába van az elefántnak? Tudjuk, hogy 4, de a képen, mintha 5 lenne, nem? Kezdjük előről. 1, 2, 3, 4, 5. Kezdjük hátulról. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát úgy tűnünk, hogy 5 lába lenne az elefántnak. Tehát nagyon könnyű becsapni az emberi érzékszerveket. A tapasztalat az megbízható teljes mértékben? Mi van, hogyha új dolggal találkozunk, amivel nincs tapasztalatunk? Mindig jön egy újabb és egy újabb termék. Egy újabb és újabb vallási irányzat. Egy kijelentés Jézus Krisztussal kapcsolatosan. És ennek az a következménye, hogy egy káosz uralkodik sok ember fejében Jézus személyét illetően. Mai kérdés, az első kérdés, amire keressük a választ, hogy mi az igazság Jézus Krisztussal kapcsolatosan, valójában történelmi személy volt-e? Napóleon a következőt mondta, tulajdonképpen nagy kérdés az, hogy ez a Jézus létezett-e egyáltalán. Amikor általános iskolás voltam, volt egy történelem tanárom, aki nagyon sokat úgy pellengére állította a Bibliát, a vallást, az egyházakat, és ő azt mondta, hogy Jézus az egy kitalált személy volt. Nem is létezett tulajdonképpen Jézus Krisztus. Ezt a kérdést azonban könnyen meg lehet válaszolni, mert ma már nagyon sok kutatási eredmény, publikáció ismeretes ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy ki is volt Jézus Krisztus, igazolható-e az, hogy ő ténylegesen történelmi személy volt. Olyan személy, aki valóban létezett, és valóban élt, és cselekedett. Tehát az első témakör Jézussal kapcsolatosan az, hogy ő valós személy volt-e. Egy forrása van Jézus ismeretének, ez a Biblia. Azonban nagyon sok ember kétségbe vonja a Bibliának a tekintélyét, és azt mondják, hogy hát a Biblia írói elfogultak voltak. És persze, hogy a saját szemszögükből írtak le mindent. Hogyan tudnánk eldönteni azt, hogy Jézus valójában létezette, mint ember, és hogy milyen ember volt? Milyen lehetőségek vannak? Más forrásokban meg kell nézni, hogy mások, esetleg akik nem is hittek Jézus Krisztusban, mit írtak róla abban a korban? Az ő kortársai, írók, történészek, van-e valaki még a Biblián kívül, aki megemlíti Jézus Krisztus és igazolja az ő hitelességét, hogy ő létezett? Nézzük meg a Biblián kívüli forrásokat, hogy mit mondanak a Biblián kívüli források Jézus létezéséről. Az első ilyen Tacitus, római történész, aki 52-ben született, abban az évszázadban élt, amikor Jézus is élt, és a következőt írja az ő művében a kereszténységről. Krisztust, akitől a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus kivégeztette. Vagyis ő elismeri, hogy a kereszténység névadója Jézus Krisztus egy létező személy volt, aki mártír halált halt Poncius Pilátus alatt. Lucián, az író, a második században a következőt írja Jézussal kapcsolatosan. Jézus Krisztus egy Palesztinában megfeszített ember, aki az új, misztikus dolgokat ebbe a világba bevezette. Ő is elismeri, abban a korban ugye még nagyon friss volt az információ, hogy létezett egy ilyen ember, aki új, misztikus tanításokat vezetett be ide, és ezzel ő kifejezi azt is, hogy ő nem ért ezekkel egyet, tehát ő nem ismeri ezeket, egy misztikus tanításnak nevezi azt, amit Jézus tanított. Josephus Flavius, aki zsidó történetíró volt, az ő művében, a Zsidó háború című könyvében szintén megemlíti Jézust, bár egyesek ennek az eredetiségét vitatják, egyet azonban el kell, hogy ismerjünk, bármit is ír Josephus Flavius Jézusról, megemlíti az ő könyve Jézust. Ez az idézet, amit hoztam az ő művéből, elismeri azt, hogy ő több volt, mint ember, csodákat is tett. Azt mondja, ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha egyáltalán szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És továbbiakban leírja azt, hogy Poncius Pilátus alatt meghalt, majd pedig valószínűleg fel is támadott. Tehát Josephus Flavius, zsidó történetíró történész is szintén elismeri Jézus Krisztus létezését. Suaton, római történetíró 120-ban a következőt írja Jézusról. Mivel a zsidók az ő vezető Krestos alatt állandó nyugtalanságot keltettek, Claudius elűzte azért őket Rómából. Ez a Krestos, ez nagyon közel áll a Krisztus szóhoz, valószínűleg nem helyesen írhatta le Krisztus nevét, de tulajdonképpen Krisztus lehetett az a vezető, akire itt utal. Plinius Secundus, Bitinia helytartója 112-ben, amikor Trajanus császárnak levelet ír, azzal kapcsolatosan, hogy a császár elrendelte a keresztény üldözést, akkor a következőt írja a császárnak, hogy ezek nem rossz emberek ezek a keresztények, biztos, hogy őket kell üldözni és nyomorgatni? Szóval ezek olyan emberek, akik bizonyos napon reggeltől összegyülekeztek, Krisztust imádják Istenként, váltakozva énekelnek, és itt le is írják a liturgiát az első századokban, hogy hogyan is történt, és megesküztek nem arra, hogy valamilyen törvényszegést hajtanak végre, hanem hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem paráználkodnak, nem szegik meg a szavukat. Tehát ilyenek voltak a keresztények, és a helytartónak nagyon pozitív benyomása volt, és tiltakozott ezzel a levéllel a császárnál a keresztény üldözés ellen. De ezzel együtt elismerte azt is, hogy valóban létezett Krisztus, aki vezetője volt a keresztényeknek. További forrásokból nem idézek, csak felsorolok egy jó pár forrást. Ilyen Tertullianus 197-ben, aki megemlíti ezt a Tallus, a szamáriai származású történész, akkor a Marabár Szerápion levele, további Justin a mártír is megemlíti Jézus Krisztust, a zsidó Talmud írások is megemlítik Jézus Krisztust. Nagyon sok más forrás megemlíti azt, hogy Jézus Krisztus egy élő, létező személy volt, valós történelmi személy volt. Tehát kijelenthetjük azt, hogy a történelmi feljegyzések, a történészek, az irodalmi feljegyzések igazolják azt, hogy Jézus valójában történelmi személy volt. Ezt egészen nyugodtan megállapíthatjuk, és ha valaki ma ezt kétségbe vonja, mint hogy Napóleon tette, tulajdonképpen a saját tájékozatlanságát árulja el. A következő kérdés azonban sokkal nehezebb kérdés, ha ő valóban élt és létezett, akkor kicsoda volt ő? Egy ember? Egy nagyszerű ember? Vagy valóban a földre jött Isten? Erről szól a következő előadás.
2: Jézus valóban Isten fia volt. Erről szeretnék beszélni, hogy ténylegesen bizonyítható ez. Térjünk oda-vissza, hogy a római birodalom, ahol a kereszténység kialakult, ennek a vashatalma minden olyan emberi próbálkozást elsöpört, ami ennek a megváltoztatására, a hatalom megváltoztatására jött létre. Krisztus előtt második századtól, ugye a Krisztus utáni második századig, hogyha mindent összeszámolnánk, hozzávetőlegesen 300 önjelölt messiás volt. Roppant nehéz lenne kizárásos alapon eldönteni, hogy ki az igaz messiás. Mindegyikőjük kizárólagos joggal lépett fel, és valahol mindegyikőjük a megszabadítást tűzte ki célul. Üzenetük nagyon közel állt egymáshoz. Gondolatba ugorjunk történelmileg és földrajzilag is egyet, Jeruzsálembe Krisztus után 30 évvel, tehát Krisztus halála után 30 évvel. Ekkor volt egy olyan önjelölt messiás, aki kikiáltotta magát, majd a nép támogatta őt megváltónak, messiásnak. 66-ban Krisztus után kitört egy hatalmas nagy zsidó felkelés, egy lázadás. Ennek ez az egyetlen egy önjelölt messiás volt a fő okozója. Természetesen, mint minden hasonló próbálkozás vérbe lett folytva, 70-ben emiatt, vagy ennek az okából is Jeruzsálem elesett, és akkor abban a pillanatban úgy tűnt, hogy mintha a zsidó vallás is megbukott volna. És valóban óriási nagy változás történt a zsidó vallás rendszerében is, ettől a ponttól, történelmi ponttól kezdődően. 33 évvel korábban volt Jézus Krisztus, aki szintén messiásként jelentkezett, kizárólagos joggal lépett föl, természetesen ezt nem ő hangsúlyozta, hanem ma mondjuk mi keresztények róla ezt. Szabadítást ígért, tehát valahol az üzenete közelít a többi önjelölt messiáséhoz. Voltak, akik elfogadták, mások keresztre feszítették, ma is hasonló a helyzet. Nagyon sokan elutasítják, de viszont 1,5 millióan hisznek benne, és Istenként tisztelik őt. Vagy 1,5 milliárdan. Mit tudunk róla? Mit tudunk biztosan a személyéről, arról, hogy isteni eredetű-e, messiás volt, vagy esetleg egy újabb forradalmár? Képzeljünk el egy nem mindennapi helyzetet. A helyzet a következő. Jézus a tanítványaival az utolsó vacsora elköltésénél van. És mond egy nagyon különleges dolgot, a Lukács evangéliuma fel is jegyezte ezt. Most akinek erszénye van, elővegye hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Ha ezt az üzenetet kiemelnénk a Bibliából, úgy tűnne, mintha Jézus azt mondaná, hogy még a ruhánkat is adjuk el, és vásároljunk kardot. Ez egy nyílt felhívás arra, hogy legyen egy lázadás. Majd Jézus aztán helyretette ugyanezt a következő mondatában, amikor a tanítványok közül egy jelentkezett is, és azt mondta, hogy én van két kardunk. Jézus ezt leállította, és azt mondta, hogy elég, nem erről beszéltem. Valami más a célom. Annyira, hogy amikor az olajfák hegyén mennek őt elfogni, itt találunk egy feljegyzést a Máté evangéliumában, ahol az egyik tanítvány levágja a szolga fülét, Jézus meggyógyítja őt, egyértelművé akarja tenni, hogy nem valamiféle Róma birodalma ellen való lázadás szít, hanem másféleképpen beszél a megváltásról. Abban a helyzetben azonban, ha a Bibliát megnézzük, minden bizonnyal a legcsalódottabb emberek, maguk a Krisztus követők voltak, nevezhetjük őket akár az első keresztényeknek is. Minden elveszett vajon Jézus halálával? Vizsgáljuk meg a személyét, vizsgáljuk meg azt, hogy valóban messiás volt-e, és követhetjük-e őt ezek alapján, mint Istent. Három alapelv, amit igyekeznék nagyon röviden összefoglalni, és

kiemelni, ami az isteni származására vonatkozik. Ugye az jobbára úgy gondolom mindenki tudja, hogy Betlehemben született Jézus. Az Ószövetségben, Mikeás próféta könyvében találunk egy nagyon rövid jövendőlést erről, amiben nem csak az van, hogy Jézus Betlehemben fog majd megszületni, hanem a származásáról van egy különleges dolog. Elejétől fogva, öröktől fogva van. Ezt különböző féleképpen fordítják egyébként az újabb bibliák, de a lényeg az nagyjából ezt jelenti. Mikeás körülbelül 700 évvel Krisztus előtt élt és prófétált. Hogyan lehetséges az, hogy Jézus 700 évvel később megszületett, de mindig is létezett? Ugye teljesen logikátlan dolog, hogyha hagyományos logikával gondolkozunk. Ha ezt sikerülne megérteni, ezt tudnánk bizonyítani Isten eredetét, a származásának. Erre is találunk számos forrást a Bibliában, az egyik legszebb, egy himnuszban található, amit Pál apostol írt a Filippi levélben. Itt egy buzdítás van, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt Krisztusban is, hogy képes volt letenni az isteni hatalmát, megszületni emberként, majd miután elvégezte a megváltói munkát, ismét visszavenni az isteni hatalmát a mennybe. Amit Pál apostol ír a Filippi levélben, az a következő. Krisztus mindig is volt, mindig is lesz, ezzel nem vitatkozik, ezt egy megállapításként leírja Pál. Majd azt mondja, hogy megüresítette magát, tehát ember lett, szaknyelven úgy mondjuk, hogy inkarnálódott, majd megalázta magát keresztfának haláláig, és mi történt utána, mikor Jézus meghalt? Itt jön az, amit Pál ír, és ami nagyon fontos, hogy visszavette az isteni hatalmát, vagy visszaadta neki a mennyei atya, és így ugyanolyan örökké való Isten mindenkor, mint amilyen a mennyei atya, vagy a Szentlélek, ahogyan erről a Biblia beszél. Felmagasztalta őt Isten, ezt a szót használja Pál apostol. Dietrich Bonhoeffer, egy német teológus, nagyon különleges módon fogalmazza meg, szeretem ezt az idézetét. A kereszten Isten halt meg, de mivel Isten halhatatlan, ezért először Jézusban emberré kellett lennie. De Jézus mégsem mint ember halt meg, mert egy tökéletes ember halála kevés lett volna az egész világ bűneire. Istennek kellett meghalnia. Ugyanoda jut vissza, ahonnan elindul, de ez egyébként a lényege, hiszen Pál apostol is pontosan erről beszél. Három alapelvet ígértem, nézzük a másodikat, a tetteit, amelyek kétséget kizáróan csodák. Rengeteget lehetne erről beszélni, nagyon sok dolgot tudnánk számszerűen a Bibliából nézni, én csak általánosságban mondok egyet. Lázár feltámasztása. Az evangélium szerint Jézus sírt Lázár miatt. Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen emberi érzései voltak, ugyanakkor tudta, hogy van feltámadás. Tehát ha meghalt is Lázár, Lázárnak mindenképpen fel kell majd támadni. Miért sírt akkor? Azért a Biblia ezt írja, mert Jézus szerette őt. De tudta, hogy a szeretetét ki tudja fejezni azáltal, hogy Lázárt éppen akkor ott föltámasztja, tehát megtette. Ez nem csak annyi, nem inkább csak a feltámadás feletti hatalmáról beszél Jézusnak, hanem egy másik nagyon fontos dologról is, hogy az a szeretet, amit a világba hozott, amit tanított az embereknek, továbbadott a keresztényeknek, az nem mindennapi. Természet feletti. Biblia nagyon sokszor arról beszél, hogy ez a szeretet olyan, ahol az arra méltatlan emberek felé fejezi ki. Egészen a kereszt halálig. Hiszen legvégül vagy végül a Krisztus halála éppen a szeretet miatt történik, azért, hogy másoknak esélyt adjon az életre. János apostol így foglalja össze ezt későbbiekben egyik levelében, az evangéliumában. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a másikért. Ugye milyen fantasztikusan meg van fogalmazva az, ami a kereszténység tanításának a lényege. Elismerték ezt Jézus ellensége is, Pilátus nagyon híres mondása, Ecce Homo, munkácsi képének a címe, íme az ember, az abszolút értelembe vett ember. És még talán ez sem lenne elég, egy ma már kevésbé ismert író, Dzsingisz Ajtmatov, minden ember kikerülhetetlen vonatkozási pontja,

Atya, Jézus Krisztus. Ez meggyőz engem arról, hogy Krisztust az ellenségei is annak tartották, akinek a keresztények tartják. Hogy ne ismételjem az előttem szólót, néhány idézet van, ahol megerősítik azt még a Római Birodalom idején a Krisztus származására és tetteire vonatkozó dolgokat. Azok, akik írtak róla, római történetírók, megerősítették, hogy nem volt egyértelműen ember, több volt, mint ember, és ő volt az a Krisztus, akit a világ akkor várt. Jézus saját magát is Isten fiának mondta, ezzel találkozunk néhány kijelentése kapcsán az evangéliumokban. Így egy egyszerű logikai szabállyal eldönthetjük, hogy ki is volt ő tulajdonképpen. A nem keresztény emberek állítása alapján Jézus több volt, mint ember, ezek a római birodalomból származó történészek. Tettei igazolják, hogy mindenképpen jó ember volt, és még az ellenségei is elismerték a tettei alapján. Hogyha nem volt Isten fia, de a tettei jók voltak, akkor valahol csalónak kellett volna lennie. De mi van akkor, hogyha ő csaló? Hogyha csaló, akkor nem jó ember. Ha pedig nem jó ember, akkor nem is Isten fia. Így el kell tudnunk fogadni azt, amit magáról mondott, hogy Jézus Isten fia. Dietrich Bonhoeffer másik idézete, Jézus az Isten arca, amelyet a világ felé fordít. Legcsodálatosabb módon fejezi ki azt, ami a Bibliában van. És az utolsó láncszem, a harmadik dolog, amelyet ígértem, Jézus feltámadt. Mennyire bizonyítható a feltámadása? A születésével és a tetteivel, csodatételeivel foglalkoztunk. Nézzük a halálát és a feltámadását. A evangéliumok szerint nem lehet egymástól szétválasztani Jézus feltámadásának és halálának a kérdését. Ugyanis először, akik támadták Jézus feltámadását, azt állították, hogy Jézus nem is halt meg, tetsz halott volt. Így egyetlen egy érv alapján lehetne meggyőződni erről, hogyha megnézzük azt, hogy mit mond a Biblia Jézus haláláról, valóban meghalt-e. A kereszthalál egy szörnyű kivégzési módszer volt. A legádázabb bűnözőknek szánták a Római Birodalomba, és mivel ilyen formája volt a kivégzésnek, ezért biztosra mentek. Hogyan halt meg Jézus a kereszten? Ez egy tulajdonképpeni fulladásos halál, amit erőszakkal a kifeszített testhelyzetnek köszönhetően okoznak. A kisebb sebek, amelyeket a szögek okoznak, tulajdonképpen nem okoznának halált, csak szenvedést. De azért, ha valaki ezt a bokacsontot nézi, akkor képzelje el, hogy bizonyos módjánál a keresztre feszítésnek milyen fájdalmat tudott okozni egy ilyen erőszakos beavatkozás. Végül a súlyosan megterhelt vállak annyira átalakították a szervezet kémiai háztartását az izzadás és a különböző problémák miatt, a vízveszítés miatt, hogy a fulladásos állapot és az egyensúlyvesztés a szervezetben beállt. Ez néhány esetben, mint például a Spartacus féle rabszolga felkelésnél Krisztus előtt majdnem 100 évvel, 2000 rabszolgát feszítettek keresztre, több napig is tarthatott. Krisztus esetében azonban csak néhány óráról beszél a Biblia. És ha még ez sem lenne elég, a Biblia arról is beszél, hogy a keresztre feszítés végeként, vagy befejezéseként az egyik római katona lándzsával Jézus szívét keresztül szúrta. Ezt lehetetlen volt túlélni, így Jézus bizonyosan meghalt. Mivel tudnánk röviden a feltámadást bizonyítani? Feltámadás legnagyobb bizonyítéka maga a kereszténységnek a létezése, hiszen a kereszténység nem szűnt meg Jézus halálával, hogyha nem támadt volna fel Jézus, valahol ennek meg kellett volna szűnnie. Az az idézet, amit László előttem Tacitusztól idézett, éppen erről beszél, hogy folytassam az ő idézetét. Néró, mikor Rómát felgyújtotta, vádolta a keresztényeket, mutatja ezt az idézet, hogy krisztiánusoknak nevezik azokat, akiket babonás hittel megbélyegezve Néró megvádolt a Róma felgyújtásával, és hogy ott van az a métej, az a babonaság, miszerint ez a Krisztus fel is támadt.
nem csak Júdeában most már, hanem Rómában, a nagy városban is hisznek ebben. Ha ez így volt, akkor csak lehetséges valamilyen alapja. Mit ír erről a Biblia? Pál apostol a korintusi levélben, az első levélben egy nagyon tanulságos dolgot ír. Ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel, igaz? Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Persze utána megfordítja Pál, és arról beszél, hogy de Krisztus feltámadt, és ezért igenis van létjogosultsága a kereszténységnek. A 4. században Konstantin császártól kezdve államvallássá lesz a keresztény, ennek az egyik oka a kereszténység, és ennek az egyik oka az, nem lehetett már megfékezni a kereszténység terjedését, inkább létjogosultságot kellett neki adni, mert mintegy 300 év alatt teljesen behálózta akkor ismert világot a keresztény tanítás. Néhány nem kimondottan keresztény író beszél ennek a fontosságáról. Max Weber például, aki ugye nem kereszténységből, hanem a társadalom tudományokból ismert, ezt írja. A zsidóság útnak indította a kereszténységet, és a kereszténységnek egy lényegét tekintve mágia ellenes vallást adott útmutatóul, amivel nagy szolgálatot tett a gazdaság történetnek. Kereszténység és a zsidóság hatókörén kívül ugyanis a mágia uralma jelentette a gazdasági élet racionalizálásának egyik legsúlyosabb akadályát. Krisztus tehát kellett a világnak. Einstein, aki ismételten előttünk nem a kereszténységéről híres, bár nyilván ettől sem állt messze, ezt írta. Ha a kereszténységet, ahogy a Jézus tanította a későbbiek, de különösen a papok toldalékaitól elválasztjuk, úgy olyan tant kapunk, amely alkalmas az emberiség szociális betegségeinek gyógyítására. Lehetette volna a kereszténységet egy olyan személy tanításaira építeni, aki csaló? Úgy gondolom, hogy ez teljesen lehetetlenség. Elismerték volna-e ellenségei Jézus tanításait akkor, hogyha ő nem lett volna az, akinek mondja magát? És a harmadik, és ebben a világban azt hiszem jelenleg legfontosabb kérdés, hogy lenne ma is erkölcsi ereje tanításának akkor, ha nem az lenne, akinek mondta magát. Kereszténység lényege Jézus személye. Születésétől a halála után a feltámadásig és az azután következő dolgokig. Ha netán olyan szerencsés helyzetben lesznek, hogy ellátogatnak Jeruzsálembe, menjenek el a sírkertbe, ami Jézus sírjának a hagyományos helye. Itt van egy sírbolt, azon egy ajtó, és rajta egy felirat, Jézus nincs itt, mert feltámadt. Ez a kereszténység erejének a legfontosabb üzenete. Így Jézus szavaira ma milliók hallgatnak, viszont más millióknak nem jelent semmit. Nekünk azt az egy dolgot kell eldöntenünk, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mit jelent a mi számunkra Jézus. Ha sikerült önöket meggyőznöm, akkor köszönöm szépen a figyelmüket.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este egy újabb rövid sorozatot kezdhetünk, amelynek a vezércíme az Advent himnuszok. Több énekkel találkozunk a Bibliában. Először az Ószövetségből szeretnék megemlíteni, hogy ott is vannak himnuszok, ott is vannak hálaénekek. Például az egyik közismert hálaének, Mózes hálaéneke, Mózes második könyvének 15. fejezetében találjuk, amelyet akkor mondtak el az izraeliták, amikor átjöttek szárazon a Vörös-tengeren. A másik hálaéneke, amelyel találkozunk Bírák könyvének 5. fejezetében, Debora és Bárák hálaéneke, miután legyőzték Izrael népének ellenségét, és van még egy hálaének, egy rendhagyó hálaének, az pedig Anna hálaéneke, miután Isten kegyelméből Sámuelt megszülte, és az ő hálaénekét Sámuel próféta első könyvben, a második rész 1-10 terjedő versekben találkozunk. Ezt csak azért hozom ma este, hogy lássuk meg, hogy az Ószövetségi Szentírásban is vannak hálaénekek. Azonban, amivel a mai témakörünk és ezen a három esti témakörünk az advent himnuszokról szólnak, először szeretnék advent himnuszt tanulmányozni Jézus Krisztusról. Lukács evangéliumában 4 advent himnusszal találkozunk. Az első Mária himnusza Lukács evangéliumában az első rész 46-tól az 55-ig terjedő versekben, és lényegében mindegyik himnusz az advent himnuszok közül Lukács evangéliumában található, a másik Zakariás keresztelő János édesapja mondta el ezt a himnuszt, Lukács evangéliuma első rész 67 és egész a 80. terjedő versekben található. A harmadik himnusz az angyalok himnusza, mely hirdeti Jézus Krisztus születését, mikor megszületett, Lukács evangéliumának a második rész 10-től a 14-ig terjedő versekben, és a Simeon himnusza, meg Anna himnusza, amelyet Lukács evangéliumának második részében a 25-től a 35-ig terjedő versekben találjuk. Mivel 3 este tanulmányozzuk a himnuszokat, ezért a 4 himnusz közül 3-mal foglalkozunk, ez pedig Mária himnusza, Zakariás himnusza és az utolsó este Simeon himnuszát fogjuk tanulmányozni. Mikor egy rövid bevezetőt láttuk, térjünk rá, és nagy figyelemmel és imádkozó lelkülettel gondoljuk át Mária Jézus Krisztus édesanyja himnuszát. Már azért is nagyon különös ez a himnusz, mert Mária nagyon meglepődött, amikor Gábriel angyal felkereste és azt mondta, hogy te leszel az, akin keresztül Jézus Krisztus emberi testet fog ölteni magára. Te leszel az az eszköz, te leszel az az edény, aki által Jézus Krisztus emberként megszületik ezen a földön, hogy legyen minden ember megváltója. Mária nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy hogy történhet ez meg, mikor én férfit nem ismertem, és Gábriel angyal egyértelmű, világos választ adott Máriának, és azt mondta, hogy a Szentlélek száll tereád, és árnyékoz meg téged, és akit szülsz, Isten fiának hivatik. Először szeretném, ha közösen együtt elolvasnánk az egész himnuszt, és miután magunk előtt látjuk az egész himnuszt, részeire bontsuk, és lássuk meg a himnusznak a mondani valóját. Mondhatom, kedves jelenlevők, azt, hogy ezek a himnuszok ott vannak a Bibliában, de bizonyos értelemben még akkor is, hogyha Lukács evangéliuma első 2 fejezetében találjuk, úgymond rejtve vannak előttünk. A keresztény világ nagyon keveset beszél, nagyon keveset tanulmányozza ezeket a himnuszokat, még akkor is, hogyha nagyon egyszerű, nagyon következetes és nagyon csodálatos tanítást találunk ezekben a himnuszokban. Ahogy említettem, most egyszerűen folyamatosan csak elolvassuk, és utána minden kijelentés, minden fontos utalás, amit találunk ezekben a himnuszokban, és ebben ma este ebben az egy himnuszban, azzal fogunk foglalkozni. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, itt Mária önmagáról mondja ezt, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engemet minden nemzetségek. Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, tehát a hatalmas Isten, és szent, úgy szintén Istenre utal az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának erejével, elszélesztette a szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjáról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Ez lényegében Mária himnusza. Mikor így egyben láttuk ezt a himnuszt, ezután Isten segítségével lássunk hozzá részeire bontani, mi mindent tartalmaz, milyen tanítást, milyen utalásokat találunk a himnuszban, milyen tanácsokkal lát el bennünket Isten ebben az esetben Márián keresztül Jézus édesanyja által. Így mondja az első mondat, magasztalja az én lelkem az Urat. Kedves ellenlevők, nem tudom, hogy mi, amikor imádkozunk, vagy amikor beszélünk Istenről, érezzük-e szívünkben a hálát. Ott van-e számunkra a cél, hogy mi magasztalni szeretnénk a mindenható Istent. Mi dicsérni szeretnénk az örökké létezőt és örökké alkotót. Szeretném részeire bontani a 105. Zsoltárnak az első 4 versét. Itt összesen 9 okot sorol fel, amiért egy ember magasztalhatja az Urat. Az első, magasztaljátok az Urat. Nem tudom, hogy mi csak imádkozni szoktunk Istenhez, vagy magasztalni is szoktuk az Urat. Hogyan tudjuk mi bűnös, gyarló emberek dicsérni és magasztalni a mindenható Istent? Itt sorolja egymás után a második pontban, hívjátok segítségül az ő nevét. Kedves ellenlevők, amikor erről van szó, hogy hívjátok segítségül az ő nevét, nem tudom, hogy küzdtünk, hogy oldottuk meg számunkra azt a problémát, ami a mi atyánkban is nagyon hasonlóként ott van. Szenteltessék meg a te neved. Amikor gyermekkoromban édesanyám megtanította, és minden este fennhangon el kellett mondanom a mi atyánkot, én nem tudtam mit kezdeni ezzel, hogy szenteltessék meg a te neved. Nem tudom, hogy megoldottuk ezt a gordulsi csomót. Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért mondta Jézus Krisztus így, és miért nem mondta úgy, hogy szenteltessél meg te? Miért mondja ott is, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért van itt is a második pontban Isten magasztalásának a Zsoltárában, hívjátok segítségül az ő nevét? Miért nem mondja azt, hogy hívjatok segítségül engem? Miért a nevét? Azért, mert a bibliai időben a névnek mindig jelentése volt. És minden bibliai névnek megvan a maga jelentése. Csak egy-két nevet említek, az Ószövetségi Szentírásban ismerjük Jákobot, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy csaló. Ismerjük ugyanúgy Jákobnak az új nevét, amelyet Jézus Krisztus adott neki, Izrael. És azt mondja Jézus neki, ne legyen többé a te neved Jákob, mert küzdöttél Istennel és győztél, hanem legyen a te neved Izrael. És mit jelent az Izrael? Küzdeni Istennel és győzni. És amikor azt mondja itt az ige, hogy hívjátok segítségül az ő nevét. Hívjátok segítségül azt a mindenható Istent, aki tud segíteni rajtatok, mondja a zsoltáros. Azonban amellett, hogy mi segítségül hívjuk az Istent, hogy ő legyen velünk, figyeljük meg az Isten magasztalásának a harmadik pontja, hirdessétek tetteit a népek között. Az, ami engemet boldoggá tesz, azt én nem tudom elhallgatni. Ha én boldog vagyok azért, mert én keresztény ember vagyok, és most gondolok, amikor magamról beszélek mindannyiunkra, ha mi mindannyian valóban boldog emberek vagyunk, akkor ezt a boldogságot nem tudjuk elhallgatni. Ha viszont hallgatunk, akkor azt jelenti, hogy valahol hiányzik a boldogság. Megszoktuk azt, hogy mi keresztények vagyunk, megszoktuk azt, hogy bizonyos dolgokat gyakorlunk, ami a keresztény vallás előírt, és mi évről évre ismételjük, mókuskerékként maradunk egy helyen és körbe-körbe forgunk, hogyha boldogok vagyunk azért, hogy Krisztus értem meghalt. A számomra és számunkra boldogság az, hogy én találkozhatok Jézus Krisztussal, mert ő megígérte, hogy eljön nem csak először, megígérte, hogy eljön másodszor, és idézem a hiszek egyből, onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Ha számomra

ami az évet illeti, hogy visszapillantunk, és mindenkit nagyon bátorítok. Akár egy 10 percet, vagy 15 percet, én nem szabok időt, de gondoljuk végig, milyen csodatettekkel ajándékozott meg Isten az elmúlt esztendőben. Szereztünk tapasztalatot vele? Meggyőződtünk, megtapasztaltuk azt, hogy jóságos az Isten? Igen, beszéljétek el minden csodatételét. Mondjuk el tapasztalatainkat egymásnak. Van a Bibliában egy csodálatos esemény, amikor Jézus Krisztus meggyógyítja azt az ördögtől megszállott embert, és amikor meggyógyult, eszénél volt, kérte Jézus Krisztust, hogy menjen vele, azon Jézus Krisztus nem engedte meg neki. Akkor találkozott életében először Jézus Krisztussal. És azt mondta Jézus ennek a gadarénusi férfinak, menj el a tiédhez, és mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Hát szegény ember mit tudott mást mondani? Elmondta azt, hogy őt, mint embert, Jézus Krisztus hogyan szabadította meg a sátán fennhatósága alól. És elment ez az ember, és elmondta, hogy mit tett vele az Isten az övéihez. Igen, egy zárójeles dolgot hadd mondjak el, kedves jelenlevők, Jézus Krisztus egyik legnagyobb csodáját Gadaréniában végezte. A 4000 ember megvendégelése Gadaréniában történt. És az a 4000 ember pogányvidéken élő emberek, pogány emberek voltak, és az a 4000 ember ettől az egy meggyógyult embertől hallotta meg azt, hogy milyen csodát tett vele Jézus Krisztus. Nem beszélt Jézus születéséről, nem beszélt a bűnesetről, nem beszélt Jézus Krisztus haláláról. Ő semmit nem tudott a Bibliából, semmit nem tudott Jézus Krisztusról sem. Mit tudott? Én ördögtől megszállt ember voltam, de Jézus engemet megszabadított. Mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Akarunk örömet szerezni? Barátainknak, ismerőseinknek, akkor mondjuk el, beszéljétek el Istennek minden csodatételét. Mondjuk el mindazt, amit tett velünk az Isten. Legyen az lelki téren, legyen az jellemformálás terén, legyen az talán betegségből való felgyógyulás volt. Mondjuk el, tegyük boldoggá embertársainkat. A 6. Dicsőítsétek szent nevét. Megint ott van a név. Mondjátok meg embertársaitoknak, hogyan segített Isten bennünket győzelemre vinni. 7. pont. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Nekünk keresztényeknek megszokott azt hallani, vagy arról beszélni, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a mi bűneinkből, és lehetővé tette minden embernek az örök élet elnyerését. Ismerősek ezek a szavak? Hát ezt minden keresztény tudja. De szívből örüljetek, akik keresitek az Urat. Boldogok vagyunk-e, hogy Jézus Krisztus annyira szeretett engem, és amikor engem, akkor nem magamra gondolok, hanem személyesen mindannyiunkra, hogy mindent vállalt értünk azért, hogy megmentse bennünket az örök haláltól, a második haláltól, ami a bűnbüntetés az örök pusztulástól. Előjog ez? Boldoggá tesz ez bennünket? Hiszem, hogy igen. A 8. Kívánjátok az Urat és az ő erejét. Miért olyan rendhagyó ez a Zsoltár? Figyeljük meg a sorrendet. Kívánjátok először az Urat, először az Istent, hogy adja meg nektek az ő erejét, hogy győzzünk. Miért fontos ez? Kedves jelenlevők, ki képes saját erejéből a legkisebb hibáját legyőzni? Az emelje fel a kezét. Van-e közöttünk olyan, aki a legkisebb hibáját saját erejével képes legyőzni? Van? Ilyen nincs. Itt tündököl, itt emelkedik ki ez a dicsőség.

himnusz a 105. Zsoltárban, kívánjátok az Urat, de ne csak őt. Kívánjátok az ő erejét, és van az utolsó, a 9., keressétek arcát szüntelen. Lehetséges, hogy a 9. nagyon egyszerű. Azonban én elárulok valamit, hogy mit jelent az, hogy keressétek az ő arcát szüntelen. Hova néz a becsületes ember, amikor beszélget a másik emberrel? A mennyezetre, vagy a földre, vagy jobbra, vagy balra? A becsületes ember hová néz? Keresi beszélőtársának arcát, szemébe néz. Miért? Mert igazat mond. Akkor kinek az arcát keressük? Mit mond a Zsoltár? Az Istennek az arcát. Beszélgessünk vele. Mondjuk el neki szívünk vágyát, hogy tőle kapott segítséggel győzelemre tudjuk jutni. A megtérés indította az embereket Isten magasztalására. És azt látjuk egy másik ilyen példát az Ószövetségi Szentírásból, Dániel próféta könyvében a 4. rész 34. versét olvasom. A történet hátterében ott van, hogy Nabukodonozor király elhatározta, hogy nem egyezik meg az isteni kinyilatkoztatással, amelyet a Dániel próféta könyvének 2. fejezetében találunk, hogy különböző fémekből tevődött össze az állókép, őt jelképezte az aranyfej, és azt mondta magában, ez nem így lesz. Én készítek egy ugyanolyan állóképet, amelynek nem csak a feje, hanem a tetőtől talpig aranyból lesz. Egyszerűen lázadt az isteni kinyilatkoztatás ellen, azonban pont ebben a lázadásban tér meg Nabukodonozor király, és azt olvasom az imént hozott idézetből. Az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent. Amikor olvasom ezt az ígét, akkor eszembe jut fiatal koromban, teológus koromban nagyon szerettem szavalni, és volt egy kedvenc költeményem valamikor a 60-as években, az volt a címe a költeménynek, hogy ateista. És ebben a költeményben refrénszerűen ismétlődött ez a mondat. Megértem azt az embert, aki a földre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Nekem ez különös kedvenc volt akkor, akik kortársaim vagy valamennyivel fiatalabbak értik, hogy miről beszélek. És figyeljük meg, hogy ez a Nabukodonozor király, Babilóniának nagy királya, aki lázadt Isten ellen, és saját bőrén megtapasztalta az Isten vezetését, és azt mondja, a bizonyos idő elteltével, hová emelte fel Nabukodonozor királyző szemét? Az égre. Nem szobrokra, nem szentképekre, nem emberi készítményre. És kit keresett Nabukodonozor király az égben? És Ádám kit? A felséges Isten. Kit keresett Nabukodonozor király, mikor az égre tekintett? A mindenható örök Istent. És miért kereste? Olvasom tovább. És dicsérem, és dicsőítem az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Mi volt Nabukodonozor királynak az első célkitűzése, amikor megtért Istenhez? Hogy dicsérem, dicsőítem az örökkön örökké élőt. Mi késztette Nabukodonozor királyt, hogy dicsérje az örökkön örökké élőt? Azért, mert megtapasztalta, hogy az Isten jó. És amikor az ő életét, az ő egész valóságát Isten kezébe helyezte, akkor Istent dicsérte, Istent dicsőítette és magasztalta. Azért hoztam ezt a két ószövetségi történetből a példát, hogy lássuk meg Mária dics himnuszának az értékét és mondani valóját. Mária ezt mondta, Isten az én megváltom.
mit jelent Mária himnuszából ez a rövid kis mondatocska, hogy Isten az én megváltom. Először is több mindent jelent. Máriának megváltóra volt szüksége. Ez magába foglalja azt is, hogy nem bűntelenül született. Mária gyarló, bűnös ember volt, mint minden más ember. Ahogy azt még szeretném bemutatni az 51. Zsoltárból, a 7. versben, imén vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Mibe születtünk mindannyian? Vallásba? Nem, bűnbe születünk. Nincs olyan ember, aki bűntelenül született. És mivel Máriánál azt látjuk, hogy Máriának megváltóra volt szüksége. Ha Mária bűntelenül született volna, lett volna-e szüksége Máriának megváltóra? Igen vagy nem? És az ő dics himnuszában, amikor lelkét emeli az Istenhez, és dicséri és magasztalja az örökkön örökké élőt, Mária, akkor elmondja azt, Isten az én megváltóm. Istenem, nekem szükségem van rád. Tovább Mária himnuszából hadd hozzam a 48. versből, rátekintett alázatos szolgálójára. Kedves jelenlevők, elmondok valamit. Én arra bátorítok mindenkit, hogy amit most megpróbálok kifejteni, gondoljuk végig. Az az ember, aki azt mondja, hogy tudj, én nagyon magas lelki szinten vagyok. És sokkal jobb vagyok attól is, meg attól is, meg amattól is. Milyen az ilyen embernek lelki állapota? Másik ember, én tudom, hogy én bűnös vagyok. Tudom, hogy vannak gyengeségeim. Reménységem Istennél van. A két példában említett ember közül melyik van magasabb lelki szinten? Az első, vagy a második? Lehet, hogy nem gondolt, nem figyelték oda, még egyszer egyet mondatban. Egyik ember azt mondja, hogy én sokkal jobb vagyok mindenkitől. Másik azt mondja, én bűnös, gyarló ember vagyok, és Isten segítségében bízok. Melyik van magasabb lelki szinten? Második, nagyon jól mondjuk, erre van bibliai alap. Lukács evangélium a 18. részében Jézus elmond egy példázatot, és azt mondta, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. Farizeus előre ment, és imádkozott, és azt mondta, hogy én ezt teszem, én azt teszem, én amazt teszem, és nem vagyok olyan, mint ez a hátul fel sem mer nézni rád, Istenem. Én böjtölök kétszer egy héten, én ezt teszem, én azt teszem, de nézd meg ezt a vámszedőt. És a vámszedő mit mondott? Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És akkor Jézus, mikor elmondja ezt a történetet, akkor visszakérdez, e kettő közül melyik ment megigazulva haza a templomból? Milyen lelkülettel jöttünk ma este Isten házába? Milyen lelkülettel vagyunk Isten iránt? Milyen az én lelkületem a másik ember iránt? Ott van egy gyönyörű bibliai példa. Ezt tegyük magunkévá. Egymást különbnek tartván ti magatoknál. Jézus Krisztus azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ilyen lelkülettel éljük el keresztény életüket. Figyeljük meg, Mária ilyen lelkülettel élt, és ennek kapcsán alátámasztásként, bátorításként ből Ésaiás 57. fejezetének 15. versét. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakozom, de megrontottal és az alázatos szívűvel is. Hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Kivel lakozik ma Isten együtt ebben a városban? A lelki gőgösökkel, akik lenézik a másik keresztény embert, mert az rosszabb, mint én, vagy az, aki alázatos. És figyeljük meg, minek nevezi Mária önmagát. Rátekintett alázat szolgáló leányára. Kitekintett rá Isten. Előjognak tartotta Mária azt, hogy Isten méltóvá tette őt arra, hogy adjon emberi testet. Ezért figyeljük meg ezeket az áldott tanácsokat,
amelyet Jézus élete című könyvből szeretnék hozni, aki hű marad az elhíváshoz, mint Isten küldötte, az nem keresi a maga dicsőségét. Az önszeretet elmerül a Krisztus iránti szeretetben. Az emberek megfeledkeznek magukról, ha az Isten szeretete hassa át szívüket. Ahogy egy ember elmondta körülbelül 50-60 évvel ezelőtt, aki részt vett a második világháborúban, a lövészárokban, azt mondta, a lövészárokban nincsenek ateisták. Lövészárokban mindenki imádkozik. De kedvesen elevők, ne csak akkor imádkozzunk, amikor bajba kerülünk. Mária nem bajba került. Mária egy akkora előjogban részesült, amiben senki más nőszemély a világon rajta kívül nem részesült, és mégsem lett büszke, hanem alázatos. Egy másik tanács, Isten semmit sem tehet az ember megújításáért, amíg az meg nem győződik saját gyengeségéről. Le nem vetkőzi minden önelégültségét, s alá nem veti magát Isten irányításának. Mi keresztény emberek vagyunk, megtettük mi ezt. Tanuljuk meg Mária himnuszából ezeket a nemes, fennkölt bibliai elveket. Addig Isten nem tehet semmit sem, se értetek, se érettem, amíg meg nem győződünk saját méltatlanságunkról, saját gyengeségünkről. Csak akkor kaphatunk mennyei világosságot, ha készek vagyunk megüresíteni magunkat énünktől. Ezek lehetnek kecses szavak, vallásos ízűek, azonban óriási jelentőséggel bírnak. Nem láthatjuk tisztán Isten jellemét, sem Krisztus nem fogadhatjuk el hitáltal, ha nem egyezünk bele, hogy minden gondolatunkat alávessük a Krisztus iránti engedelmességnek. Azon töprengek, merjem-e fejteni azt a gondolatot, ami az agyamban most megfordult. Meg tudjuk-e mi magunknak állapítani azt, hogy mi milyen lelkiállapotban vagyunk? Nagyon egyszerű. És egy nagyon egyszerű példát hozok. Kiről beszélünk legkedvesebben? Önmagunkról, fele barátainkról, mások hibáiról, vagy Istenről? Amikor találkozunk egymással, legyen az utcán, legyen az otthon, kiről beszélgetünk? És az a válasz. Én tudok embereket, nem tudok részletekbe bocsátkozni, amikor találkoztak velem régebben, akkor mindig panaszkodtak, hogy ez fáj, az fáj, amaz fáj. Annak is megvan a helye, nehogy valaki rosszul értsen meg. Vagy ilyen problémáim van, olyan problémáim van. De ugyanezek az emberek, amikor szívüket Krisztus kezébe helyezték le, akkor a Krisztussal szerzett tapasztalatokról beszéltek legszívesebben. Többé nem beszéltek se betegségeikről, se fájdalmaikról, hanem elmondták, hogy mit tett velük az Isten. Melyik az igazi Mária lelkület? Amikor tele vagyunk minden mással, és mindenkiről beszélünk, sőt, véleményt is mondunk, vagy hogyha Istennel szerzett tapasztalatainkat mondjuk el embertársunknak. Mindazokra, akik ezt teszik, mérték nélkül töltetik ki a Szentlélek, akik elmondják bátorításként Istennel szerzett tapasztalataitokat. Bátorítsuk embertársainkat, képzeljük el, milyen volna ennek a város lakósainak a lelkűvilága, ha mindenki, amikor találkozik, akkor bátorítaná a másikat. Más volna? Sokkal. Mária nem bízta el magát, hogy ő lesz a Jézus Krisztusnak anyja, amikor emberi testet ölt magára. Az Istentől kapott előjog miatt nem bízta el magát, ő annál inkább megalázkodott. És itt találjuk azt, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Azonban nézzük tovább Mária himnuszát. Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzet, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Kit magasztal? Mária azért, hogy Isten őt választotta, hogy megszülje a világ megváltóját. Látjátok, asszonytársaim, hogy mekkora előjog van nekem? Azért választott Isten engemet, mert én sokkal jobb vagyok, mint ti.
Ezt látjuk Mária himnuszában. Kedves ellenlevők, ne csak a himnusz tartalmát ismerjük meg, hanem a lelkületet lássuk meg, ami Máriából sugárzik felénk 2000 év távlatából is. Igen, elmondja Mária, hogy engemet boldognak mondanak a nemzetet, mert nagyot tett velem kicsoda, hatalmas. Ki az, aki nagyot tett Máriával? Isten. És kit magasztal azért? Önmagát dicséri, vagy Isten dicséri és magasztalja. Ez a lelkület, az igazi keresztény, vagyis a valódi keresztény embernek a lelkülete itt látható. Tovább nézzük az 50. verset Mária himnuszából. Az irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Minden emberrel marad az Istennek irgalma? Lehet gőgös, de vallásos, lehet büszke, de vallásos, lehet káromkodó, de vallásos, lehet templomba járó, vallásos, vajon azokkal lesz az Isten? Az istenfélőkkel marad. Olyan csodálatos, olyan rendhagyó ez a szó, hogy istenfélő. Hozzáteszek egy betűt. Istentfélő. Nem azt mondja, hogy a kedves Isten előtt, aki fél az Istentől. Mert az az ember, aki fél az Istentől, az azért engedelmeskedik, mert fél Istentől, hogy megbünteti. Mária nem arról beszél. Mária azt mondja, hogy az irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Ami azt jelenti, hogy azzal az emberrel marad, aki szeretetből engedelmeskedik az Istennek. Kedves ellenlevők, kérdezzük meg magunktól, szeretem én annyira az Istent, hogy én neki kész vagyok mindenben engedelmeskedni. Mert Mária himnusza erről beszél. Prédikátor könyve 12. rész 15. versében ezzel kapcsolatban ezt találjuk feljegyezve. A dolognak summája, mindezeket halván ez, az Isten férjed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. Fordítsuk meg ennek az igének a mondani valóját, kérdésformában vetem fel, félem-e én az Istent, ha taposom a parancsolatait? Félem-e én az Istent, ha nem tartom meg, nem élek Isten 10 parancsolata szerint? Nem. Itt azt mondja, hogy az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Térjünk vissza Mária himnuszának elemzéséhez, mert hisz ma este ez a témakörünk. Csak kikinyúlunk a Biblia számos ige helyére, hogy még világosabbá tegyük Mária himnuszát. A Lukács evangéliuma első rész 51-52. Versében ez áll. Hatalmas dolgot cselekedett karjával. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és a megalázottakat felemelte. Figyeljük meg, hogy Isten hatalmas tetteiről zeng éneket himnuszt Mária, és 3 embercsoportot említ meg. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Mit tud tenni Isten a gőgös emberrel? Ezt. Semmi mást. Mit tud tenni Isten egy olyan keresztény emberrel, aki lelkileg beképzelt? Szétszórta a szívükben gőgösöket. Azonban a második mondatrész hatalmasokat göntött le trónjukról. Ó, kedves jelenlevők, kikről beszél itt a Mária ebben a himnusz szakaszban? Honnan döntött le? Trónjukról. Akkor országelnökökről és királyokról beszél? Igen, mert azt mondja, hogy hatalmasakat döntött le trónjukról. Igen, akiknek kezében volt egész ország irányítása. Mit ért, ha országelnök is, vagy az ország királya is volt valaki, de ha nem félte az Istent? És a harmadik, és a megalázottakat felemelte. Ne vegyétek zokon, hogy egészen lefordítva, élő szóban beszélek. Keressük meg magunkat, e 3 embercsoport melyikéhez tartozunk. Mert itt 3 vallásos embercsoportról beszél. A lelki gőgösökről, akik fizikai értelemben hatalmas emberek, és beszél a 3. csoportban megalázottakat, akiket felemel. Tudják, hogy
ez mire bátorít engem, és szeretném, hogy ez a bátorítás átsugározzon mindannyiunkra. Ha valaki lenéz bennünket azért, mert Jézust követjük mindenben, megaláz bennünket emberek előtt, szomorodjunk el, összetét bennünket, hogy azt mondja, hogy kitértél a hitedből, mert mindent úgy csinálsz, mint Jézus, akkor csüggedjek el, mikor értékel bennünket Isten. Jézus azt mondja, sok hamis hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Legyünk boldogok. És Jézus azt mondja, boldogok legyetek. Az emberek sok hazugságot mondanak. Ez az utolsó boldogság Jézus Krisztus hegyi beszédében. És Mária himnuszában erről beszél, de ott van a himnuszban az, hogy hatalmas dolgokat cselekedett Isten, mivel az ő karjával. Tehát Isten hatalmas tetteinek jelképes leírása az Isten karja. Nézzük tovább Mária himnuszát. El kell mondanom, hogy én ezekkel a himnuszokkal nem tudok betelni. Mária szavai is olyan egyszerűek, olyan emberségesek, olyan szívhez szólóak. És például tovább olvassuk a himnuszt. Az éhezőket jól akadta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Jézus Krisztus a boldog mondásokban többek között azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ezek közé tartozunk el. Akik éhezzük az Isten igazságát. Mert azt mondja, hogy az éhezőket jól akadta. De a gazdagokat üres kézzel küldte el. Én nagyon boldog vagyok, hogy több mint fél évszázados lelkészi pályafutásom alatt egyetlen egy emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy miért olvasom a Bibliát, én már mindent tudok. Én pedig több mint 60 éves Biblia kutatás után nem tudok betelni az igével. Melyik csoporthoz tartozunk? Azt mondja, hogy az éhezőket, tehát ha mi vágyjuk őszinte szívvel, hogy Istent kövessük, hogy megértsük az akaratát, Isten jól lakot ad bennünket. Ha úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk, akkor üres kézzel távozunk onnan. Kedves jelenlevők, Jézus Krisztus a 4000 és az 5000 ember csak férfiakat, ami azt jelenti, hogy közel 20000 emberről van szó, megvendégelte. Miért jöttek ezek az emberek több 10 kilométert gyalog? Mert mi hiányzott nekik? Lelkileg éhesek voltak. Hadd mondjak el egy tapasztalatot, nehéz elmondani. Amikor megláttam, könycsordult ki a szememből. Most, ahogy Erdélyben voltunk, több mint 60 kilométer távolságról jött el egy házaspár minden este, csak azért, hogy hallja Isten igéjét. Az oda-vissza 120 kilométer. Nem sajnálták se az autót, se a benzint, mert őket egy dologval vonzotta, Jézus. Mennyire értékeljük mi Jézus üzenetét? Én úgy gondolom, hogy nagyon értékeljük mindannyian. Azért vagyunk ma este is itt. Eltölthettük volna ezt az órát vagy kettőt máshol is? Akár tévé mellett, meleg szobába, törődve azzal, hogy mi van, hogy van, miért választottuk? Azért, mert éhezzük az Isten igazságát. Mit tudott tenni Heródessel, amikor ott állt Jézus Krisztus megkötözve félig halálra ítélteni? Hallgatott. Nem volt többé mondani valója. Miért nem tudott Jézus Krisztus segíteni a gazdag fiúnak? Azért, mert amikor Jézus azt mondta neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat, azt mondta, ifjúságomtól megtartottam mindezeket, csak egy dolog hiányzott. Mindet formáljasan tette, amit tett. Ki vagyunk-e mi téve, mindannyian, kivétel nélkül, hogy formáljasan tesszük a vallásos dolgokat? Ezért óriási Mária himnuszából ez, hogy az éhezőket jól lakatta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Isten mindig betartotta az ő ígéretét. Azt olvassuk tovább Mária himnuszából. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmáról. Kedves jelenlevők,
Ha Izrael népének 1500 éves történetét nézzük az egyiptomi fogságtól való szabadulástól, egészen Jézus Krisztus születéséig Izrael népe majdnem az 1500 év alatt hol az egyik pogány bálványt imádta, hol a másik pogány Istent. De legkevesebbet az élő Isten. Miért maradt meg Isten ószövetségi választott népének Izrael? Mária nagyon jól tudta Izrael népének élettörténetét. Jól tudta hűtlenségüket. Jól tudta azt, hogy hol a Baát, hol az Astarótot, hol az égkirálynőit, hol a Tamúzt imádták, de legkevesebbet az élő Istent. De azt mondja, gondjába vette Isten gyermekét, Izraelt. Megemlékezett saját irgalmáról. Miért küldött prófétát próféta után Isten Izraelhez? Azért, mert szerette volna megmenteni. Miért tanulmányozzuk mi Mária himnuszát, énekét? Azért, mert szeretne benne megmenteni az örök életre. Azonban azt látjuk, hogy az ószövetségi időben is, és földünk történelmének alkonyán is, amelyben mi élünk, csak a maradék tartatik meg. Azonban hadd hozzak még egy-két példát, hadd hozzak még egy néhány példát Jézusról az Ószövetségi Szentírásból, amikor Jézus szolgának van bemutatva. Jézus nem csak azt mondta, hogy én szolgaként jöttem, hanem figyeljük meg Ésaiás próféta könyvének szavait a 42. fejezet első három versében. Íme az én szolgám, Jézus nevezi szolgának, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé. Kiről beszél? Jézusról. Mikor árasztotta ki a Szent Lelket az Atya az ő fiára Jézusra, amikor megkeresztelkedett 30 éves korába, és leírja a szolga szerepét, Jézus szerepét, mint szolgát, hogy miért jött a földre, törvényt beszél a népeknek. Sokan azt mondják, hogy Jézus eltörölte a 10 parancsolatot, tessék a jövendőlésben megnézni. A Jézus azért jött, hogy törvényt tanítson a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Isten irgalmasságát, Isten jóságát látjuk. Vagy ha hozok Mózes 5. könyvéből a 7. rész 12. és 14. versét, ha meghallgatjátok ezeket a parancsolatokat, és teljesítitek és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött atyáidnak. Minden más nép előtt áldott leszel. Figyeljük meg az ígéretet, és figyeljük meg a feltételt. Az egész Szentírás, amikor azt mondom az egész Szentírás, úgy az Ószövetségi, mint az Újszövetségi Szentírás, tele van Isten ígéreteivel. Azonban az ígéretek nagy része mindig feltételhez kötött. Csak egy Újszövetségi, könnyebben érthető ígéretet hozzak fejből, Jelenések könyve 3. rész 21. verséből. Aki győz, megadom annak, hogy üljön velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mi a feltétel, hogy együtt legyünk Isten országában? Aki győz. Itt pedig Mózes 5. könyvébe, ha meghallgatjátok ezeket, ha teljesítitek a parancsolatokat, és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött a ti atyáitoknak. És nem fejezi be, minden más nép előtt áldott leszel. Szeretnénk-e Isten áldásával élni további életünket? Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ki ne? Hát mindannyian szeretnénk. De van feltétele? Van. Ez az engedelmesség. Kész vagyok-e engedelmeskedni a mindenható Istennek? De térjünk vissza Mária himnuszához, amelyet atyáinak
Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mit ígért meg? Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Kedves jelenlevők, én már többször említettem, hogy én nagyon nagy katolikus családból származom. És amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor egyik nagy problémám ez volt. Nem értettem, nem tudtam mit kezdeni vele. Miért? Mert én úgy voltam, hogy én keresztény vagyok, én nem akarok zsidó lenni. Mert én Krisztusé vagyok. De tessék megfigyelni, mit mond az ige. Ha pedig Krisztusé vagytok, az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Miért? Kiről zeng éneket Mária, Jézus Krisztus édesanyja a himnuszban, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Azt a győzelmet, azt a segítséget. És kedves jelenlevők, ha mi átadjuk életünket Krisztusnak, akkor ugyanaz a hit hatja át a mi életünket, mint Ábrahámét, amikor Isten azt mondta neki, vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, és áldozz fel azon a helyen, amelyet megmutatok neked. És mit tett Ábrahám? Uram, nekem egy gyermekem van, ez Izsák, én szeretlek, Istenem, téged, de azért a fiamat jobban szeretem. Ezt mondta Ábrahám. Kész volt-e Ábrahám feláldozni az ő egyetlen fiát? Mória hegyén. Kész volt? Miért? Mert kit szeretett jobban? Istent vagy a fiát? Kedves jelenlevők, ma Isten senkitől nem kéri, hogy áldozza fel a fiát vagy lányát. De legyünk ugyanolyan hittel, mint Ábrahám volt. És ha Krisztuséi vagyunk, akkor Ábrahám hitével rendelkezünk. És akkor vagyunk, vagy leszünk az ígéret örökösei. Kedves jelenlevők, kit szeretünk jobban? Mária himnusza egyértelmű. Mária kit szeretett jobban? Istent vagy magát? Istent vagy a szüleit? Istent vagy a környezetét? Mária értékrendet állított fel a himnuszban. Isten segítsen meg bennünket, hogy mi is szeressük annyira Istent, mint amennyire Mária szerette az Istent. Ebben segítsen meg a mindenható, az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békesen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. A nevem Babos Renáta, és vendégemmel együtt dr. Gergely Rolanddal, aki a Bábesbolyai Tudományegyetem alkalmazott pszichológia intézetének megbízott adjunktusa, és illetve klinikai pszichológus, szakpszichológus és pszichoterapeuta. Vele együtt a mentális egészségről beszélünk ma, és megnézzük azt, hogy hogyan van kiút a bajból, minden bajból. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy csatlakoztál ma hozzám.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
1: A mentális egészség minden ember életében alapvető fontosságú, ugyanis ez meghatározza azt, hogy hogyan érezzük magunkat, hogyan kapcsolódunk emberekhez, másokhoz, és hogyan gondolkodunk. Viszont az életnek a különböző szakaszai különböző kihívásokat is hoznak magukkal, és a bizonyos élethelyzetek fokozottan próbára teszik ezt a kiegyensúlyozottságunkat a mentális téren, a lelkiek terén. És különösen igaz ez a feltevés a fiatal felnőtt korra is, amikor az ember kilép a biztonságból, a gyermekkori keretek közül, és egyre több felelősséget kezd felvállalni a saját jövőjének érdekében. Ilyen az az időszak is, amikor a fiatalok elkezdenek egyetemre járni, egy új közösségbe járnak, új környezetbe költöznek talán, új környezetet szoknak meg, és teljesítményelvárásokat sokszor magányt is hoz magával ez a helyzet. Nem véletlen, hogy a kutatások szerint ebben az időszakban megnő a hangulatzavaroknak a száma, például a szorongás és a depressziónak az előfordulása. De vajon miért éppen a fiatal felnőtt korban történnek mindezek, különösen az első éves hallgatók esetében, akik veszélyeztetettnek számítanak mentális egészség szempontjából?
2: Igen. Tehát egyrészt, ahogy te is kiemelted, az életkori sajátosságok azok, amik nagyban hozzájárulnak ezen zavarok kialakulásához. Ezt a periódust, a serdülőkor utáni időszakot és a felnőttkor előtti időszakot egy köztes periódusnak nevezik, ami egy átmenet a serdülőkorból a felnőttkorba. Ez az időszak nagyon sok bizonytalansággal jár, nagyon sok megpróbáltatással. Egy olyan időszak, ahol a személy megpróbálja kialakítani az identitását, helytállni olyan kérdésekben, mint például a pályaválasztás, vagy párkapcsolatok, társas kapcsolatok. Elköltözik otthonról, a megszokott közegből, a biztonságból. Ezért nagyon sok bizonytalansággal kell szembenéznie. Ott vannak olyan tényezők, mint például az alkalmazkodás a lakótársakhoz, ugye azoknál, akik egyetemre mennek, vagy hozzászokni az új város körülményeihez. Nagyon sok egyetemistánál előfordulnak anyagi kihívások is, emiatt pedig szükségük van támogatásra, pszichológiai támogatásra. Nem csak ezek a tényezők járulnak hozzá az életkori sajátosságok egy mentális zavar kialakulásához, megemlíthetünk biológiai tényezőket is, amik szükségesek ahhoz, hogy mentális zavarról tudjunk beszélni, és egyéni pszichológiai tényezőket is, illetve más kontextuális tényezőket. Az egyéni pszichológiai tényezőknél például beszélhetünk egyfajta úgynevezett szakirodalomban úgynevezett neuroticizmusról, vagy negatív érzelmekre való hajlamtól. Beszélhetünk ebben az életkorban egyfajta önértékelési problémákról is, amik szintén hozzájárulhatnak egy zavar kialakulásához. A biológiai tényezőket, ha már megemlítettem, akkor a genetikai hajlamot emelném ki egyfajta vulnerabilitásként, és akkor ugye, ahogy elérkeznek ebbe a sérülékeny periódusba, könnyebben kialakulhatnak a zavarok, hogyha már ott van a genetikai hajlam is.
1: Tehát valójában nem maga ez az új élethelyzet alakítja azt ki, hogy mentális zavarba kerüljenek a fiatalok, hanem cipelhetünk magunkkal egy zsákot is, a személyiségünkből adódóan lehetnek olyan vonásaink, amik előre segítik azt, hogy ezek a helyzetek kihozzák belőlünk a zavarokat. És vannak esetleg más rizikotényezők is, amik befolyásolhatják ezt, hogy kialakul-e nálunk valamilyen mentális zavar, vagy sem ezeken kívül?
2: Igen, a szakirodalomban elkülöníthetünk protektív tényezőket is, nem csak rizikotényezőket. A protektív tényezőnek számít például a magas intelligencia. Ugyanakkor bejöhetnek más tényezők is, mint például a reziliencia, ami egyfajta ellenálló képességet jelent a pszichológiában, egyfajta pszichológiai rugalmasságként írható le. És azok a személyek, akik reziliensebbek, azoknál lehet, hogy nem fog kialakulni a mentális zavar. Lehet, hogy lesz egy-két tünet együttes, de nem fog teljesülni a teljes diagnosztikai kritérium ahhoz, hogy felállítható legyen az adott zavar. Ahogy te is mondtad az előbb, többnyire a szorongásos zavarok és a depresszív zavarok azok, amik megjelennek ebben a periódusban. Azért, mert rengeteg tényező lehet, ami ugye hajlamosítja a diákokat ezekre a zavarokra. Hajlamosító tényezőként még megemlíthetjük a perfekcionizmust, hogyha már egyetemistákról beszélünk, a klinikai perfekcionizmust, ami szintén lehet egy rizikotényező a zavar kialakulásához. Hogy egy kicsit jobban megértsük, lehet jó, hogyha beszélünk a kontextuális tényezőkről is, vagy a demográfiai tényezőkről. Az is nagyon sokat számít, hogy milyen környezetből jön az egyetemista, vagy a fiatal felnőtt. A szülőknek az iskolai végzettsége, a szocioekonomiai státusz, ezek mind szerepet játszhatnak, az alacsony szocioekonomiai státusz szerepet játszhat a zavar kialakulásában.
1: Visszatérnék egy kicsit a mondani valódnak az elejére, amikor említetted az intelligenciát is, és a rezilienciát is. Az intelligencia milyen kontextusban játszik itt a szorongásos vagy depressziós zavarok kialakulásánál, vagy hogyan tud védni minket? Illetve a reziliencia az egy olyan dolog, készség, nem is tudom, minek fogalmazzam, amit ugyanígy genetikailag örökölünk, vagy a szüleinktől látunk és megtanulunk, vagy ez mitől függ, hogy mennyire vagyunk reziliensek?
2: Igen, tehát először is a rezilienciában szerepet játszhatnak genetikai tényezők is, és a környezetnek is nagyon nagy szerepe van abban, hogy hogyan fejlődik a rezilienciánk, milyen megpróbáltatásokkal találkozunk az életünk során, és azokat hogyan tudjuk kezelni. Tehát nagyrészt a genetikai tényezők is meghatározhatják, illetve a környezet is formálhatja ezt. A mai szakirodalomban több típusú reziliencia van leírva. Van például vonás reziliencia, ami azt jelenti, hogy vele születünk, a személyiségünknek az egyik vonása, jellemzője. Ugyanakkor a reziliencia ez egy fejleszthető képesség is, pont ezért jó nekünk tudni, hogy beavatkozhatunk a reziliencia szintjén, és ezáltal ellenállóbbak lesznek a hallgatók a mentális zavarok kialakulására akár. Az intelligenciával kapcsolatos kérdésnél pedig inkább a kiértékelés az, ami tud segíteni, a kognitív kiértékelés, ahogyan látják a hallgatók a helyzeteket. Könnyebb, racionálisabb úton megközelíteni, hogyha valakinek magasabb az intelligenciája, könnyebb racionalizálni a helyzeteket, és kevésbé támaszkodik érzelmi aspektusokra, vagy kevésbé közelíti meg érzelmi szempontból a helyzeteket, hogyha magas intelligenciával rendelkezik. Ugyanakkor nem elegendő csak az intelligencia, ezt hangsúlyozni szeretném, hogy nem elegendő csak az intelligencia, mint védőfaktor. Vannak sokkal erősebbek is, mint az intelligencia.
1: Beszélhetünk több, vagy beszéltünk, említettünk több tényezőt, ami felmerül abban a pillanatban, amikor valaki egyetemre elkezd járni. Anyagi gondok felmerültek, az, hogy a fiatalok néha el kell hagyják az otthonukat, úgy más városba kell költözenek ahhoz, hogy az egyetemi tanulmányaikat megkezdjék. a teljesítményre oda kell figyeljenek az egyetemi éveik során. Adódhatnak pénzügyi gondok, ami miatt lehet, hogy el kell kezdjenek dolgozni is. Kapcsolatokat kell kialakítsanak új emberekkel, az egyetemen tanárokkal is, az egyetemi társakkal is, vagy barátokkal új barátságokat kell kialakítsanak. Illetve előfordulhat az is, hogy mivel minden új számukra, az elején egy ilyen magányos helyzetbe kerüljenek, vagy egyedül legyenek az elején, és aztán a magányhoz, az elszigetelődéshez jussanak. Hogyan hat ez a két tényező a fiatalok lelki állapotára, tehát maga a magány és az elszigetelődés?
2: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy a magányosság az egy, nem csak én gondolom így, hanem a szakirodalom azt mutatja, hogy a magányosság az egy nagyon erős prediktor, egy nagyon erős előrejelzője a depresszív tüneteknek. Tehát oda kell figyeljünk arra, hogy építsünk ki baráti kapcsolatokat, legyenek olyan személyek az életünkben, akikkel meg tudjuk osztani ezeket a nehézségeket egyetemistaként is. Ahogy mondtam az előbb is, nagyban előrejelezheti az elszigetelődés, a magányosság, a depressziót, és bármennyire is furcsa lehet ez, de a közhiedelemmel ellentétben a magányosság sokkal gyakoribb a fiatalok életében, vagy a kamaszok életében, mint az idősebb korosztály életében.
1: Ez miért van ez?
2: Igen. Ez leginkább a szubjektív megélés miatt van. Lehet, hogy a fiatalok, kamaszok inkább úgy értékelik, úgy látják a helyzeteket, hogy azok a baráti kapcsolatok, amikkel ők rendelkeznek, azok kevesek, mert hogy a social médiában találkoznak olyan információkkal, olyan képekkel, ami azt mutatja be, hogy csak akkor vagy értékes, hogyha nagyon sok barátod van, hogyha nagyon sok ember vesz körül. Tehát nem a minőségre koncentrálnak, hanem inkább a mennyiségi mutatókra. És emiatt lehet az, hogy a fiataloknál inkább így értékelődik ki a helyzet, inkább magányosabbnak érzik magukat, mint az idősebb korosztály.
1: Pedig érdekes, hogyha elkezdenének egyenként egy barátra, aztán egy másik barátra, aztán egy harmadik barátra koncentrálni és kiépíteni a kapcsolatot velük, akkor több barátuk lesz, mint hogy ne alakítsanak ki egyáltalán barátságokat, csak esetleg az internetes közösségekben. Érdekes ez a gondolkodásmód, de meg tudom érteni, valamikor én is jártam abban a korban. Ha már az internetről és a közösségi médiáról beszélünk, akkor mennyire erős tényező maga ez, a közösségi média, a médiának a nyomása az egyetemisták életében. Beszéltünk itt a kisebb korosztályról, a kamaszokról, ők még más

0: a kérdésem, hogy ebben a korban ők tudatosak arról, hogy ezek a felületek egy nyomást tesznek rájuk? Vagy hogy a felületek nyomása alatt is élhetnek, ha úgy döntenek, hogy sok időt töltenek ezeken a felületeken?
1: A szakirodalmat nagyon foglalkoztatja az utóbbi években ez a kérdés, és egyre jobban kutatják a problémás internethasználat, vagy a túlzott social media használatot a mentális egészségre vonatkozóan, és a kutatási eredmények azt mutatják, hogy többnyire egyfajta érzelemszabályzási stratégiaként használják a fiatal felnőttek is, és a kamaszok is az internetet. Mert hogy az offline világban nagyon sok bizonytalansággal találkozunk a hétköznapjainkban. Viszont, hogyha az online teret nézzük, akkor ott ki tudják választani azokat a tartalmakat, ami ugye segít elkerülni ezt a bizonytalanságot. Tehát ezért egyfajta stratégia arra, hogy jobban érezzék magukat, rövid távon persze, hosszú távon pedig más következményei vannak, mert hogy lehet, hogy pont ezért nem épít ki kapcsolatokat, lehet, hogy ezért nem megy ki a barátokkal, ismerősökkel, ezért nem akar szocializálódni, mert a social médián úgymond telítődik, vagy megkapja azokat az impulzusokat, amikre akkor szüksége van. Tehát egyfajta elkerülés, a bizonytalanságnak az elkerülése miatt is használhatják.
0: Tudnád illusztrálni ezt egy példával, hogy jobban megértsük, hogy hogyan tudják ők regularizálni jobban az érzelmeiket a közösségi médián keresztül igazából?
1: Igen, nagyon sok embernél például a kapcsolatok kialakításánál, hogyha online térben kezd el ismerkedni, akkor ott könnyebb elviselni az elutasítást, könnyebb a kritikákat is felfogni, mint hogyha face-to-face történne, szemtől szembe történnének ezek. Akár egy tevékenységnek a kiválasztása is sokkal könnyebb az online térben, vagy komfortosabb, mint hogyha offline világban történne ez.
0: Tehát könnyebb a helyzetet is kezelni, könnyebb feldolgozni azt, hogyha érzelmileg érint bennünket. Azonban van egy ilyen extra kérdésem, hogy mikor billent át, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mikor történt meg az, hogy az ember felismerte a biztonságot, vagy azt, hogy érzelmileg biztonságosabb helyzetben van az online térben, mint az offline térben. Tehát mikor, ahogyan már megjelentek ezek az eszközök és a közösségi média, ezek a felületek, csatornák, ahogyan megjelentek, az ember már, ha nem is tudatosan, de átbillent az irány abba, hogy oké, akkor ezt tudom kontrollálni, inkább ilyen téren élem meg a kapcsolataimat, vagy bármi mást, amivel ki tudom zárni a bizonytalanságot. Mert ugyebár azt mondtuk, hogy amikor szemtől szembe vagyunk, vagy a valóságban élünk meg valamit, ott több eséllyel fordulhat elő egy bizonytalan helyzet, vagy egy olyan, vagy egy nem várt helyzet.
1: Igen, tehát ugye, hogyha azt nézzük, hogy mikortól változott ez meg, akkor már, amikor igen, megjelentek az okostelefonok, akkor elindulhatott egy mozdulat, hogyha nevezhetjük ennek, és a COVID volt az, ami nagyon nagy változást hozott el az érzelemszabályzás területén is, és akkor volt az, hogy többnyire az online térbe menekültek az emberek, ugye csak az volt elérhető nagyon sok mindenki számára, és ott volt ez, hogy a bizonytalanságot könnyebben tudták kezelni az online térben, mint a hétköznapokban.
0: Szerinted az emberek többsége jelen pillanatban mennyire éli meg tudatosan ezt?
1: Nagyon sok embernél megtörténik a felismerés, és ezt látjuk a gyakorlatban is, nagyon sokan jönnek ilyen úgymond panaszokkal a rendelőbe is, pszichológiai konzultációra, hogy túl sokat használom a mobiltelefonomat, nem tudom letenni, de a gyakorlatban a változtatás sokkal nehezebb, mert hogy nagyon sokat segít tett a COVID-ban például, hogyha már beszéltünk erről, és utána megmaradt ez a stratégia sok embernél. Egyfajta elkerülése, úgymond a bizonytalanságnak, a nehéz helyzeteknek, olyan tartalmat választhatok ki az online világban, ami számomra kényelmes, ami engem érdekel, de hogyha a hétköznapokat nézzük, akkor ugye itt nagyon sok bizonytalansággal találkozhatunk.

0: és emiatt választják az elérhetőbb, könnyebb utat a diákok, serdülők és fiatal felnőttek is.
1: Visszatérve a mentális zavarokhoz, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy fiatalnak vannak küzdelmei ilyen téren?
0: Igen, tehát rövid távon előfordulhatnak jelek akár gondolkodás területén, viselkedés területén, hangulat területén is. Hangulatot, hogyha megnézzük, akkor ugye az érdeklődésnek, örömnek elvesztése olyan tevékenységek iránt, amit korábban szívesen végzett. Lehet, hogy van egyfajta lehangoltság, egyfajta tartós, krónikus lehangoltsági állapot, magányosságérzés, egyedüllétnek a megtapasztalása, motiváció részén is nehezen kezd bele új tevékenységekbe, nehéz elvégezni a mindennapi feladatait, nehezebben koncentrál a gondolkodási kognitív részeknél, nehezebb a probléma megoldás, a tervezés, tehát ezek a végrehajtó funkciók is érintettek lehetnek például egy depressziónál. Ugyanakkor jelentkezhetnek alvás problémák, táplálkozással kapcsolatos kihívások, nehézségek.
1: És ezek körülbelül ebben a sorrendben intenzifikálódnak, ahogy az ember egyre inkább mélyebbre és mélyebbre jut, esetleg egy szorongásból, egy szorongásos zavarból, egy depressziós zavar fele, vagy a depresszió fele, így intenzívebben és intenzívebben, vagy erősebben, és minél inkább jobban befolyásolja a mindennapjait.
0: Így van, igen. Tehát, hogy egyre tartósabb lesz, egyre súlyosabb lesz, úgymond az az állapot, amikor már meghaladja a személynek az erőforrásait, amikor már nem tudja egyedül kezelni, akkor beszélünk zavarról. Nem minden diáknál, akinél megjelenik egy-két tünet, mondhatjuk azt, hogy depressziós. Mert hogy ehhez sokkal több kritériumra van szükség, vagy sokkal több komponensre van szükség. Például kihatással kell legyen a teljes működésére. Azt jelenti, hogy akadályozza vagy korlátozza a napi tevékenységek elvégzésében, a szubjektív életminősége, a boldogsága is befolyásolva van negatívan, hogyha érintett valamilyen mentális kihívásban.
1: Van-e más összetevő is, ami kiadja a teljes képet ezen kívül?
0: Ami
1: A
0: olyan.
1: depresszióra utalva.
0: Hát megjelenhetnek például, hogyha hosszabb távú következményeket is nézünk, akkor megjelenhetnek önbántalmazással kapcsolatos gondolatok. Az elején, amikor még indul, akkor lehet, hogy csak passzív szuicidideációk vannak. Ez azt jelenti, hogy megjelennek elmúlással kapcsolatos gondolatok, mint például bárcsak nem léteznék, vagy milyen könnyebb lenne, ha meghalnék. Hosszú távon pedig lehet, hogy már egy konkrét terv is készül ezekhez a gondolatokhoz, és akkor az már egy súlyos depresszív állapotot mutathat be.
1: Úgy gondolom, hogy amikor valakinek ilyen gondolatai vannak, akkor rájön arra is, hogy valami nincs rendben az életében. Azonban melyek azok a jelek, amik nagyon könnyen átcsúsznak a mindennapokon, tehát amik nagyon kezdetlegesek, és egy zavar irányába fognak vinni valószínűleg, de könnyen összekeverhetjük őket a mindennapoknak a hangulataival.
0: Igen, akár amit úgy normalizálnak is a hallgatók, például a halogatás az egyik prekurzora lehet egy ilyen állapotnak. Nem végzi el a feladatokat időben, elveszíti az érdeklődését olyan tevékenységek iránt, amit korábban szívesen végzett. Például nem tudom, volt egy sporttevékenység, amit végzett, utána pedig fokozatosan leépül ez a tevékenység. Emellé társul egyfajta kudarc élmény is, egyfajta csökkent énhatékonyság, úgysem vagyok képes elvégezni, és nem megy el akkor arra az adott tevékenységre. Előfordulhat a tanulmányi teljesítménynek a csökkenése, mert hogy nem tud úgy koncentrálni az órákon, nem tudja a figyelmét fenntartani, alvás problémák, tehát a teljes cirkadián ritmus felborulhat. Lehet, hogy túl sokat alszik, túl keveset alszik.
1: Általában a fiatalok észreveszik, hogyha ezek a változások megtörténnek az életükben, annak következtében, hogy egy új életszakaszban vannak, és új dolgokat tapasztalnak, vagy egyszerűen észre sem veszik ezeket a változásokat.
0: Vannak hallgatók, akik észreveszik ezeket a tüneteket, sőt, most már nagyon sokan találkoznak pszichoedukatív jellegű tartalmakkal, akár a social médiában, és emiatt lehet, hogy felismerik a tüneteket, de nem mennek tovább, nem jutnak el a belátás szintjéig, hogy segítségre van szükségem, hanem ezen a szinten maradnak, hogy vannak ezek a tüneteim, de lehet, hogy normalizálom is őket. Azt mondom, hogy majd úgy is elmúlik, ha majd, nem tudom, lejárt a vizsgai időszak, akkor majd minden jobb lesz, de lehet, hogy nem a vizsgai időszak a probléma, hanem az, ahogyan én állok, én raportálódok a helyzethez, és nekem milyen erőforrásaim vannak. Nem biztos, hogy megoldódik a problémám, hogyha megváltozik az élethelyzetem.
1: A rövid távú következménye annak, hogy valaki nem foglalkozik a zavar tüneteivel, mi lehet?
0: Igen, tehát a rövid távú következményeknél előfordulhat az, hogy lemorzsolod, elnézést, először is csak a tanulmányi teljesítmény fog csökkenni, nem fog órákat látogatni, megjelenhet egyfajta apátia így a teljes tevékenységekkel kapcsolatosan, kedvtelenség a mindennapokban. Tehát ezek lehetnek a rövid távú következmények, és az életminőségnek a csökkenése.
1: Itt ez alatt mit érthetünk pontosan? Életminőség alatt.
0: Tehát a szubjektív megélése, ahogyan ő kiértékeli a mindennapjait, úgy tekinthet az életére, mint egyfajta kudarcra, nincs motivációja elvégezni a feladatait. Tehát az életminőség alatt egyfajta a teljes képnek úgymond a negatív kiértékelését láthatja, a teljes életének a negatív aspektusaira koncentrálhat.
1: És akkor itt azok a tényezők vannak, amik számára általában fontosak szoktak lenni, de valahogy nem találkozik az elképzelt szint a valósággal.
0: A valósággal, így van, igen.
1: És hosszú távon milyen hatása lehet annak, hogy valaki nem foglalkozik a depressziós zavarokkal, vagy a szorongásos zavarokkal, amiket tapasztal?
0: Igen, tehát hosszú távon nagyon súlyos következményei lehetnek. Az egyik ilyen, amit említettem, az például az önbántalmazó viselkedés, vagy öngyilkossággal kapcsolatos magatartás, megjelenhet szerhasználat. Ugye ez a periódus kifejezetten meleg ágya lehet a szerhasználatnak, akár illegális szerek szempontjából, mert hogy érzelemszabályzási stratégiaként rövid távon nagyon jól tud működni, hosszú távon pedig ugye nagyon súlyos következményei lehetnek.
1: Beszéljünk egy kicsit a teljesítményről, perfekcionizmusról, kiégésről, és ezekről az összetevőkről is, ami ehhez a témához kapcsolódik. Az adás elején említetted a perfekcionizmust. Van ennek pozitív vetülete is, vagy csak negatív, vagy hogyan élhetjük meg, hogyan élhetjük ki a perfekcionizmust, hogy ne jussunk oda, hogy bánt minket, vagy rosszat okoz számunkra végső soron?
0: Igen. Tehát a perfekcionizmusnak valóban olyan szinten vannak pozitív aspektusai is, hogy a külvilág azt látja, hogy milyen jól teljesít, mindent kimaxol, úgymond. A szubjektív megélés szempontjából nem biztos, hogy olyan jó ez a megélés, mert hogy itt a saját standardok számítanak, nem az, amit valaki szubjektíven, elnézést, objektíven határoz meg, hanem az, ahogyan a személy fölállítja magának ezeket a standardokat, és nem fér bele a hiba a perfekcionistánál. Nem fér bele egy 9-es a vizsgán, nem fér bele egy mínuszpont a fél év során.
1: Ezzel szemben a maximalizmus jobb ennél? Vagy a kettő ugyanazt jelenti?
0: A klinikai perfekcionizmus az más, mint a maximalizmus. A maximalizmus az nem egy mentális mutató önmagában. Lehet valaki maximalista, tehát a legjobbat akarja elérni, de ott lehet, hogy pont ez a kritérium az, amit meghatározott a környezet. Például, amit az adott tantárgy elvár, és ő azt akarja teljesíteni. Egy perfekcionistánál lehet, hogy nem elegendő teljesíteni azokat az úgymond minimális követelményeket, hanem annál többet szeretne adni, és úgy sincs megelégedve a saját teljesítményével.
1: És legtöbb esetben a perfekcionizmus, tehát inkább árt az egyénre nézve.
0: Igen, tehát a perfekcionizmusnak többnyire negatív következményei lehetnek, és internalizációs tünetekkel társulhat. Ilyen például a szorongás vagy a depresszió. Mert hogy az esetek többségében nincs megelégedve a saját teljesítményével. Nem elég az, amit tudott nyújtani. Mindig többet szeretne, és nagyon sokszor vezet burnouthoz, kiégéshez, ugye, amit említettél az előbb is.
1: A kiégés az egyetemi években is előfordul már.
0: Igen, nem csak egyetemi években, már sokkal korábban előfordulhat, akár gyerekeknél, iskolásoknál is előfordulhat a kiégés.
1: Egyetemre.
0: Így van, akik készülnek egyetemre, mert hogy a perfekcionizmus sem az egyetemen kezdődik, itt már nagyon sokat számít a nevelési stílus is, hogy ha meg akarjuk vizsgálni, akkor nagyban szerepet játszik az a szülői elvárások, amit megtanult a korai években a gyerek. Tehát, hogy igen, megjelenhet elnézést a gyerekeknél is, egyetemistáknál is, és nagyon sok negatív következménye van, mert hogy sokszor ez is hozzájárulhat akár a lemorzsolódáshoz.
1: A kiégés önmagában hogy néz ki? Mi jellemzi? Honnan ismerjük fel, hogy kiégtünk? És utána pedig kíváncsi lennék arra, hogy létezik-e egy kiegyensúlyozott magatartás, ami nem ugyanoda vezessen, mint ahova a perfekcionizmus, tehát nem ugyanazokat az elvárásokat képviselje, viszont a kiegyensúlyozottsághoz vezessen minket végső soron. Tehát először is burnout, és hogy ez mit jelent?
0: Igen, a burnout fogalmát többnyire a munkaerőpiac kontextusában használták, de ugye megjelenik más kontextusban is, akár iskolai teljesítménynél is. Kezdetekben jelentkezhet a kezdeti stádiumban egyfajta cinizmussal. Nem érdekel az, hogy milyen követelményei vannak a tantárnak. Nem akarom megtanulni, mert úgyis fölösleges az, amit elvárnak tőlem. Nem tudom majd használni a diplomámat. Tehát egyfajta érdektelenség. Nem törődömség, igen. Utána pedig lehet, hogy már nem jár be az órákra, gyakoribbak lesznek a hiányzások, hosszú távon lemorzsolódhat. Ugye gyakran ott van a depresszió, ott van a szorongás, hogy zavar is ezzel a kiégéssel.
1: És hogyha sorrendbe kéne állítsuk, akkor lehet egy sorrendet kialakítani abból, hogy kiégés és szorongás és depressziós zavarok, vagy szorongásos zavarok, kiégés, ezt a három fogalom összetételt felhasználva. Van egy sorrend, ami egyik a másikból indul ki, vagy bármilyen kombinációban előfordulhatnak?
0: Először is lehet, hogy a burnoutot megelőzi egy olyan periódus, amikor nagyon sokat szeretne adni magából, amikor minden idejét a munkájába, a tanulmányokba öli, nincs egy szabadidős tevékenység, ami felszabadíthatná. Tehát az elején lehet, hogy nagyon motivált, aztán a későbbiekben pont ez vezet a kiégéshez, hogy felhasználta minden erőforrását, és már nincs, amire támaszkodnia. Olyankor jön ez a depresszív állapot, az apátia, lehangoltság, szomorúság, reménytelenség, és ezzel társulhat szorongásos zavar is, akár egy generalizált szorongásos zavar, aminek nincs egy konkrét tárgya, nem megfogható, de mindig ott van az a szorongás.
1: És akkor kitérek a kérdésemnek a második részére is, hogy létezik a perfekcionizmusra nézve, létezik egészséges perfekcionizmus, nem tudom, hogy fogalmazzam. Másképpen egy kiegyensúly, vagy mi nevezhető kiegyensúlyozottságnak ilyen téren, ami nem egyenlő a perfekcionizmussal, hanem egy egészséges perfekcionizmus valójában.
0: Igazából nagyon jó az, hogyha vannak elvárásaink önmagunkkal szemben is. Viszont arra nagyon fontos odafigyelni, hogy amikor teljesítettük azt a standardot, akkor legyünk elégedettek. Tudjuk elfogadni, hogy igen, legyünk hálásak magunknak, hogy igen, meg tudtam csinálni ezt a mérföldkövet, megugrottam. De nagyon sokszor ugye az van a perfekcionizmusnál, hogy ez nem elegendő, ennél több kell, hogy ez nem volt jó, mert elrontottam egy valamit a dolgozatomban, abban a feladatban, abban a kihívásban, és emiatt az egész egy nagy kudarc. Kudarcként élődik meg a szemében, úgy értékeli ki.
1: Melyek azok az országok, ahol a mentális jólét csökkenésre gyakran előfordul az egyetemi hallgatók körében, és kíváncsi vagyok, hogy Erdély vagy Románia hol tart, ami ezt illeti.
0: Igen, az utóbbi években világszerte elkezdték kutatni a fiatal felnőttek, egyetemistáknak a mentális egészségét. A korábbiakban, és itt a 2000-es évekre gondolok, többnyire az Egyesült Államokban volt a legtöbb kutatás, ott van leginkább dokumentálva ez a kérdéskör. Egy friss kutatás szerint, 2022-ben készült kutatás szerint Törökország volt az, ahol leginkább veszélyeztetettek voltak a hallgatók. A mentális mutatók szempontjából, szorongásos zavar és depresszióra gondolok itt, és a legjobb helyzetben pedig Németország és Csehország volt. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy Románia nem vett részt ebben a kutatásban.
1: Törökország miért jött ki ilyen magas pontszámmal, hogy mondjam így?
0: Igen, tehát többnyire azért, mert a mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott, ez elmondható szinte mindegyik országra. Ugyanakkor figyelembe kell vegyük a kontextuális tényezőket is, mint például a klímaszorongás Törökországban, vagy az alacsony szocioekonomiai státusz, kulturális aspektusok, a betegséggel való azonosulás, annak az elfogadása, ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megnövekszik az előfordulási gyakorisága egy adott zavarnak.
1: Itt Romániában a fiataloknak nehéz vagy könnyű beismerni azt, hogy bajban vannak?
0: Igen. Egyrészt itt is be lehet hozni a stigmát, ami miatt sokan nem látják be, vagy ha tapasztalják is magukon a tünetegyütteseket, nem kérnek segítséget, mert hogy az ingyenes pszichológiai szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott. Lehet, hogy belátják, de ugyanakkor nem tudják, hogy hogyan lehetne tovább haladni ezen az úton, hogyan kérjenek segítséget. Ha segítséget kérnek, akkor valóban megkapják-e azt. Romániában is végeztek kutatást az előfordulási gyakoriságra vonatkozóan, és többnyire orvostan hallgatókkal volt egy 2022-es kutatás, ahol azt találták, hogy körülbelül 20%-os előfordulási gyakoriság jellemzi az orvostan hallgatókat, ami egy elég magas előfordulási gyakoriságnak számít.
1: Mi segítene abban, hogy a fiatalok nyíltabbak legyenek ebben a kérdéskörben, próbáljanak megoldásokat keresni, és végső soron megoldani a helyzetüket?
0: Én itt úgy gondolom, hogy talán a pszichoedukáció az, ami nagyon sokat tudna segíteni, hogyha edukálnánk, és úgy tekintenénk ezekre a mentális zavarokra, mint közegészségügyi probléma. Mert hogy már sajnos olyan gyakran fordulnak elő az átlagpopulációban, hogy tekinthet egy népegészségügyi problémának. És több szolgáltatást biztosítani, ez talán lehetne egy megoldás, hogyha több szolgáltatást biztosítanánk, ahol hozzáférnek a hallgatók anyanyelvükön ezekhez a szolgáltatások. Akkor talán könnyebb lenne a segítségkérés, hogyha jól dokumentált lenne a procedúra, hogy hogyan lehet eljutni a segítségig.
1: Hogyha mondjuk egy szobatárs, vagy egy évfolyamtárs, vagy egy barát észreveszi valakin, hogy ilyen jelek merülnek fel az illetőnek az életében, szorongásos jelek, vagy szorongásos zavarok, vagy depressziós zavarok, és ennek jelei, mit tegyen? Beszéljen az illetővel, hozza fel neki, mit tud tenni annak érdekében, hogy a barátja jobban legyen, de ne kerüljön furcsa helyzetbe, vagy tehát, hogy az egész helyzet végül is megoldódjon.
0: Igen, nagyon fontos ennél a kérdésnél úgy gondolom a biztonságos környezetnek a megteremtése, ahol úgy érzi a segítségre szoruló fél, hogy nincs értékelve, nincs elítélve az, amit ő mondani fog. Egyfajta nyitottságnak a biztosítása kulcsfontosságú a lakótársak, szobatársak, barátok részéről is. Nagyon fontos az, hogy nem megoldani akarjuk az ő problémáját, mert nem fogjuk tudni megoldani, hanem... És
1: általában hogy szoktuk próbálni megoldani? Jöjjünk rá, hogy mi az a gyakorlat, amit nem teszünk jól, hogyha esetleg erre is le tudnál térni.
0: Természetesen. Általában az szokott történni, hogy konkrét tanácsokat adunk, hogy mit kellene csinálni, vagy hogy kellene látni ezt a helyzetet. Több programot kellene beiktatni, el szokott lenni, vagy elvinni olyan helyekre, ahol tudjuk, hogy korábban jól érezte magát, de a másik fél még lehet, hogy nem áll készen erre a lépésre. Most csak arra van szüksége, hogy meghallgatva legyen, és az érzelmei validálva legyenek, hogy azt érezze, hogy van szociális támogatása, van, akire számíthat, van, akivel beszélhet a gondolatairól, az érzelmeiről, nem a megoldáshoz kell egyből ugrani, mert azt a megoldást lehet, hogy saját magának kell megtalálnia, vagy készen kell álljon arra a megoldásra.
1: Tehát ezt semmiképpen se tegyük, hogy megoldjuk a másiknak a helyzetét, tanácsoljuk, vagy erőltetve elcipeljük valahova.
0: Igen. Tehát, hogy ez nem egy jó praktika, és valószínűleg, hogy nem fog segíteni, hogyha olyan dolgokat próbálunk ráerőltetni, amit ő még nem tud belátni, amit nem tud elfogadni. Várjuk meg, amíg ő készen áll arra a segítségnyújtásra. Az elején legyünk ott, támogassuk, hallgassuk meg, bevonhatjuk tevékenységekbe, de ne erőltessünk rá olyant, amire nem áll még készen.
1: Vannak hivatalos segítségformák is, amelyek az egyetemisták rendelkezésére vannak állítva, abban az esetben, hogyha ilyen zavarokat ismernek fel a saját viselkedésükben, mindennapjaikban.
0: Igen, számos lehetőség elérhető a hallgatók számára. Egyrészt a Bábesbolyai Tudományegyetemről tudok nyilatkozni, ahol az egyetem pszichológiai klinikája biztosít ingyenes pszichológiai támogatást a hallgatóknak anyanyelvükön, tehát román, angol és magyar nyelven is elérhető a szolgáltatás, és ezeket az információkat megtalálják az egyetemi klinika honlapján. Ugyanakkor egy másik lehetőség lehet a Karrier Központ, szintén a Bábesbolyai Tudományegyetemen belül, ahol ingyenes szolgáltatásokat nyújtanak, mint például egyéni és csoportos tanácsadás, vagy interjúra való felkészülés, önéletrajzszerkesztés, önismereti csoportok, önismereti tevékenységeket is szoktak szervezni, és ezek szintén ingyenesen elérhetők a hallgatók számára, akik a Bábesbolyai Tudományegyetemen tanulnak.
1: Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az a környezet, ahol az egyén éppenséggel tanul, az a környezet hogyan tudja őt segíteni, vagy hogyan tud abban növekedni. Azonban otthonról, ahonnan származik a fiatal, érkezhet valamilyen segítség a család részéről? Annak érdekében, hogy a fiatal szolucionálja ezeket a zavarokat, amikkel ő elkezdett találkozni, vagy gyakrabban megjelentek az életében. Tud a család biztosítani valamit, segítséget ahhoz, hogy a fiatal jobban érezze magát ebben az új környezetben?
0: Teljesen normális az, hogyha aggódnak a szülők, hogy a gyermek kirepült a fészekből, egy idegen városba költözött, és emiatt ugye rengeteg stresszt él át a szülő is. Sokszor előfordul az, hogy ilyenkor túl ellenőrizgetik a gyerekeket, vagy túl sokat akarnak segíteni, és itt is inkább azt mondanám, hogy mit ne csináljunk, tehát itt is ne próbáljuk meg megoldani helyette a kihívásokat. Ez a periódus arról szól a fiatal felnőttnek, hogy ő találja meg a megoldásokat. Nem a tökéletességről szól, hanem inkább arról, hogy a saját válaszait megtalálja a megoldandó helyzeteire, kérdéseire. Tehát szülőként abban tudnak segíteni nagyon sokat a gyermeknek, hogyha támogatják őt emocionálisan, hogyha meghallgatják, nem kell megoldásokat generálni, ő majd meg fogja találni azt a fiatal felnőtt saját magának. Azt számít nagyon sokat, hogyha támogatják gyakorlatilag, hogyha elérhetők maradnak, és nem a saját megnyugtatásuk érdekében próbálnak biztonságot szerezni azzal, hogy folyamatosan ellenőrizgetik.
1: Bár a beszélgetés elején kiemelted, újra kiemelném, hogy ez a helyzet nem áll fenn minden első éves egyetemista esetében, nem mindenki találkozik zavarokkal, vagy nem mindenkinek az életében kialakulnak ezek a zavarok, mert vannak más tényezők is, amik fel kell lépjenek ahhoz, hogy valaki szorongásban szenvedjen, vagy depressziós zavarokkal találkozzon. Azonban, mik lennek azok a tanácsaid egy első éves egyetemista számára, aki hamarosan ebben az új közegbe találja magát? Mit tegyen annak érdekében, hogy mindenképp elkerülje ezeket a zavarokat, vagy ne kerüljön ilyen helyzetbe?
0: Először is még egy kicsit visszatérnék az életkori sajátosságokra, és erre a periódusra, a készülődő felnőtt korra, így is nevezik a szakirodalomban, hogy készülődő felnőtt kor, ami egy normatív krízis állapot. Ez azt jelenti, hogy teljesen rendben van az, hogy valakinek jelentkeznek változások az életében, ott van a bizonytalanság, ott vannak a megoldandó kérdések, amire választ kell találni, helyt kell állni ezekben a helyzetekben. Tehát a legfőbb tanács az lenne az első éves hallgatónak, hogy ne a tökéletességre törekedjen, hogy itt ebben a periódusban beleférnek a hibák, merjen felfedezni, merjen megismerni saját magát, mert most erre van szüksége ebben az időszakban. A későbbiekben pedig majd finomít ezeket, de először találj meg azt, ami számára érték, azt, amiben ki tud ő teljesedni, és utána majd tökéletesítheti azokat a kompetenciákat, azokat a megszerzett skilleket.
1: Léteznek gyors trükkök, vagy valamilyen gyakorlatok, amik például pillanatnyilag enyhíthetik az szorongásos tüneteket, vagy hát a depressziós zavarokat, nem tudom, hogyha van-e valami, ami pillanatnyilag enyhítheti, de hogyha van, akkor kérlek, erről is beszélj.
0: Igen, nagyon sok technika elérhető most már, és rengeteg pszichoedukatív anyagot is találhatunk az interneten, ilyen például a meditációs gyakorlatok, a vezetett meditációs gyakorlatok, a relaxációs technikák, légző gyakorlatok, amik szintén nagyon sokat tudnak segíteni. A hangulatzavarok esetében nagyon sokat tud segíteni az, hogyha tudatosítjuk, hogy mi az, ami befolyásolja az aznapi hangulatomat. Tehát például a naplóvezetés, ahol értékelem az adott napomat, megnézem, hogy körülbelül hányast adnék erre a napomra egy 1-től 10-es skálán, és mivel magyarázom ezt a pontszámomat. Utána pedig összenézni, racionalizálni a helyzetet, átlátni a nagy egész képet, nem elveszni a kis részletekben, mert a depressziónál előfordulhat ez is, hogy történik egy negatív pillanat a napomban, és akkor az már borított mindent, vagy reggel ugye fáradtan ébredek, és akkor az már ráhúzza a bélyeget az egész napomra, nem tudok perspektívát váltani, ugye, ami nagyon fontos lenne az érzelemszabályozás szempontjából.
1: Még ami eszembe jut, és lehet, hogy érdemes kihangsúlyozni a fiatal felnőtteknek, az az, hogy a rendszeres étkezés, rendszeres alvás, igen, rendszeres sport, gondolom ezekről is tudnál mondani néhány szóban.
0: Így van, tehát hogyha a kutatásokat nézzük, ott bemutatják, mint rizikótényező az egyetemistáknál a kevés mozgást, a helytelen táplálkozást, úgyhogy ezekre oda kell figyelni a prevenciónál is, hogy mozogjunk eleget, hogy úgy táplálkozzunk, hogy az az előírtaknak megfelelő legyen, mert ugye a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek vannak ajánlásai erre vonatkozóan is.
1: Néha, hogyha ezeket az alapkövetelményeket teljesítjük, lehet, hogy már startból jobban érezzük magunkat a nap folyamán, és nem panaszkodunk annyit, vagy nem vagyunk olyan hangulatfüggőek, mert ezek már elég sok mindent megjavítanak alapból a hangulatunkat illetően, hogyha odafigyelünk rájuk.
0: Így van, igen.
1: Összegezve így a témát, lenne egy gondolatod, amit kihangsúlyoznál újra, vagy most így a beszélgetés végére kiemelnél
0: igen.
1: A témát illetően?
0: Tehát, hogy nagyon fontos megjegyezni azt erről az egész periódusról, hogy egy normatív krízis állapot, rendben van az, hogyha stresszel találkozunk, rendben van az, hogyha szorongással találkozunk, ugyanakkor fontos odafigyelni, hogy tudjuk-e kezelni ezeket a kihívásokat a saját erőforrásainkra támaszkodva. Ha nem tudjuk kezelni és meghaladják az erőforrásainkat, akkor nagyon fontos, hogy merjünk segítséget kérni. Napjainkban már nagyon sok beavatkozási lehetőség áll rendelkezésre, ahol a szakemberek tudnak segíteni ezekben a kihívásokban. És ez lenne a fő üzenet, hogy merjünk segítséget kérni, mert hogy kapunk is segítséget, hogyha megfelelő helyen keressük.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy már ma segítettél rajtunk, és ezeket a dolgokat közösen elemezgetve tünetekre, megoldásokra is koncentrálhattunk. Remélem, jól érezted magad itt a stúdióban, és hogyha igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárlak még.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, és reméljük, hogy sor kerül egy következő beszélgetésre is.
1: Nagyon várom már.
0: Én is. Köszönöm.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Dr. Gergely Roland, a Bábesbolyai Tudományegyetem alkalmazott pszichológiai intézetének a megbízott adjunktusa volt itt a stúdióban, és vele meghatároztuk azt, hogy bajban is van kiút, illetve azt, hogy oké, egyetemistákról beszéltünk elég sokat ebben a beszélgetésben, ebben az adásban, azonban azok a dolgok, amik ma elhangzottak, mindannyiunkra alkalmazhatóak, és mindenki számára is segítséget nyújt. Remélem, hogy tetszett a beszélgetés, amennyiben igen, én nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, de mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra!

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Bibliai ABC.
1: Azzal fogunk foglalkozni, hogy ne vigy minket kísértésben. Mondhatom azt, hogy az első kérelem, szenteltessék meg a te neved, és a mai kérelem, a hatodik, hogy ne vigy minket kísértésben, két olyan kérelem, amelyet a mi atyánkból legnehezebb megérteni. Éppen azért, mivel egy olyan kéréshez jutottunk el, amelyet valóságban nagyon nehéz megérteni, jó magam is gyermekkoromban nagyon sokszor elmondtam ezt az imád szó szerint, és mégis nem tudtam benne így kezdeni ezzel a kéréssel, hogy ne vigy minket kísértésbe. Hisz Isten valójában senkit sem nem kísért. Látni fogjuk Jakab leveléből az idézetet, hogy Isten soha senkit nem kísért. Éppen ezért mit tegyünk ilyen esetben, vagy ilyen esetekben, amikor nehezen érthető dolgokhoz jutunk el? Tehát mit kell tennünk, amikor valamit nem értünk a Bibliából? Akkor ne azt tegyük, hogy visszatesszük a könyvespolcra a Bibliát, hanem szeretném bárhol, amikor odaérünk a Biblia olyan helyeihez, amit nehezen értünk a Bibliából, akkor mit kell tennünk? Az első dolog, amit tennünk kell, az a következő. Olvassuk el a körülötte levő szöveget. Néhány szöveget előtte, néhány szöveget utána. Ez az első, amit megtehetünk. Nagy részt a nem megértett, vagy nehezen értett szövegrész, ha elolvassuk előtte és utána levő kinyilatkoztatásokat, akkor megérthetjük, vagyis érthetővé válunk. Ha akkor sem értjük meg, akkor nyúljunk a következőhez. Keresni a mondatban a könnyebben érthető részt. És hogyha a könnyebben érthető részt megértettük, akkor már a nehezebben érthető részre is rá tudunk jönni, vagy rá tudunk következtetni. Ha akkor sem értjük meg, akkor van még egy harmadik lehetőség. A könnyebben érthető részhez keressünk párhuzamot a Bibliában. Számos ilyen esettel találkozunk a Szentírásban, és hogyha találunk máshol valahol, arról a témakörről, egy kijelentést a Szentírásban, akkor nagyon könnyen megértsük azt a nehezen érthető, vagy számunkra első olvasásra, vagy első hallásra egyszerűen érthetetlen szöveget. Rendszerint, hogyha ezt a három dolgot alkalmazzuk, tehát elolvassuk előtte vagy utána levő szövegrészeket, tehát verseket, vagy pedig a másik dolog, megkeressük magában a szövegben a könnyebben érthető dolgot, ha akkor sem megy, akkor van egy harmadik, a könnyebben érthető dolgnak, vagy pedig annak, az, ami abban a szövegben le van írva, ha azt, ahhoz keresünk, vagy találunk egy párhuzamos szövegrészt a Bibliában, és ha az ott világos, akkor annak segítségével meg tudjuk értetni a nehezen érthető dolgokat is. Mi Isten célja a próbával? Mi Sátán célja a kísértéssel? Ha egy kissé figyelmesen olvassuk ezt a két kérdőmondatot, akkor a kettő között hatalmas a különbség. Tehát Isten soha senkit nem kísért. Isten számos esetben próbára teszi az embert. Mi Isten célja a próbával, azonban a Sátán sohasem teszi próbára az embert, hanem minden egyes alkalommal kísérti azt. Próbára teszi Isten szeretetét, az ember szeretetét, hűségét, teherbíró képességét, türelmét, és így sorolhatjuk végig. Miért teszi meg Isten azt, vagy miért próbálja meg Isten egy-egy embert én megadott esetben? Azért, hogy az ő hite erősödjön, azért, hogy az ő szeretete annál inkább látható legyen, az ő hűsége tanúbizonyság legyen mások számára, hozni fogunk egy ilyen példát is. Az ember teszi próbára a másik embert, ilyen példákkal is találkozunk a Szentírásban. Azonban ezt találjuk Királyok első könyvében, mindjárt példát erre a fenti részre, hogy az ember embert tesz próbára, amikor Séba vagy Sába királynője hallott Salamon bölcsességéről Jeruzsálemben, hogy van Izraelnek egy olyan bölcs király, ami a környéken nincsen, ő eljött, hogy személyesen meggyőződjön Salamon bölcsességéről, és a Salamon híréről is eljött, azt mondja, találós kérdésekkel próbára tegye. Nem kísértette, hanem azért jött el, hogy próbára tegye, hogy meggyőződjön, hogy valóban igaz-e az, úgy van-e az, ahogy azt ő hallotta az országában, amikor még otthon volt. Most, nagyon fontos dolog az, hogy megfigyeljük a következő elveket. Isten nem mindenkit tesz próbára. Sátán mindenkit kísért, Isten nem mindenkit tesz próbára, csak azok, akik vallják, hogy az ő gyermekei. Miért? Mert a próbára tevés, az magában ellenőrzés is. Hiszem, hogy még valamennyien emlékezünk arra, hogy mi az összeadásnak a próbája, a kivonás, mi az osztásnak a próbája, a szorzás, vagy fordítva. Tehát a próba szó valóban mit is jelent akkor? Ellenőrzés. Tehát Isten próbára tesz egy-egy embert, hogy ő maga is ellenőrizze az embernek a hitét, azonban a sátán mindig a kísértéssel Istentől való elfordulásra akarja rábírni az embert. Ezért maradva ennél az elvnél, tehát Isten csak azokat teszi próbára, akik hűséges gyermekei, és hogy azok hűséges gyermekeinek a hite erősödjön, szeretete növekedjen, Istenbe vetett bizalma megalapozódjon. Tehát ezért engedi meg Isten, hogy próbák éljenek bennünket. Tehát itt jönnek sorba a megpróbáltatás alatt hitünk erősödjön. Ha a próbát valaki nem bírja ki, akkor természetesen elfordul Istentől. Egy Isten szerető ember sem mentes a kísértés alól. Tehát ne gondolja senki sem azt, hogyha én keresztény ember vagyok, és én magam is azt mondom magamról, hogy én hűséges keresztény ember vagyok, ha valaki így gondolkodik, engemet nem érthet kísértés. Ilyen a Szentírásban sehol nincs megígérve. Sőt, látni fogjuk azt, hogy a sátán kivétel nélkül minden egyes ember kísért, mert a kísértéssel ő neki az a célja, hogy Istentől elfordítsa az embereket. Ezért most mindjárt nézzük meg, hogy mi a kísértés. Kész akarva nem akartam valami vallásos dolgokat, vallásos könyvekbe megkeresni a választ. A magyar értelmező szótárban kerestem ki ezt a fogalmat, hogy kísértés. És a magyar értelmező szótárban ezt találjuk, bűnre és rosszra csábítás. Tehát a kísértés az mindig rosszra való csábítás. Bűnre, legyen az Isten felé való hűtlenség, legyen az embertárs felé való hűtlenség, legyen az házastárs felé iránt való hűtlenség, de egyszerűen mindig hűtlenségre, rosszra, bűnre való csábítás jelenti a kísértést. Istent kísért, ezzel is találkozunk a fogalmi szókönyvben, és itt azt mondja, vakmerőségével próbára tesz Isten türelmét. Tehát az ember kísértheti ilyen formán az Istent, hogy vakmerőségével próbára teszi Isten türelmét. Itt szeretnék egy példát hozni. Úgy gondolom, hogy sokunk számára ismerős Jézus Krisztus keressége után kiment a pusztába 40 napot bőtölni, és a 40. nap hozzájött a sátán, hogy kísértse Jézus Krisztust. Mit jelent a kísértés? Istentől való elfordítás, bűnre csábítás. Hányszor is kísértette meg Jézus Krisztust a sátán a pusztában? Háromszor. A három kísértés közül csak az egyiket, a középsőt, a másodikat ismét említem meg. Második kísértést így olvassuk, hogy a sátán felvitte Jézus Krisztust a templom tetejére, és azt mondta, hogy megvan írva, hogy parancsol feled az ő angyalainak, hogy te ugorj le a templom tetejéről, és megnőjtsd lábadat a kőben. Valóban ez mi? Mi volt ez? Mert sokan azt mondják, hogy igen, a testkívánság, a szemkívánság és az élet kérkedése, és ez jó. De ha egy kicsikét elmélyedünk ebbe a kísértésbe, akkor mire akarta rábírni sátán Jézus Krisztust a második kísértéssel? Amikor azt mondta, ha Isten fia vagy, ugorj alá a templom tetejéről, mert megvan írva, hogy parancsol feled az ő angyalainak, hogy te megnézd lábadat a kőben. A második kísértés lényegében semmi más nem volt, hanem arra akarta rábírni Jézus Krisztust a sátán, hogy ő maga kísértse meg az Istent. Tehát mivel kísérthető meg? Vakmerőségével. Mert Jézus Krisztus is vakmerő lett volna abban az esetben, ha ő fogja magát és leugrik a templom tetejéről. Miért? Mert így akarja próbára tenni Istent, hogy Isten meg fog-e válaszolni, hogy meg fogja őrizni. Ilyet soha nem kell tennünk, bár a sátán nem csak Jézus Krisztust kísértette ezzel a kísértéssel, hanem bezzeg nagyon sok esetben kísért bennünket is. Más, még egy fogalom kijelentést találtam, ne rohanj a veszedelembe. Tehát az Isten kísértés, Isten megőriz engemet, mert én Isten hűséges gyermeke vagyok. Elmondok önöknek egy történetet, hogy azért mennyire sokszor meggondolatlanok a vallásos emberek. Talán nem is csak meggondolatlanságról van szó, hanem büszkeségről. Tudják önök azt, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekik van szent lelkük, és ez abban testesül meg, hogy nyelveken szólnak. És egy ilyen ember eljött egy másik vallásos emberhez, és beszélt neki arról, hogy milyen jó nekem, nekem van szent lelkem, neked nincs szent lelked. Maga ez a fogalom nem biblikus. Miért? Azért, mert ha nekem van valamim, nekem van ez szemüvegem, és hogyha én azt akarom, ezt a szemüveget megfogom és kettőbe töröm. Miért? Mert az enyém. Tehát ha nekem van szent lelkem, akkor én azt csinálok, úgy járok el, arra használom fel, amire éppen akarom. A Bibliában ilyen nincs. Én lehetek a Szentléleké. A Szentlélek engem felhasználhat, ha én kérem az Isten segítségét. De semmi esetben, sőt, egyetlen esetben sem én nem használom a szent lelket. Tehát nekem nincs szent lelkem. No de, ez a vallás felekezet különben arról ismert, hogy ő azzal dicsekszenek, hogy van-e szent lelk. És többször eljárt ehhez a másik vallásos emberhez, és mindig azt hangoztatta, hogy milyen jó nekem, nekem van szent lelkem, neked nincs szent lelked. És hát ez valami 30-40 évvel ezelőtt történt, amikor nagyon divatba volt ott vidékünkön a foszfernónak a használata, mint termette. És szépen óvatosan kinyitotta, olyan fedele volt a foszfernos üvegnek, mint a sörös üvegnek, és szépen azt a plét kiemelte, kiöntötte a foszfernót belőle, kimosta jól, és ugyanolyan színű édes vizet öntött bele. És rányomta. És megunta már ez a másik vallásos ember, és azt mondta neki, hogy de ha már neked van szent lelked, akkor azt írja a Biblia, hogy ha valami mérgezőt iszol, nem árt semmit sem, mert Isten meg fog óvni téged. Mert azért mondta neki, mert ő is előbb arra hivatkozott erre a bibliai kijelentésre. És azt mondta, hogy nézd meg, itt van ez a foszfernó, idd meg, ha neked van szent lelked. És azt mondta neki, hogy nem ment el az eszem. És ez a másik vallásos ember szépen fogta, felnyitotta és kiírta, csak merezgette a szemét, hogy most valójában mi történik. Tehát ne rohanj a veszedelembe. Ne dicsekedjünk azzal, hogy Isten bennünket azért, mert mi hívő emberek vagyunk, mindentől meg fog óvni. Ilyen nincs. Sátán erre akarta rábírni Jézus Krisztust a második kísértésekor, és Jézus Krisztus nem ment bele ebbe, mert ez nem más valójában, mint Isten kísértés. Szeretném megemlíteni Jób történetét, ugye aki Mózesnek kortársa volt, Jób megpróbáltatásának eredménye. Azt olvassuk Jób első könyvének az első részében, hogy Sátán felment a mennybe, beszélget Istennel. És Isten azt mondja neki, hogy észrevetted az én szolgámat, Jóbot, aki igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Ezt Isten mondja el Jóbról. Micsoda jellemzés ez? Én nagyon boldog volnák, hogyha menny bennünket is, mindannyiunkat így jellemezne. Igaz, istenfélő és bűnzsírölő. És Isten megkérdezi Jób a szolgáját, vagyis a sátánt, hogy észrevetted az én szolgámat, Jóbot. És azt mondja neki a sátán, én a saját szavammal mondom ezt el, ahogy a Bibliában találjuk, azt mondja egyszerűen a sátán Istennek, hogy tudod mit, könnyű Jóbnak félni az Istent. Gazdagsággal, megajándékoztat gyermekekkel, boldog, egészséges, körülvetted a te oltalmaddal, minden ne van neki, de hogyha vedd el tőle mindazokat az áldásokat, amelyeket körülvetted, és meglátod, hogy szemtől szeme meg fog átkozni. Itt találjuk ezeket a meghatározásokat, azonban azelőtt csak később szeretnék még erre kitérni, tehát feltétlenül igaz Istenfélő és bűngyűlölő. Itt látjuk azt, hogy Isten megengedi Sátánnak, hogy Jobbtól elvegye az összes vagyonát, ugye keleten a vagyon, akkor nem más volt, mint maga a jószágállomány, ellenség elhajtotta a jószágokat, 10 gyermeke volt, szerencsétlenség volt, a ház rájuk omlott, meghalt mind a 10 gyermek, és végül azt mondta neki a felesége is, hogy inkább átkozz meg az Istent, és halj meg. Utána még mindig nem volt vége jó próbálatételének, a Sátán újból felmegy a mennybe, és azt mondja, hogy jó, rendben van, szőrért, ez így megy, de hogyha elveszed az egészségét tőle, meg fogod látni, hogy szemtől szembe meg fog átkozni téged jobb. Isten azt mondta, rendben van, megengedem azt is, hogy azt megtegyed. Elvette az egészségét, mindenét elveszítette, egészségét is elvetette, de akkor is hű maradt Istenhez. És mivel utána eljött 4 barátja, és 7 napig próbálták vigasztalni valahogy őket is, vagyis Jobbot, azonban a történet végén ezt találjuk feljegyezve, amikor kitartotta a próbát hűségesen Jobb, és amikor megállt Isten mellett, Isten azt mondja, hogy megajándékozta, Szentírásban ezt olvassuk, megajándékozta Isten újból gyermekekkel, gazdagsággal és mindennel, és Jobb ezt mondja, azelőtt csak hírből hallottam feloled, most azonban saját szememmel látlak. Ezért

emberek próbaírja. Azért szeretném, hogy eleve különbséget tegyünk a próba és a kísértés között. Mert ki az, aki kísért bennünket? Sátán. De ki az, aki próbára tesz? Isten. Mi a kettő között az alapkülönbség? A kísértés minden esetben a bűnre csábítás. A próbatétel pedig a hitünk próbája, hűségünk, szeretetünk próbája, és ami hűségesen megállunk minden ilyen életpróbában, akkor tisztábban, tökéletesen kerülünk ki belőle. Itt van egy ígéretet szeretnék megosztani. Ma számomra ez egyik legbátorítóbb ígéret a kísértéssel kapcsolatban a Szentírásban. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ez egy nagyon fontos figyelmeztetés. Senki nem mondhatja azt, hogy én már egy olyan lelki szinten vagyok, hogy én nem lehetek Sátán kísértésének az áldozata. Bárki bármikor lehet Sátán kísértésének eszköze, és áldozata is. De emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tehát, mit jelent ez? Ez egy kétszeres ígéret Isten részéről minden embernek, aki nem büszkül el, aki bízik Isten segítségében és Isten oltalmában, és nem csak bízik, kéri ezt naponta. Isten azt mondja, azt ígéri meg először, hogy nem engedi meg, hogy erőnk felett kísértve legyünk. Van, aki lelkileg erősebb, van, aki lelkileg gyengébb. Isten tudja mindannyiunkat, hogy mi, nekünk mennyi lelki erőnk van. És Isten azt ígéri meg, hogy erőnk felett nem engedi meg sem Sátánnak, sem Sátán eszközének, hogy kísértsenek bennünket. Sőt, emellett mindjárt az párosul egy ígéret is, hogy a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját, a kiutat, a megoldást, a győzelemre vezetést. Akkor, hogyha mi hűségesen megállunk a kísértések során. Ezért egyszerűen Isten bátorít bennünket arra, hogy a kísértések azok áldásul vannak számunkra, ha mi hűségesen megállunk Isten mellett, még akkor is, hogyha Sátán kísért bennünket. Szeretnék itt megemlíteni két bibliai személynek a kísértését. Az egyik Ábrahám, a másik Péter. Ábrahám megállt a kísértésben, amikor Isten azt mondta neki, hogy áldozz el az ő fiát, az ő egyetlenét. Ő hűségesen kitartott, és hite erősödésével megerősödött a hite a kísértés alatt, és így győzelemesen került ki. Péter pedig megtagadta Jézus Krisztust, és ezért egyszerűen elveszítette a csatát. Miért bukott például el Péter? Miért nem tudott ő kitartani a kísértésben? Azért, mert Jézus Krisztus, amikor a Getsemáné kertjébe bement, akkor azt mondta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A tanítványok Jézus Krisztusnak ezt a figyelmeztetését egyszerűen lesöpörték az asztalról. Nem is törődtek vele. De azt olvassuk szomorú szívvel az evangéliumokban, hogy elaludtak. Addig, amíg Jézus Krisztus imádkozott, a tanítványok mélyen aludtak, mintha nem is az ima ideje lett volna. Nem is a felkészülés ideje lett volna. És ezért látjuk azt, hogy Péter ezért bukott el. Vajon Isten oltalmazta Ábrahámot, Péter pedig nem? Nem. Minden esetben a kísértésben való győzelem vagy a bukás, az nem Istentől függ. Nem is a Sátántól függ, hanem kitől? Önmagunktól függ, és ez is egyértelmű. Tehát Isten próbára teszi az embert. Nézzük például itt, Mózesnél találkozunk egy ilyen kijelentéssel Mózes második könyvében, de az Úr így szólt Mózeshez. Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. A nép menjen ki és gyűjtsön magának egy napra valót belőle, tehát a mannáról van szó. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár el. Így akarom próbára tenni. Tehát nem megkísérteni, mert hiszen senki sem kísért. Én így akarom próbára tenni, hogy hiszik-e az emberek, elhiszik-e azt, amit én mondok neki, és miből állt a próba? Ugye Isten azt mondta Mózesnek, mondd a népnek, minden reggel manna fog hullani az égből, és annyit szednek,

amennyit egy ómerrel kellett szedni, ami arra napra való volt. És azt mondta, ne tegyétek el másnapra, mert elpusztul, megbűsködik. Volt, aki szót fogadott Istennek, volt, aki nem fogadott szót. És aki nem fogadott szót, megtapasztalta azt, amit Isten mondott. De Isten még egy tanácsot adott. Ugyanakkor pénteken kétszer annyit szedjetek, és tegyétek el, ami megmaradt péntekről szombatra, nem fog megbűsködni, nem fog elpusztulni a manna, mert szombaton ünnep, akkor nem fog hullani a manna. És voltak mégis, akik szombaton is kimentek a pusztába, keresték a mannát, mert nem hittek. Voltak pedig, akik hittek, és így tette egyszerűen próbára Isten az ő népét a pusztai vándorlás alatt. Majd később ezt olvassuk Mózes 5. könyvének 8. rész 2. versében. A te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd a parancsolatait, vagy sem. Mit tett Isten? Isten próbára tette Izrael népét, különböző módon, nem csak a manna hullással, más eszközökkel is. Megvizsgálja a te szívedet, hogy te kész vagy-e engedelmeskedni Istennek, vagy pedig nem. Ezt Isten nem csak a pusztai vándorlás alatt tette a zsidókkal, próbára tesz minden embert, aki valamiféleképpen közeleg Istenhez, vagyis követni akarja őt, vagyis hűséges akar lenni hozzá. Isten megpróbál bennünket is, hogy napvilágra jöjjön az, hogy mi van a szívünkben. Mert a próbában látszik meg, hogy egy-egy embernek a hite mennyire erős, mennyire szilárd, mennyire teherbírós, és mennyire helytálló, és mennyire valós. Mert tudják, könnyű mondani azt, hogy én szeretem az Istent. Miből látszik meg? Egyszerűen az, hogy mi szeretjük az Istent. Ami Isten iránti engedelmességünkből, hogy megtartsuk az ő parancsolatait, rendeléseit, éljük azokat az igazságokat, amelyeket Isten a Szentírásban hozott. Említettem az előbb már, most pedig szeretnénk majd Biblia szöveggel is alátámasztani azt, hogy Isten senkit sem kísért. Miért? Mert a kísértés bűnre csábítást jelent. Jakab levelének az első rész 13. versében olvassuk. Senki sem mondja, aki kísértést szenved, az Isten kísért, mert az Istent nem lehet kísérteni, és ő pedig senkit sem kísért. Tehát itt nyomatikusan szeretném hangsúlyozni, már azért is, mert az közöttünk, keresztények között nagyon el van terjedve az, hogy Isten megkísértette ezt vagy azt az embert. Hát, most nyomatékosan visszakérdezem, kísért-e valakit az Isten? És miért nem kísért? Mert látom, hogy nyemet intenek a fejükkel. Miért nem kísért Isten senkit? Isten nem akar. Nem akar bennünket, embereket bűnre csábítani, és ő senkit sem kísért. Említettük, hogy ez Sátánnak a munkája, vagy a mestersége, vagyis ahogy akar. Jakab leveléből szeretném tovább olvasni az első 12. versét. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Mi az, amit megegyezhetünk ennél a hatodik kérelemnél, amikor azt mondja, hogy ne védj minket kísértésbe, hogy a kísértések jönnek, Isten nem visz bennünket kísértésbe. Isten azt ígérte, hogy ha ő megengedi a sátán bennünket kísértsen, akkor ő erőt ad nekünk, hogy mi győzzünk a kísértésbe. De mi a nagyon fontos a kísértésben? Hogyan olvassuk? Kitartás és meddig? Jézus Krisztus Máté evangéliumában, ha jól emlékszem, a 24. rész 11. versétben az van, hogy aki mindvégig álhatatos marad. Tehát aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mert például vegyünk egy embert, aki fiatalkorán, mondjuk rá 20 éves korában átadta életét Jézus Krisztusnak. És 72 évig élt. És hogyha ő 20 éves korától 71 éves koráig hűségesen követte az Istent, de életének utolsó éven elfordult az Istentől, akkor mit ért neki az az 51 éves hűséges Isten szolgálat? Mennyit ért? Semmit. Ezért tehát, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Tehát, mikor fogja megkapni a jutalmat, mikor fogjuk megkapni a jutalmat a hűségünkért? Azt mondja, hogy az élet koronáját elnyeri, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Más helyen találjuk ezt a kijelentést, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor. Azonban,
Szeretném ezt a kérdést is, mivel a kísértésről beszélünk és tanulunk ma a Szentírásból, szeretném ezt is megbeszélni. Bűne a kísértés? A legvilágosabban találjuk Jézus Krisztusnál. Kísértve volt-e Jézus Krisztus? És vétkezett-e? Nem. Tehát akkor mindjárt szeretném leszögezni, mielőtt az ígét olvasnánk Jakab leveléből, az első részből, hogy a kísértés az nem bűn. Maga a kísértés nem bűn. Sátán Jézus Krisztust kísértette, de Jézus Krisztus nem vétkezett. Mert ő benne nem volt bűn, azt találjuk zsidókhoz írt levélben, a második és a negyedik versben. De itt Jakab leveléből, első rész, 14 és 15. versében találjuk a kísértésnek a megfogalmazását, a lényegének a kiemelését. Minden embert a saját kívánsága vonza és csábítja, így esik törbe. Mi az, ami bennünket vonz, vagy a kívánság vonzása és csábítás, és így esik törbe? Azután a kívánság, ha már megfogant, bűnszül. Akkor volt, amikor még a sátánnak joga volt felmenni a mennybe, és itt a mennyben tesz valamit, vádolja, nézd meg, hogy a te főpapod Jósua milyen bűnös ember. Hát mennyire lényeges odafigyelni erre, ezekre a dolgokra, hogy sátán csak azért csábít bűnre, ahogy említettük, hogy saját magát igazolja, a bűnt igazolja, és alkalma legyen utána bennünket vádolni. És figyeljék meg, úgy gondolom, ezt tapasztalatból mindannyian tudjuk. Addig, amíg el nem követjük a bűnt, olyan rózsaszínnek a jó nap mutatja be, olyan semmi nem jelentéktelen, és ez egy jelentéktelen dolog, te csak tedd meg, semmi bajod nem lesz, különböző módon csábít bennünket. De amikor elkövetjük a bűnt, akkor megfordítja a nagyítót, és azt mondja, nézd, mekkora bűnt követtél el, neked többi már nincs reményed Isten kegyelméhez. Azonban Isten azért tanácsol bennünket, és Jézus Krisztus azért adta mi atyánkban ezt a kérelmet, hogy ne vigy minket kísértésbe. Azonban még néhány dolgot meg kell beszélnünk. Hányfajta kísértés van, és itt mindjárt itt van a válasz is. Külső és belső kísértés. Na most, a belső kísértés az belül van. A külső, az ami bennünk levő bűn, kísért bennünket belülről. Sátán és a sátán, a gonosz angyalok és a különböző sátán által felhatalmazott emberek kísértenek bennünket kívülről. Azonban, ami főleg a belső kísértéssel szeretnénk foglalkozni, Rómabeliekhez írott levél 7. rész 25. verse alapján. Jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Ez egy tipikus belső kísértés. Az ember olvassa a Bibliát, és a Bibliából megérti azt, hogy mi az igaz. Megtalálja azt például, hogy melyik napot kell ünnepelni, vagy megtalálja azt, hogy egy az Isten, egy a közbenjáró, tehát nincs 66 közbenjáró. Megérti azt Jézus Krisztus, hogy ő az egyetlen főpap, egyetlen megváltó. De jön a kísértő. Tehát elmével megértettük, elménkkel megértettük azt, hogy mi az Isten igazsága. De ki fog először is ellenállni annak, amit mi az elménkben megértettünk? Ki fog ellenállni? A test. Mi megszoktuk, nálunk megvan egy becsöpesedett út, minden embernek általában megvan egy maga módja, gondolkodás irányzata és módja. És azon a gondolkodásmódon, azon az életmódon, életstíluson, ő egyszerűen nem is akar változtatni. És amikor az elmével az ember felfogja azt, hogy mi az Isten akarata, akkor magával kell megvívni az embernek. És hadd mondjam el, hogy a magunkkal vívott csata a legborzasztóbb csata a világon. Ezt vehetjük Nagy Sándort is példának, hogy le tudta győzni az egész világot, de magának nem tudott parancsolni. Hány ember tudja azt, hogy bizonyos dolgok károsak, és mégis fogyassza? Nem tud magának parancsolni. Tönkreteszi magát, de akkor se tud magának parancsolni. De nem csak fizikai téren, lelki téren, annál inkább kifejezettebbek ezek a dolgok. Azonban a kísértések belül kell ellenállni. És ehhez, hogy mi belül ellenálljunk, kell az isteni segítség. És kérnünk kell, hogy Istenem, segíts meg! Én értelmemmel felfogtam, én megértettem azt, hogy mi a te akaratod. Én megértettem azt, hogy melyik napot kell ünnepelnem például a Biblia szerint. Azonban, Istenem, mi most add, hogy belülről ezt a csatát meg tudjam vívni, és hogy győzelemmel kerüljek ki belőle.
Mert önmagunkkal meg kell megvívni a csatát. Azok imádkozzák őszintén ezt a kérelmet, akik nem akarják cselekedni a rosszat. Ne védj minket kísértésbe. Atyám, én a jót akarom cselekedni. Én azt akarom cselekedni, ami előtted kedves. Én el akarok fordulni a rossztól. Kedveseim, ki gondol a mi atyánk imának elmondásánál erre, hogy én egy kérelemmel fordulok oda, a hatodik kérelemmel a mi atyánkban, és én azt mondom Istennek, Istenem, segíts meg engemet megszabadulni az én bűnös, rossz szokásaimtól, hogy én hűséges gyermeketként veled együtt tudjak élni. A hívő emberek is tévedhetnek. Találunk számos példát, Ábrahám, Jákob, Péter, János. Péter megtagadta, utána megbánt, és Isten megbocsátott. Jákob csalt, Isten megbánta Jákob is, Isten megbocsátotta. Ábrahám is követette el különböző dolgokat. Nem az a probléma, hogy mi valamit elkövetünk az életbe, hanem megbánjuk, elhagyjuk és bocsánatot kérünk, és van egy nagyon szép kijelentése Jézus Krisztusnak, amit Isten értékel. Máriával kapcsolatban mondja el Jézus Krisztus ezeket a szavakat, amit tőle telt, azt tevé. Mit csinált Mária? Amit tőle telt, és Isten mit vár el mindannyiunktól? Mivel emlékeznek rá, hogy nem mindenkinek a lelki ereje egyformán erős. De vajon önök és én megtesszük-e azt, ami tőlünk telik? Mert Jézus Krisztus ezt mondja el Máriáról, ami tőle telt, azt megtevé, tehát azt megtette. Próbáljuk ezt az elvet magunkévá tenni, hogy ami tőlem telik, azt én is tegyem meg. Ami rajtam áll, amit én, mint ember, mint mulandó ember meg tudok tenni, azt én tegyem meg az életben. Én következetes legyek, én hűséges, én istenfélő, Isten szerető ember legyek, hogy én tegyem az Isten akaratát, és Isten segítségével győzelemre is jutok. Jézus Krisztusnak egyik figyelmeztetésére szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét Márk evangéliuma 14:38-ban. Jézus mondta ezeket a szavakat Gecsemáné kertjébe való bevonulásakor tanítványainak. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Mire vigyázzatok? Miért kell vigyáznunk? Miért kell éberek legyünk? Emlékeznek az előbb olvastó Korintus belekhez írott első levél 10. részének a 13. verséből, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Itt is Jézus Krisztus mit mond? Vigyázz! Meddig érvényes Jézus Krisztusnak ez az egyetlen egy szava, hogy a győzni vágyó, Isten szerető embereknek vigyázni kell. Más szóval, meddig kell vigyázni a győzni vágyó Isten szerető embernek? Meddig? Mindaddig, amíg élezem a Földön. Miért? Mert mindaddig, amíg itt vagyunk a Földön, van ellenségünk? Van. Tehát sohasem tehetjük le a fegyvert. Nem lehet fegyver szünetet kötni Sátánnal, vagy valaki mással sem. A másik dolog a vigyázás mellett az imádkozás. Én nagyon ajánlom mindannyiuknak, én nem kérdeztem meg önöktől azt, hogy szoktak-e naponta imádkozni. De reggel, amikor felkelünk, próbáljunk, forduljunk oda a jó Istenhez. És a több más kérelem mellett tegyük meg azt, és mondjuk el, Istenem, segíts meg engemet, hogy én adj erőt, hogy én ellenállhassak Sátán minden kísértésének. És még egy dolgot hozzáteszek, még a gondolat szintjén is. Még a gondolat szintjén is. Mert bárhol sokkal könnyebb ellenállni a kísértésnek, de legnehezebb a gondolat szintjén tisztán. És csak akkor, amikor ez megtörténik, ott van a vágy, hogy mi szeretnénk győzni. De mi az, hol van az erőtelenség? Miben van az erőtelenség? Nem itt, itt már megértettük, de miért van a testben erőtelenség? Azért, mert születésünknél fogva megszoktuk a rosszat. Más szóval elmondva, minden ember olyan, mint egy itatos papír, bűntől ávítatva. És az egész test a bűnnek a súlya bűnnel van átitatva, és amikor az értelem
kezd más irányba menni, Istent követni az értelmével az ember, akkor önmagával a legnagyobb csatát kell megvívnia. Azonban mindenkinek a saját természete felett kell győzni. És ez a győzelemnek egyik titka. A győzelem szerepe az ima és a vigyázás, tehát az, hogy magunk felett győzünk. Szeretnék feltenni egy kérdést. Mit gondolnak önök, hogy ki a mi legnagyobb ellenségünk? A sátán, vagy pedig a mi bűnös vágyunk? Vagy melyiket nehezebb legyőzni? A sátánt, a külső kísértést, vagy a belső kísértést? Belső. És akkor miért, mi szükséges a belső kísértés legyőzéséhez? Ima is az éberség, a vigyázás. A győzelem, győzelmes élet két forrása, a tiszta gondolkodásra jutás, és a másik a természetünk legyőzése. Enélkül, a tiszta gondolkodásra jutás nélkül nincs természet felett, természetünk feletti győzelem. Találkoztam már emberekkel, akik azt mondták, hogy tudja, ha én elhatározom, akkor ott menni fog. Ott mese nincs. Én ezt meghatároztam, ennek így kell lenni, végsősorban nekem senki nem parancsol. Hát hadd kérdezzem, igaz ez? Hogy nekem senki nem parancsol? Hát lehet, hogy körülöttem élő emberek közül senki nem parancsol, de van belülről valaki, aki parancsol. Éppen ezért ezt a sorrendet soha ne felejtsük el. Tiszta gondolkodásra jutás, után következhet be az, hogy a természet felett győzünk. Amikor az ember belejut a kísértésbe, te elkerülhette volna. Sok ilyen eset van az életben, nem elegendő jó szándék, mert a bűnös természetünk mindig visszafelé húz. Sok esetet látjuk, maga Péter is belesétált a kísértésbe. Elkerülhette volna. De miért sétált bele? Látni fogjuk még azt is, de csak így elvet szeretnék előre megmondani. Elvet szeretnék először elmondani Péterrel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus elmondta Péternek azt, hogy ő meg fogja tagadni. És Péter azt mondta, hogy Uram, én kész vagyok a halálba menni. Jó, szóba se jött, én téged megtagadjak, ha mindenki megtagad, de én nem. Hogyha elhitte volna azt, amit Jézus Krisztus az este mond. Ha megszívlelte volna Jézus Krisztus figyelmeztető szavát, akkor nem sétált volna be a kísértésbe. De mivel ő magában bízott, tehát ott volt a bűnös természetnek visszafelé húzó ereje, ezért a másik ok, amiért könnyen belesétálunk a kísértésekbe, hogy az ember nem veszi komolyan, hogy rossz a természete, bűnös a természete. Ezt nem veszi komolyan. Úgy gondoljuk, hogy ha mi elhatározzuk, akkor az bezzeg menni fog. Bezzeg menni fog. Azt majd én véghez viszem úgy, ahogy én akarom. Megy ez így? Ez nem megy. Nézzük tovább a következő fontos dolgot. Van egy nagyon híres mondás, a pokol útja is jó szándékokkal van kikövezve. És elegendő kell jó szándékok a győzelemhez. Nagyon komoly megfogalmazás ez. Mi tudjuk, hogy nincsen pokol, azonban egy olyan ember mondta ezt el, aki hitt a pokolban, és azt mondja, tehát a halálba, a pusztulásba vezető út is jó szándékokkal van kikövezve, és az ember mégis oda jut. Mert a jó szándék nem ment meg bennünket sátán kísértése alól. A jó szándék nem ment meg bennünket sátán kísértése alól. Istenem, a világ rossz. Ha azt meggyógyítod, én is jobb ember leszek. Soha nem fogom elfelejteni, egy világhírű szónokot hallgattam Belgrádba, vagy majd közel 40 évvel ezelőtt. Egy mondatát soha nem fogok elfelejteni. Egy mondatát. Azt mondta, ha a gyilkos gyalog megy, repülővel, hajón vagy autóval, az mindig gyilkos. Hogy milyen ruha van rajtunk, mennyi pénzünk van, milyen járművel közlekedünk, az semmit nem változtat jellemünkön. Az semmit nem változtat jellemünkön. Tehát nem mondjuk azt, sokszor emberek ilyet is mondanak, ha én jobb körülmények között élnék, én könnyebben tudnák szolgálni Istennek. Tudják, hogy miből tanultam én nagyon sokat? Ismerik-e önök a tavirózsát? És hogy néz ki a tavirózsa? Olyan matatos, piszkos, szutykos, ja és hol? A mocsárfa. Mocsár fölött, igaz? Tehát egy keresztény ember, ha őszintén imádkozza a hatodik kérelmet, hogy ne vigy kísértésbe, és ezt a csatát vívja, akkor ezen a bűnös világon is győzedelmes életet élhet. Tehát, ha nem győzzük le a bűnös természetünket, akkor le fog az győzni bennünket. Ezért a tiszta gondolkodása jutása nagyon-nagyon fontos
része a mi küzdelmünknek, és a mi atyának a teljesítését szemszögéből. Jakab 3.12, 11 és 12. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörkedeztete éles és keserűt? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Igaz ez? Még induljunk el fizikailag. Előjöhet-e a földből, a forrásból édes és keserű víz? Egyszerre, egy forrásból. Vagy egymás után. Na most akkor, kedveseim, próbáljunk egy kicsit gondolkodni. Találtunk azt, hogy mi olyan emberrel, hogy egyik pillanatban imádkozott, és amikor jött ki a templomból, akkor rálépett valaki a kislába újjára, és már a templom kapujába is elkáromkodta magát. És akkor itt valami gond van? Hát azt mondja nekünk a Szentírás, hogy nem jöhet egy forrásból édes és keserű víz. Először felteti a kérdést, vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet édes és keserű? Nem. Akkor hol van itt a probléma? Miről beszélünk mi legtöbbet? Most itt nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk mondani, miről beszélünk mi legtöbbet? Amiről gondolkodunk. Mert a beszéd az elme gyümölcse. Ha nemes dolgokról gondolkodunk, akkor miről fogunk beszélni? Nemes dolgokról. És ez egy nagyon fontos dolog. Nem mindegy, hogy miről beszélünk, de ezért figyeljünk rá a tiszta gondolkodási jutás fontosságára. Mert Isten soha nem hagy el bennünket is, hála ezért az ígéretért, amelyet találunk feljegyezve, így hangzik. Amikor az Isten emberének a szolgája, ez királyi könyvben van feljegyezve, szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovagokkal, meg hadikocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: jaj, uram, mit tegyünk? Itt Elizeus és szolgájáról van szó, amikor Dótánban vannak, és reggelre bekerítette az ellenséges hadsereg a várost, és amikor felkelt az Isten szolgájának, vagyis a prófétának a szolgája, akkor ezt mondja, hogy jaj, uram, mit tegyünk? Ellenséggel körül van véve a város, vajon most mi lesz velünk? Ha olvassuk tovább ezt a kijelentést Királyok 2 könyvének 6. részében a 15-től a 17-ig terjedő verseket, akkor testvérek, mekkora bátorítás van ebben. De ő, tehát Elizeus így felelt: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott: uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson, és az Úr megnyitotta a szolgának szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Kik voltak ezek a tüzes lovakkal és harci kocsikkal? Isten angyalai. Ne felejtsük el, amikor mondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét, hogy ne vigy minket kísértésbe, ne felejtsük el ezt. Többen vannak velünk, mint ő velük. Mert Isten kéz egy angyal, egy légió angyalt, azt jelenti, hogy 12.000 angyalt, elküldeni egy embernek a megvédésére. Ha Sátán bennünket kísért, ha mi vívjuk a csatát, Isten biztosítja számunkra az angyalok segítségét. Mert mit mondott? Nem hagy bennünket feljebb kísérteni, mind ahogy mi azt el tudjuk viselni, amennyi erőnk nekünk van. Akkor elcsüggedjünk, van-e okunk elcsüggedni, ha mi kísértésben vagyunk? Ne felejtsük el. Én nem tudom rangsorolni a kérelmek fontosságát, és ma sem szeretném azt tenni, de ebben a kérelemben az egyik legtöbb bátorítás van, akkora ígéreteinek van Istennek, hogy mi bátran foghatunk hozzá, és küzdhetünk a legnehezebb körülmények között is, akkor se adjuk fel fitünket, mert Isten meg fog bennünket segíteni a kísértésben. Tehát itt említettük azt, hogy a legnagyobb ellenségünk nem a Sátán, második, nem a másik ember, aki körülöttem van. Például hallottam már embereket, hogy azt mondják, ha nekem nem volnának ilyen rossz szomszédaim, én sokkal jobb keresztény ember lennék. Igaz ez? Hát a valóság ez. Tehát nem. A legnagyobb ellenség nem a Sátán, nem a másik ember, nem a rossz körülmény, hanem bűnös természetünk. És ez az. Nekünk nem az kívülálló emberekkel kell megküzdeni. Nekünk a belső vágyainkkal kell megküzdeni. Ha mi legyőzzük a vágyat, ami bennünk van, a bűnös vágy, például küszködés, így van,
ezzel, azzal, amazzal, hogyha ez a vágyat legyőzzük Isten segítségével, akkor ellen tud leszerünk ellenállni, annak a kísértésnek legyen az ez, az, amaz. Bármilyen minősítésben is szeretnénk megemlíteni ezt. Tehát itt van újból még előttünk ez, ne vigy minket kísértésbe. A kísértéseket el lehet kerülni, sok esetben, nem mindig, de sok esetben el lehet kerülni. Például ott van ugye az, hogy hogyan. Ezért mondtam mindjárt az előbb, hogy hogyan. Hoztuk az előbb Péter apostolt. Jézus azt mondja, míg a kakas az éjszaka kétszer megszólalt, háromszor megtakasz engem. Uram, az lehetetlen, én te veled a halálba vagyok kész menni, én téged nem fog megtagadni, ha mindenki megtagad, én akkor sem tagadlak meg téged. Na most, hogyan lehet akkor győzni? Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Senki nincs kibiztosítva, hogy mindvégig hűségesen meg fog állni. Ezért, amíg élünk ezen a földön, egyik kezünkkel mindig kapaszkodjunk a mi megváltunk átszegezett kezébe, hogy el ne essünk. Mert csak győzni így lehetséges. Tehát nem elég megtérésre jutni, nem elég olvasni a Bibliát, nem elég elfogadni azt, ami a Szentírásban van megírva. Naponta együtt kell élni Istennel. Ezért mondtam, reggel, amikor felkelünk, kérjük az Isten oltalmát, kérjük az Isten segítségét. És a napközben úgy érezzük, hogy ez a kapcsolat megszakadt, akkor újból forduljunk oda Istenhez, és újból kérjünk, hogy adjon nekünk erőt. Ha gondolataink zavarosak, akkor egyik gödörből a másikba esünk. Említettük már az elme tisztaságára, mennyire oda kell figyelni. Jézus Krisztus azt mondta Péternek, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a buzát. Hát ivár itt van ebben a kérelemben is mi? Azt, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, vagy megkísértsen. Ugye használja Jézus ezt a régi módot, amikor rostálták a buzát, hogy úgy, ahogy rostálják a buzát, próbára tegyék a te hitedet, a te hűségedet. Ezt mondja. És említettük már, Péter megtagadta Jézus Krisztust. Így van. Még pedig háromszor megtagadta Jézus. Most próbáljuk egy picit Pétert átgondolni. Szerette-e Péter Jézust? Szerette. És mégis megtagadta. Tovább. Péter nem akarta megtagadni Jézust. És azt mondta, és Péter őszintén mondta, Uram, én, ha mindenki megtagad, én akkor sem tagadlak meg, én előbb a halálba megyek, de én akkor se tagadlak meg. Ő ezt komolyan gondolta. Tehát nem arról van szó, hogy egy fellengző ember, fellengző szavakat mondott. Péter átokkal tagadta meg Jézust. Nem is egy sima tagadás volt, hanem átkozódni, szitkozódni kezdett, hogy ő egyszerűen nem ismeri. De mondják, Péter sírt. Igen, így olvassuk, hogy miután Péter tekintete találkozott Jézus Krisztus tekintetével, eszébe jutott, amit pár órával azelőtt mondott neki. És így olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Péter keservesen sírt, és kiment Gecsemáné kertjébe. Ott az elmulasztott időt pótolta. Ott Gecsemáné kertjében sírva könyörgött bűnbocsánatért. Péter az ima idejét elaludta, és ő besétált a kísértésbe. Mikor sétálunk be mi is a kísértésbe? Ha magunkba bízunk, úgy, mint ahogy Péter is magában bízott. Ez a nagyon elgondolkodható dolog itt. Szeretnék még egy példát hozni. Itt van egy deszkakerítéssel bekerített ház. És az udvarban sok zöld fű van, és ott legel egy bárány. És mi jól fogjuk és belerúgdosunk a kerítésbe, az zörög, dörög, minden. Hogy fog reagálni a bárány? Vagy megijed, vagy arrább megy, vagy tovább nyugodtan marad, pláne ha távolabb van. De mi történik akkor, hogy egy pitbull van belőle? Az bizony nekünk rohan. Nekünk esik. Na most, miért hoztam ezt a két példányt? Megtörténhet, lehet bárány természetű ember is, de lehet pitbull természetű ember is. Na most én milyen vagyok? Mert ha
Jézus Krisztus báránya van összehasonlítva. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világnak bűneit. Vagy pitboly természetű vagyok. De hogyha ilyen természetű vagyok, akkor se ne csüggedjek el. Mert Jézus Krisztus segítségével bárány természetű emberré legyük. Befejezésül ne védj kísértésbe. Istenem, segíts belől megszabadulni a rossztól. 1. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. Szeretem én az Isten teljes szívemből. Szeretem én az Isten teljes lelkemből. Szeretem én az Isten teljes elmémből. És szeretem én az Isten teljes erőből. Ha igen, akkor bármilyen kísértés, ha jön ránk, győzni fogunk. Győzni fogunk, és ellen tudunk állni. Jó Isten, segítsen meg bennünket, hogy Istenem, szabadíts meg engemet belől a rossztól, hogy én megtisztulva te nálad lelki békét, lelki nyugalmat és lelki örömet találjak. Jó Isten, segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: találkozás Jézussal.
1: Történelmi személy volt a Jézus Krisztus, az igazi Jézus nyomában. Hadd tegyek fel egy kérdést, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy úgy érezzük, hogy átvernek bennünket. Nem tudom, volt már valaki ilyen helyzetben? Hogy becsaptak. Akár boltban, akár úton, útfélen, akár ideológiailag. Egy biztos, az, hogy vallásilag is nagyon sok embert becsapnak. Ugyanis 20 000 különböző felekezet van a világon, és mind a 20 000 mit mond magáról? Szóval neki van igaza. De mind mivel mást mond, hánynak lehet egyszerre igaza, ha különböznek? Egynek. És 19.999 valahol lehet, hogy tévúton van. Úgy érzem néha, hogy az egész élet olyan, mint egy kéz átverés show. Megveszünk dolgokat, és nem azt nyújtják, mint amit ígértek. Tévéreklámok nem erről szólnak? Milyen szépen mosnak a mosóporok a tévében, nem? Minden folt azonnal, rá lehet vasalni, mindent lehet tenni, és amikor kipróbáljuk otthon, akkor rájövünk, hogy nem is a mosóporral van a gond, hanem a mosógéppel. Venni kell hozzá még kalgont, hogy működjön, nem? Megveszik a kalgont, és mégis ki kell dobni a mosógépet. És lehet nagy sort folytatni. Az egész élet olyan, mint a kéz átverés show lenne. A látszat és a valóság között igen nagy a különbség. Mi alapján döntenek akkor az emberek, hogyha valami kérdéses, ha valami bizonytalan? Mire szoktunk támaszkodni? Mi alapján tudunk valahol helyes döntéseket hozni? A tapasztalat alapján? Utána járunk, megnézzük, megfogjuk, nem? Használjuk az érzékszerveinket. Mennyire hasznosak az emberi érzékszervek például? Hány lába van az elefántnak? Tehát meg tudjuk-e számolni? Hány lába van az elefántnak? Tudjuk, hogy 4, de a képen, mintha 5 lenne, nem? Kezdjük előről. 1, 2, 3, 4, 5. Kezdjük hátulról. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát úgy tűnünk, hogy 5 lába lenne az elefántnak. Tehát nagyon könnyű becsapni az emberi érzékszerveket. A tapasztalat az megbízható teljes mértékben? Mi van, hogyha új dolggal találkozunk, amivel nincs tapasztalatunk? Mindig jön egy újabb és egy újabb termék. Egy újabb és újabb vallási irányzat, egy kijelentés Jézus Krisztussal kapcsolatosan. És ennek az a következménye, hogy egy káosz uralkodik sok ember fejében Jézus személyét illetően. Mai kérdés, az első kérdés, amire keressük a választ, hogy mi az igazság Jézus Krisztussal kapcsolatosan, valójában történelmi személy volt-e? Napóleon a következőt mondta, tulajdonképpen nagy kérdés az, hogy ez a Jézus létezett-e egyáltalán. Amikor általános iskolás voltam, volt egy történelem tanárom, aki nagyon sokat úgy pellengére állította a Bibliát, a vallást, az egyházakat, és ő azt mondta, hogy Jézus az egy kitalált személy volt. Nem is létezett tulajdonképpen Jézus Krisztus. Ezt a kérdést azonban könnyen meg lehet válaszolni, mert ma már nagyon sok kutatási eredmény, publikáció ismeretes ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy ki is volt Jézus Krisztus, igazolható-e az, hogy ő ténylegesen történelmi személy volt. Olyan személy, aki valóban létezett, és valóban élt, és cselekedett. Tehát az első témakör Jézussal kapcsolatosan az, hogy ő valós személy volt-e. Egy forrása van Jézus ismeretének, ez a Biblia. Azonban nagyon sok ember kétségbe vonja a Bibliának a tekintélyét, és azt mondják, hogy hát a Biblia írói elfogultak voltak. És persze, hogy a saját szemszögükből írtak le mindent. Hogyan tudnánk eldönteni azt, hogy Jézus valójában létezette, mint ember, és hogy milyen ember volt? Milyen lehetőségek vannak? Más forrásokban meg kell nézni, hogy mások, esetleg akik nem is hittek Jézus Krisztusban, mit írtak róla abban a korban? Az ő kortársai, írók, történészek, van-e valaki még a Biblián kívül, aki megemlíti Jézus Krisztus és igazolja az ő hitelességét, hogy ő létezett? Nézzük meg a Biblián kívüli forrásokat, hogy mit mondanak a Biblián kívüli források Jézus létezéséről. Az első ilyen Tacitus, római történész, aki 52-ben született, abban az évszázadban élt, amikor Jézus is élt, és a következőt írja az ő művében a kereszténységről. Krisztust, akitől a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus kivégeztette. Vagyis ő elismeri, hogy a kereszténység névadója Jézus Krisztus egy létező személy volt, aki mártír halált halt Poncius Pilátus alatt. Lucián, az író, a második században a következőt írja Jézussal kapcsolatosan. Jézus Krisztus egy Palesztinában megfeszített ember, aki az új, misztikus dolgokat ebbe a világba bevezette. Hát ő is elismeri, abban a korban ugye még nagyon friss volt az információ, hogy létezett egy ilyen ember, aki új, misztikus tanításokat vezetett be ide, és ezzel ő kifejezi azt is, hogy ő nem ért ezekkel egyet, tehát ő nem ismeri ezeket, egy misztikus tanításnak nevezi azt, amit Jézus tanított. Josephus Flavius, aki zsidó történetíró volt, az ő művében, a Zsidó háború című könyvében szintén megemlíti Jézust, bár egyesek ennek az eredetiségét vitatják, egyet azonban el kell, hogy ismerjünk, bármit is ír Josephus Flavius Jézusról, megemlíti az ő könyve Jézust. Ez az idézet, amit hoztam az ő művéből, elismeri azt, hogy ő több volt, mint ember, csodákat is tett. Azt mondja, ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha egyáltalán szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És továbbiakban leírja azt, hogy Poncius Pilátus alatt meghalt, majd pedig valószínűleg fel is támadott. Tehát Josephus Flavius, zsidó történetíró történész is szintén elismeri Jézus Krisztus létezését. Suaton, római történetíró 120-ban a következőt írja Jézusról. Mivel a zsidók az ő vezetőjük Krisztus alatt állandó nyugtalanságot keltettek, Claudius elűzte azért őket Rómából. Ez a Krisztus, ez nagyon közel áll a Krisztus szóhoz, valószínűleg nem helyesen írhatta le Krisztus nevét, de tulajdonképpen Krisztus lehetett az a vezető, akire itt utal. Plinius Secundus, Bitinia helytartója 112-ben, amikor Trajanus császárnak levelet ír, azzal kapcsolatosan, hogy a császár elrendelte a keresztény üldözést, akkor a következőt írja a császárnak, hogy ezek nem rossz emberek ezek a keresztények, biztos, hogy őket kell üldözni és nyomorgatni? Szóval ezek olyan emberek, akik bizonyos napon reggeltől összegyülekeztek, Krisztust imádják Istenként, váltakozva énekelnek, és itt le is írják a liturgiát az első századokban, hogy hogyan is történt, és megesküztek nem arra, hogy valamilyen törvényszegést hajtanak végre, hanem hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem paráználkodnak, nem szegik meg a szavukat. Tehát ilyenek voltak a keresztények, és a helytartónak nagyon pozitív benyomása volt, és tiltakozott ezzel a levéllel a császárnál a keresztény üldözés ellen. De ezzel együtt elismerte azt is, hogy valóban létezett Krisztus, aki vezetője volt a keresztényeknek. További forrásokból nem idézek, csak felsorolok egy jó pár forrást. Ilyen Tertullianus 197-ben, aki megemlíti ezt a Tallus, a szamáriai származású történész, akkor a Marabár Szerápion levele, további Justin, a mártír is megemlíti Jézus Krisztust, a zsidó Talmud írások is megemlítik Jézus Krisztust. Nagyon sok más forrás megemlíti azt, hogy Jézus Krisztus egy élő, létező személy volt, valós történelmi személy volt. Tehát kijelenthetjük azt, hogy a történelmi feljegyzések, a történészek, az irodalmi feljegyzések igazolják azt, hogy Jézus valójában történelmi személy volt. Ezt egészen nyugodtan megállapíthatjuk, és ha valaki ma ezt kétségbe vonja, mint hogy Napóleon tette, tulajdonképpen a saját tájékozatlanságát árulja el. A következő kérdés azonban sokkal nehezebb kérdés, ha ő valóban élt és létezett, akkor kicsoda volt ő? Egy ember? Egy nagyszerű ember? Vagy valóban a földre jött Isten? Erről szól a következő előadás.
2: Jézus valóban Isten fia volt. Erről szeretnék beszélni, hogy ténylegesen bizonyítható ez. Térjünk oda-vissza, hogy a római birodalom, ahol a kereszténység kialakult, ennek a vashatalma minden olyan emberi próbálkozást elsöpört, ami ennek a megváltoztatására, a hatalom megváltoztatására jött létre. Krisztus előtt második századtól, ugye a Krisztus utáni második századig, hogyha mindent összeszámolnánk, hozzávetőlegesen 300 önjelölt messiás volt. Roppan nehéz lenne kizárásos alapon eldönteni, hogy ki az igaz messiás. Mindegyikőjük kizárólagos joggal lépett fel, és valahol mindegyikőjük a megszabadítást tűzte ki célul. Üzenetük nagyon közel állt egymáshoz. Gondolatba ugorjunk történelmileg és földrajzilag is egyet, Jeruzsálembe Krisztus után 30 évvel, tehát Krisztus halála után 30 évvel. Ekkor volt egy olyan önjelölt messiás, aki kikiáltotta magát, majd a nép támogatta őt megváltónak, messiásnak. 66-ban Krisztus után kitört egy hatalmas nagy zsidó felkelés, egy lázadás. Ennek ez az egyetlen egy önjelölt messiás volt a fő okozója. Természetesen, mint minden hasonló próbálkozás vérbe lett folytva, 70-ben emiatt, vagy ennek az okából is Jeruzsálem elesett, és akkor abban a pillanatban úgy tűnt, hogy mintha a zsidó vallás is megbukott volna. És valóban óriási nagy változás történt a zsidó vallás rendszerében is, ettől a ponttól, történelmi ponttól kezdődően. 33 évvel korábban volt Jézus Krisztus, aki szintén messiásként jelenkezett, kizárólagos joggal lépett föl, természetesen ezt nem ő hangsúlyozta, hanem ma mondjuk mi keresztények róla ezt. Szabadítást ígért, tehát valahol az üzenete közelít a többi önjelölt messiáséhoz. Voltak, akik elfogadták, mások keresztre feszítették, ma is hasonló a helyzet. Nagyon sokan elutasítják, de viszont 1,5 millióan hisznek benne, és Istenként tisztelik őt. Vagy 1,5 milliárdan. Mit tudunk róla? Mit tudunk biztosan a személyéről, arról, hogy isteni eredetű-e, messiás volt, vagy esetleg egy újabb forradalmár? Képzeljünk el egy nem mindennapi helyzetet. A helyzet a következő. Jézus a tanítványaival az utolsó vacsora elköltésénél van. És mond egy nagyon különleges dolgot, a Lukács evangéliuma fel is jegyezte ezt. Most akinek erszénye van, elővegye hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját és vegyen szabját. Ha ezt az üzenetet kiemelnénk a Bibliából, úgy tűnne, mintha Jézus azt mondaná, hogy még a ruhánkat is adjuk el, és vásároljunk kardot. Ez egy nyílt felhívás arra, hogy legyen egy lázadás. Majd Jézus aztán helyretette ugyanezt a következő mondatában, amikor a tanítványok közül egy jelentkezett is, és azt mondta, hogy én van két kardunk. Jézus ezt leállította, és azt mondta, hogy elég, nem erről beszéltem. Valami más a célom. Annyira, hogy amikor az olajfák hegyén mennek őt elfogni, itt találunk egy feljegyzést a Máté evangéliumában, ahol az egyik tanítvány levágja a szolga fülét, Jézus meggyógyítja őt, egyértelművé akarja tenni, hogy nem valamiféle Róma birodalma ellen való lázadás szít, hanem másféleképpen beszél a megváltásról. Abban a helyzetben azonban, ha a Bibliát megnézzük, minden bizonnyal a legcsalódottabb emberek, maguk a Krisztus követők voltak, nevezhetjük őket akár az első keresztényeknek is. Minden elveszett vajon Jézus halálával? Vizsgáljuk meg a személyét, vizsgáljuk meg azt, hogy valóban messiás volt-e, és követhetjük-e őt ezek alapján, mint Istent. Három alapelv, amit igyekeznék nagyon röviden összefoglalni, és véleményem szerint ezekkel bizonyítható, hogy ő Isten fia volt, és hihetünk benne. A születése és a származása természet feletti kell, hogy legyen, tettei kétséget kizáróan csodák kell, hogy legyenek, és halála és feltámadása, amely mindenképp igazolja majd ezt. Hát kezdjük az elejénél. Jövendőlésekről most csak nagyon röviden összefoglalva annyit szeretnék mondani, csatlakozva az egyik előttem szólóhoz, hogy 330 jövendőlés van Krisztusra az Ószövetségben. Ha ezt összegyűjtenénk, egyaránylik a 83 milliárdhoz lenne az esélye ahhoz, hogy beteljesedjen egy személyre kivetítve. Így csupán egyet szeretnénk ebből kiemelni, ami az isteni származására vonatkozik. Ugye az jobbára úgy gondolom mindenki tudja, hogy Betlehemben született Jézus. Az Ószövetségben Mikeás próféta könyvében találunk egy nagyon rövid jövendőlést erről, amiben nem csak az van, hogy Jézus Betlehemben fog majd megszületni, hanem a származásáról van egy különleges dolog. Elejétől fogva, öröktől fogva van. Ezt különböző féleképpen fordítják egyébként az újabb bibliák, de a lényeg az nagyjából ezt jelenti. Mikeás körülbelül 700 évvel Krisztus előtt élt és prófétált. Hogyan lehetséges az, hogy Jézus 700 évvel később megszületett, de mindig is létezett? Ugye teljesen logikátlan dolog, hogyha hagyományos logikával gondolkozunk. Ha ezt sikerülne megérteni, ezt tudnánk bizonyítani Isten eredetét a származásának. Erre is találunk számos forrást a Bibliában, az egyik legszebb, egy himnuszban található, amit Pál apostol írt a Filippi levélben. Itt egy buzdítás van, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt Krisztusban is, hogy képes volt letenni az isteni hatalmát, megszületni emberként, majd miután elvégezte a megváltói munkát, ismét visszavenni az isteni hatalmát a mennybe. Amit Pál apostol ír a Filippi levélben, az a következő. Krisztus mindig is volt, mindig is lesz, ezzel nem vitatkozik, ezt egy megállapításként leírja Pál. Majd azt mondja, hogy megüresítette magát, tehát ember lett, szaknyelven úgy mondjuk, hogy inkarnálódott, majd megalázta magát keresztfának haláláig, és mi történt utána, mikor Jézus meghalt? Itt jön az, amit Pál ír, és ami nagyon fontos, hogy visszavette az isteni hatalmát, vagy visszaadta neki a mennyei atya, és így ugyanolyan örökké való Isten mindenkor, mint amilyen a mennyei atya, vagy a Szentlélek, ahogyan erről a Biblia beszél. Felmagasztalta őt Isten, ezt a szót használja Pál apostol. Dietrich Bonhoeffer, egy német teológus, nagyon különleges módon fogalmazza meg, szeretem ezt az idézetét. A kereszten Isten halt meg, de mivel Isten halhatatlan, ezért először Jézusban emberré kellett lennie. De Jézus mégsem mint ember halt meg, mert egy tökéletes ember halála kevés lett volna az egész világ bűneire. Istennek kellett meghalnia. Ugyanoda jut vissza, ahonnan elindul, de ez egyébként a lényege, hiszen Pál apostol is pontosan erről beszél. Három alapelvet ígértem, nézzük a másodikat, a tetteit, amelyek kétséget kizáróan csodák. Rengeteget lehetne erről beszélni, nagyon sok dolgot tudnánk számszerűen a Bibliából nézni, én csak általánosságban mondok egyet. Lázár feltámasztása. Az evangélium szerint Jézus sírt Lázár miatt. Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen emberi érzései voltak, ugyanakkor tudta, hogy van feltámadás. Tehát ha meghalt is Lázár, Lázárnak mindenképpen fel kell majd támadni. Miért sírt akkor? Azért, a Biblia ezt írja, mert Jézus szerette őt. De tudta, hogy a szeretetét ki tudja fejezni azáltal, hogy Lázárt éppen akkor ott föltámasztja, tehát megtette. Ez nem inkább csak a feltámadás feletti hatalmáról beszél Jézusnak, hanem egy másik nagyon fontos dologról is, hogy az a szeretet, amit a világba hozott, amit tanított az embereknek, továbbadott a keresztényeknek, az nem mindennapi. Természet feletti. Biblia nagyon sokszor arról beszél, hogy ez a szeretet olyan, ahol az arra méltatlan emberek felé fejezi ki. Egészen a kereszt halálig. Hiszen legvégül, vagy végül a Krisztus halála éppen a szeretet miatt történik, azért, hogy másoknak esélyt adjon az életre. János apostol így foglalja össze ezt későbbiekben egyik levelében, az evangéliumában. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a másikért. Ugye milyen fantasztikusan meg van fogalmazva az, ami a kereszténység tanításának a lényege. Elismerték ezt Jézus ellensége is, Pilátus nagyon híres mondása, Ecce Homo, munkácsi képének a címe, íme az ember, az abszolút értelembe vett ember. És amíg talán ez sem lenne elég, egy ma már kevésbé ismert író, Dzsingis Ajtmatov, minden ember kikerülhetetlen vonatkozási pontja Jézus Krisztus. Ez meggyőz engem arról, hogy Krisztust az ellenségei is annak tartották, akinek a keresztények tartják. Hogy ne ismételjem az előttem szólót, néhány idézet van, ahol megerősítik azt még a Római Birodalom idején a Krisztus származására és tetteire vonatkozó dolgokat. Azok, akik írtak róla, római történetírók, megerősítették, hogy nem volt egyértelműen ember, több volt, mint ember, és ő volt az a Krisztus, akit a világ akkor várt. Jézus saját magát is Isten fiának mondta, ezzel találkozunk néhány kijelentése kapcsán az evangéliumokban. Így egy egyszerű logikai szabállyal eldönthetjük, hogy ki is volt ő tulajdonképpen. A nem keresztény emberek állítása alapján

Te Jézus az Isten arca, amelyet a világ felé fordít. Legcsodálatosabb módon fejezi ki azt, ami a Bibliában van. És az utolsó láncszem, a harmadik dolog, amelyet ígértem, Jézus feltámad. Mennyire bizonyítható a feltámadása? A születésével és a tetteivel, csodatételeivel foglalkoztunk, nézzük a halálát és a feltámadását. A evangéliumok szerint nem lehet egymástól szétválasztani Jézus feltámadásának és halálának a kérdését. Ugyanis először, akik támadták Jézus feltámadását, azt állították, hogy Jézus nem is halt meg, tetsz halott volt. Így egyetlen egy érv alapján lehetne meggyőződni erről, hogyha megnézzük azt, hogy mit mond a Biblia Jézus haláláról. Valóban meghalt-e? A kereszthalál egy szörnyű kivégzési módszer volt. A legádázabb bűnözőknek szánták a Római Birodalomba, és mivel ilyen formája volt a kivégzésnek, ezért biztosra mentek. Hogyan halt meg Jézus a kereszten? Ez egy tulajdonképpeni fulladásos halál, amit erőszakkal a kifeszített testhelyzetnek köszönhetően okoznak. A kisebb sebek, amelyeket a szögek okoznak, tulajdonképpen nem okoznának halált, csak szenvedést. De azért, ha valaki ezt a bokacsontot nézi, akkor képzelje el, hogy bizonyos módjánál a keresztre feszítésnek milyen fájdalmat tudott okozni egy ilyen erőszakos beavatkozás. Végül a súlyosan megterhelt vállak annyira átalakították a szervezet kémiai háztartását, az izzadás és a különböző problémák miatt, a vízveszítés miatt, hogy a fulladásos állapot és az egyensúly vesztés a szervezetben beállt. Ez néhány esetben, mint például a Spartacus féle rabszolga felkelésnél Krisztus előtt majdnem 100 évvel, 2000 rabszolgát feszítettek keresztre, több napig is tarthatott, Krisztus esetében azonban csak néhány óráról beszél a Biblia. És ha még ez sem lenne elég, a Biblia arról is beszél, hogy a keresztre feszítés végeként, vagy befejezéseként az egyik római katona lándzsával Jézus szívét keresztül szúrta. Ezt lehetetlen volt túlélni, így Jézus bizonyosan meghalt. Mivel tudnánk röviden a feltámadást bizonyítani? Feltámadás legnagyobb bizonyítéka maga a kereszténységnek a létezése, hiszen a kereszténység nem szűnt meg Jézus halálával, hogyha nem támadt volna fel Jézus, valahol ennek meg kellett volna szűnnie. Az az idézet, amit László előttem Tacitusztól idézett, éppen erről beszél, hogy folytassam az ő idézetét. Néró, mikor Rómát felgyújtotta, vádolta a keresztényeket, mutatja ezt az idézet, hogy krisztiánusoknak nevezik azokat, akiket babonás hittel megbélyegezve Néró megvádolt a Róma felgyújtásával, és hogy ott van az a métej, az a babonaság, miszerint ez a Krisztus fel is támadt. És nem csak Júdeában most már, hanem Rómában, a nagyvárosban is hisznek ebben. Ha ez így volt, akkor csak lehetséges valamilyen alapja. Mit ír erről a Biblia? Pál apostol a korintusi levélben, az első levélben egy nagyon tanulságos dolgot ír. Ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel, igaz? Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Persze utána megfordítja Pál, és arról beszél, hogy de Krisztus feltámadt, és ezért igenis van létjogosultság a kereszténységnek. A 4. században Konstantin császártól kezdve államvallássá lesz a keresztény, ennek az egyik oka a kereszténység, és ennek az egyik oka az, nem lehetett már megfékezni a kereszténység terjedését, inkább létjogosultságot kellett neki adni, mert mintegy 300 év alatt teljesen behálózta akkor ismert világot a keresztény tanítás. Néhány nem kimondottan keresztény író beszél ennek a fontosságáról. Max Weber például, aki ugye nem kereszténységből, hanem a társadalom tudományokból ismert, ezt írja. A zsidóság útnak indította a kereszténységet, és a kereszténységnek egy lényegét tekintve mágia ellenes vallást adott útmutatóul, amivel nagy szolgálatot tett a gazdaság történetnek. Kereszténység és a zsidóság hatókörén kívül ugyanis a mágia uralma jelentette a gazdasági élet racionalizálását.

egyik legsúlyosabb akadálya. Krisztus tehát kellett a világnak. Einstein, aki ismételten előttünk nem a kereszténységéről híres, bár nyilván ettől sem állt messze, ezt írta. Ha a kereszténységet, ahogy a Jézus tanította a későbbiek, de különösen a papok toldalékaitól elválasztjuk, úgy olyan tant kapunk, amely alkalmas az emberiség szociális betegségeinek gyógyítására. Lehetette volna a kereszténységet egy olyan személy tanításaira építeni, aki csaló. Úgy gondolom, hogy ez teljesen lehetetlenség. Elismerték volna-e ellenségei Jézus tanításait akkor, hogyha ő nem lett volna az, akinek mondja magát? És a harmadik, és ebben a világban azt hiszem jelenleg legfontosabb kérdés, hogy lenne ma is erkölcsi ereje tanításának akkor, ha nem az lenne, akinek mondta magát. Kereszténység lényege Jézus személye. Születésétől a halála után a feltámadásig és az azután következő dolgokig. Ha netán olyan szerencsés helyzetben lesznek, hogy ellátogatnak Jeruzsálembe, menjenek el a sírkertbe, ami Jézus sírjának a hagyományos helye. Itt van egy sírbolt, azon egy ajtó, és rajta egy felirat, Jézus nincs itt, mert feltámadt. Ez a kereszténység erejének a legfontosabb üzenete. Jézus szavaira ma milliók hallgatnak, viszont más millióknak nem jelent semmit. Nekünk azt az egy dolgot kell eldöntenünk, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mit jelent a mi számunkra Jézus. Ha sikerült önöket meggyőznöm, akkor köszönöm szépen a figyelmüket.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este egy újabb rövid sorozatot kezdhetünk, amelynek a vezércíme az Advent himnuszok. Több énekkel találkozunk a Bibliában. Először az Ószövetségből szeretnék megemlíteni, hogy ott is vannak himnuszok, ott is vannak hálaénekek. Például az egyik közismert hálaének, Mózes hálaéneke, Mózes második könyvének 15. fejezetében találjuk, amelyet akkor mondtak el az izraeliták, amikor átjöttek szárazon a Vörös-tengeren. A másik hálaéneke, amelyel találkozunk Bírák könyvének 5. fejezetében, Debora és Bárák hálaéneke, miután legyőzték Izrael népének ellenségét, és van még egy hálaének, egy rendhagyó hálaének, az pedig Anna hálaéneke, miután Isten kegyelméből Sámuelt megszülte, és az ő hálaénekét Sámuel próféta első könyvben, a második rész 1-10 terjedő versekben találkozunk. Ezt csak azért hozom ma este, hogy lássuk meg, hogy az Ószövetségi Szentírásban is vannak hálaénekek. Azonban, amivel a mai témakörünk és ezen három esti témakörünk az advent himnuszokról szólnak, először szeretnék advent himnuszt tanulmányozni Jézus Krisztusról. Lukács evangéliumában 4 advent himnusszal találkozunk. Az első Mária himnusza Lukács evangéliumában az első rész 46-tól az 55-ig terjedő versekben, és lényegében mindegyik himnusz az advent himnuszok közül Lukács evangéliumában található, a másik Zakariás Keresztelő János édesapja mondta el ezt a himnuszt, Lukács evangéliuma első rész 67 és egész a 80-dik terjedő versekben található, a harmadik himnusz az angyalok himnusza, mely hirdeti Jézus Krisztus születését, mikor megszületett, Lukács evangéliumának a második rész 10-től a 14-ig terjedő versekben, és a Simeon himnusza, meg Anna himnusza, amelyet Lukács evangéliumának második részében a 25-től a 35-ig terjedő versekben találjuk. Mivel 3 este tanulmányozzuk a himnuszokat, ezért a 4 himnusz közül 3-mal foglalkozunk, ez pedig Mária himnusza, Zakariás himnusza, és az utolsó este Simeon himnuszát fogjuk tanulmányozni. Mikor a rövid bevezetőt láttuk, térjünk rá is nagy figyelemmel és imádkozó lelkülettel gondoljuk át Mária Jézus Krisztus édesanyja himnuszát. Már azért is nagyon különös ez a himnusz, mert Mária nagyon meglepődött, amikor Gábriel angyal felkereste és azt mondta, hogy te leszel az, akin keresztül Jézus Krisztus emberi testet fog ölteni magára. Te leszel az az eszköz, te leszel az az edény, aki által Jézus Krisztus emberként megszületik ezen a földön, hogy legyen minden ember megváltója. Mária nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy hogy történhet ez meg, mikor én férfit nem ismertem, és Gábriel angyal egyértelmű, világos választ adott Máriának, és azt mondta, hogy a Szentlélek száll tereád, és árnyékoz meg téged, és akit szülsz, Isten fiának hivatik. Először szeretném, ha közösen együtt elolvasnánk az egész himnuszt, és miután magunk előtt látjuk az egész himnuszt, részeire bontsuk és lássuk meg a himnusznak a mondani valóját. Mondhatom, kedves ellenlevők, azt, hogy ezek a himnuszok ott vannak a Bibliában, de bizonyos értelemben még akkor is, hogyha Lukács evangéliuma első 2 fejezetében találjuk, úgymond rejtve vannak előttünk. A keresztény világ nagyon keveset beszél, nagyon keveset tanulmányozza ezeket a himnuszokat, még akkor is, hogyha nagyon egyszerű, nagyon következetes és nagyon csodálatos tanítást találunk ezekben a himnuszokban. Ahogy említettem, most egyszerűen folyamatosan csak elolvassuk, és utána minden kijelentés, minden fontos utalás, amit találunk ezekben a himnuszokban, és ebben ma este ebben az egy himnuszban, azzal fogunk foglalkozni. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, itt Mária önmagáról mondja ezt, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engemet minden nemzetségek. Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, tehát a hatalmas Isten, és szent, úgy szintén Istenre utal az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának erejével, elszélesztette a szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjáról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Ez lényegében Mária himnusza. Mikor így egyben láttuk ezt a himnuszt, ezután Isten segítségével lássunk hozzá részeire bontani, mi mindent tartalmaz, milyen tanítást, milyen utalásokat találunk a himnuszban, milyen tanácsokkal lát el bennünket Isten ebben az esetben Márián keresztül Jézus édesanyja által. Így mondja az első mondat, magasztalja az én lelkem az Urat. Kedves ellenlevők, nem tudom, hogy mi, amikor imádkozunk, vagy amikor beszélünk Istenről, érezzük-e szívünkben a hálát. Ott van-e számunkra a cél, hogy mi magasztalni szeretnénk a mindenható Istent. Mi dicsérni szeretnénk az örökké létezőt és örökké alkotót. Szeretném részeire bontani a 105. Zsoltárnak az első 4 versét. Itt összesen 9 okot sorol fel, amiért egy ember magasztalhatja az Urat. Az első, magasztaljátok az Urat. Nem tudom, hogy mi csak imádkozni szoktunk Istenhez, vagy magasztalni is szoktuk az Urat. Hogyan tudjuk mi bűnös, gyarló emberek dicsérni és magasztalni a mindenható Istent? Itt sorolja egymás után a második pontban, hívjátok segítségül az ő nevét. Kedves ellenlevők, amikor erről van szó, hogy hívjátok segítségül az ő nevét, nem tudom, hogy küzdtünk, hogy oldottuk meg számunkra azt a problémát, ami a mi atyánkban is nagyon hasonlóként ott van. Szenteltessék meg a te neved. Amikor gyermekkoromban édesanyám megtanította, és minden este fennhangon el kellett mondanom a mi atyánkot, én nem tudtam mit kezdeni ezzel, hogy szenteltessék meg a te neved. Nem tudom, hogy megoldottuk ezt a gordulsi csomót. Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért mondta Jézus Krisztus így, és miért nem mondta úgy, hogy szenteltessél meg te? Miért mondja ott is, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért van itt is a második pontban Isten magasztalásának a Zsoltárában, hívjátok segítségül az ő nevét? Miért nem mondja azt, hogy hívjatok segítségül engem? Miért a nevét? Azért, mert a bibliai időben a névnek mindig jelentése volt. És minden bibliai névnek megvan a maga jelentése. Csak egy-két nevet említek, az Ószövetségi Szentírásból ismerjük Jákobot, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy csaló. Ismerjük ugyanúgy Jákobnak az új nevét, amelyet Jézus Krisztus adott neki, Izrael. És azt mondja Jézus neki, ne legyen többé a te neved Jákob, mert küzdöttél Istennel és győztél, hanem legyen a te neved Izrael. És mit jelent az Izrael? Küzdeni Istennel és győzni. És amikor azt mondja itt az ige, hogy hívjátok segítségül az ő nevét. Hívjátok segítségül azt a mindenható Istent, aki tud segíteni rajtatok, mondja a zsoltáros. Azonban amellett, hogy mi segítségül hívjuk az Istent, hogy ő legyen velünk, figyeljük meg az Isten magasztalásának a harmadik pontja, hirdessétek tettét a népek között. Az, ami engemet boldoggá tesz, azt én nem tudom elhallgatni. Ha én boldog vagyok azért, mert én keresztény ember vagyok, és most gondolok, amikor magamról beszélek mindannyiunkra, ha mi mindannyian valóban boldog emberek vagyunk, akkor ezt a boldogságot nem tudjuk elhallgatni. Ha viszont hallgatunk, akkor azt jelenti, hogy valahol hiányzik a boldogság. Megszoktuk azt, hogy mi keresztények vagyunk, megszoktuk azt, hogy bizonyos dolgokat gyakorlunk, ami a keresztény vallás előírt, és mi évről évre ismételjük, mókuskerékként maradunk egy helyen és körbe-körbe forgunk, hogyha boldogok vagyunk azért, hogy Krisztus értem meghalt. A számomra és számunkra boldogság az, hogy én találkozhatok Jézus Krisztussal, mert ő megígérte, hogy eljön nem csak először, megígérte, hogy eljön másodszor, és idézem a hiszek egyből, onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Ha számomra ez a reménység boldogságot ad, akkor én nem tudok hallgatni. Akkor nekem meg kell osztanom ezt a reménységet, mert csak akkor növekszik bennem a reménység, ha reménységet megosztom másokkal is. Ezért mondja a harmadik magasztalás, hirdessétek tettét a népek között. Negyedik, énekeljetek, zenkedezzetek néki. Azért, mert zsoltárokból van ez az idézet, a zsoltáros hálaéneket, dicsérőéneket mondott. Azonban az ötödik pontban azt mondja, hogy beszéljétek el minden csodatetteit. Az év végéhez közeledünk. Abban az időben vagyunk, ami az évet illeti, hogy visszapillantunk. És mindenkit nagyon bátorítok. Akár egy 10 percet, vagy 15 percet, én nem szabok időt, de gondoljuk végig, milyen csodatettekkel ajándékozott meg Isten az elmúlt esztendőben. Szereztünk tapasztalatot vele? Meggyőződtünk, megtapasztaltuk azt, hogy jóságos az Isten? Igen, beszéljétek el minden csodatételét. Mondjuk el tapasztalatainkat egymásnak. Van a Bibliában egy csodálatos esemény, amikor Jézus Krisztus meggyógyítja azt az ördögtől megszállott embert, és amikor meggyógyult, eszénél volt, kérte Jézus Krisztust, hogy menjen vele, azon Jézus Krisztus nem engedte meg neki. Akkor találkozott életében először Jézus Krisztussal. És azt mondta Jézus ennek a gadarénusi férfinak, menj el a tiédhez, és mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Hát szegény ember mit tudott mást mondani? Elmondta azt, hogy őt, mint embert, Jézus Krisztus hogyan szabadította meg a sátán fennhatósága alól. És elment ez az ember, és elmondta, hogy mit tett vele az Isten az övéihez. Igen, egy zárójeles dolgot hadd mondjak el, kedves jelenlevők, Jézus Krisztus egyik legnagyobb csodáját, Gadaréniában végezte. A 4000 ember megvendégelése Gadaréniában történt. És az a 4000 ember pogányvidéken élő emberek, pogány emberek voltak, és az a 4000 ember ettől az egy meggyógyult embertől hallotta meg azt, hogy milyen csodát tett vele Jézus Krisztus. Nem beszélt Jézus születéséről, nem beszélt a bűnesetről, nem beszélt Jézus Krisztus haláláról. Ő semmit nem tudott a Bibliából, semmit nem tudott Jézus Krisztusról sem. Mit tudott? Én ördögtől megszállt ember voltam, de Jézus engemet megszabadított. Mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Akarunk örömet szerezni barátainknak, ismerőseinknek? Akkor mondjuk el, beszéljétek el Istennek minden csodatételét. Mondjuk el mindazt, amit tett velünk az Isten. Legyen az lelki téren, legyen az jellemformálás terén, legyen az talán betegségből való felgyógyulásról. Mondjuk el, tegyük boldoggá embertársainkat. A 6. Dicsőítsétek szent nevét. Megint ott van a név. Mondjátok meg embertársaitoknak, hogyan segített Isten bennünket győzelemre vinni. 7. pont, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Nekünk keresztényeknek megszokott azt hallani, vagy arról beszélni, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a mi bűneinkből, és lehetővé tette minden embernek az örök élet elnyerését. Ismerősek ezek a szavak? Hát ezt minden keresztény tudja. De szívből örüljetek, akik keresitek az Urat. Boldogok vagyunk-e, hogy Jézus Krisztus annyira szeretett engem, és amikor engem, akkor nem magamra gondolok, hanem személyesen mindannyiunkra, hogy mindent vállalt értünk azért, hogy megmentse bennünket az örök haláltól, a második haláltól, ami a bűnbüntetés az örök pusztulástól. Előjog ez? Boldoggá tesz ez bennünket? Hiszem, hogy igen. A 8. Kívánjátok az Urat és az ő erejét. Miért olyan rendhagyó ez a zsoltár? Figyeljük meg a sorrendet. Kívánjátok először az Urat, először az Istent, hogy adja meg nektek az ő erejét, hogy győzzünk. Miért fontos ez? Kedves ellenlevők, ki képes saját erejéből a legkisebb hibáját legyőzni? Az emelje fel a kezét. Van-e közöttünk olyan, aki a legkisebb hibáját saját erejével képes legyőzni? Van? Ilyen nincs. Itt tündököl, itt emelkedik ki ez a dicshimnusz a 105. zsoltárban. Kívánjátok az Urat, de ne csak őt. Kívánjátok az ő erejét. És van az utolsó, a 9. Keressétek arcát szüntelen. Lehetséges, hogy ez a 9. nagyon egyszerű. Azonban én elárulok valamit, hogy mit jelent az, hogy keressétek az ő arcát szüntelen. Hova néz a becsületes ember, amikor beszélget a másik emberrel? A mennyezetre, vagy a földre, vagy jobbra, vagy balra? A becsületes ember hova néz? Keresi beszélőtársának arcát, szemébe néz. Miért? Mert igazat mond. Akkor kinek az arcát keressük? Mit mond a zsoltár? Az Istennek az arcát. Beszélgessünk vele. Mondjuk el neki szívünk vágyát.

Én készítek egy ugyanolyan állóképet, amelynek nem csak a feje, hanem a tetőtől talpig aranyból lesz. Egyszerűen lázadt az isteni kinyilatkoztatás ellen, azonban pont ebben a lázadásban tér meg Nabukodonozor király, és ezt olvasom az imént hozott idézetből. Az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent. Amikor olvasom ezt az ígét, akkor eszembe jut fiatal koromban, teológus koromban nagyon szerettem szavalni, és volt egy kedvenc költeményem valamikor a 60-as években, az volt a címe a költeménynek, hogy ateista. És ebben a költeményben refrénszerűen ismétlődött ez a mondat. Megértem azt az embert, aki a földre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Nekem ez különös kedvenc volt akkor, akik kortársaim vagy valamennyivel fiatalabbak értik, hogy miről beszélek. És figyeljük meg, hogy ez a Nabukodonozor király, Babilóniának nagy királya, aki lázadt Isten ellen, és saját bőrén megtapasztalta az Isten vezetését, és azt mondja, a bizonyos idő elteltével, hová emelte fel Nabukodonozor királyző szemét? Az égre. Nem szobrokra, nem szentképekre, nem emberi készítményre. És kit keresett Nabukodonozor király az égben? És Ádám kit? A felséges Isten. Kit keresett Nabukodonozor király, mikor az égre tekintett? A mindenható örök Istent. És miért kereste? Olvasom tovább. És dicsérem, és dicsőítem az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Mi volt Nabukodonozor királynak az első célkitűzése, amikor megtért Istenhez? Hogy dicsérem, dicsőítem az örökkön örökké élőt. Mi késztette Nabukodonozor királyt, hogy dicsérje az örökkön örökké élőt? Azért, mert megtapasztalta, hogy az Isten jó. És amikor az ő életét, az ő egész valóságát Isten kezébe helyezte, akkor Istent dicsérte, Istent dicsőítette és magasztalta. Azért hoztam ezt a két ószövetségi történetből a példát, hogy lássuk meg Mária dics himnuszának az értékét és mondani valóját. Mária ezt mondta, Isten az én megváltóm. Mit jelent Mária himnuszából ez a rövid kis mondatocska, hogy Isten az én megváltóm. Először is több mindent jelent. Máriának megváltóra volt szüksége. Ez magába foglalja azt is, hogy nem bűntelenül született. Mária gyarló, bűnös ember volt, mint minden más ember. Ahogy azt még szeretném bemutatni az 51. Zsoltárból, a 7. versben, imén vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Mibe születtünk mindannyian? Vallásba? Nem, bűnbe születtünk. Nincs olyan ember, aki bűntelenül született. És mivel Máriánál azt látjuk, hogy Máriának megváltóra volt szüksége. Ha Mária bűntelenül született volna, lett volna-e szüksége Máriának megváltóra? Igen vagy nem? És az ő dics himnuszában, amikor lelkét emeli az Istenhez, és dicséri és magasztalja az örökkön örökké élőt, Mária, akkor elmondja azt, Isten az én megváltóm. Istenem, nekem szükségem van rád. Tovább Mária himnuszából, hadd hozzam a 48. versből, rátekintett alázatos szolgálójára. Kedves jelenlevők, elmondok valamit. Én arra bátorítok mindenkit, hogy amit most megpróbálok kifejteni, gondoljuk végig. Az az ember, aki azt mondja, hogy tudj, én nagyon magas lelki szinten

vagyok. És sokkal jobb vagyok attól is, meg attól is, meg amattól is. Milyen az ilyen embernek lelki állapota? Másik ember, én tudom, hogy én bűnös vagyok. Tudom, hogy vannak gyengeségeim. Reménységem Istennél van. A két példában említett ember közül melyik van magasabb lelki szinten? Az első, vagy a második? Lehet, hogy nem gondolt, nem figyelték oda, még egyszer egyet mondatban. Egyik ember azt mondja, hogy én sokkal jobb vagyok mindenkitől. Másik azt mondja, én bűnös, gyarló ember vagyok, és Isten segítségében bízok. Melyik van magasabb lelki szinten? Második, nagyon jól mondtuk, erre van bibliai alap. Lukács evangélium a 18. részében Jézus elmond egy példázatot, és azt mondta, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. Farizeus előre ment, és imádkozott, és azt mondta, hogy én ezt teszem, én azt teszem, én amazt teszem, és nem vagyok olyan, mint ez a hátul fel sem mer nézni rád, Istenem. Én böjtölök kétszer egy héten, én ezt teszem, én azt teszem, de nézd meg ezt a vámszedőt. És a vámszedő mit mondott? Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És akkor Jézus, mikor elmondja ezt a történetet, akkor visszakérdez, e kettő közül melyik ment megigazulva haza a templomból? Milyen lelkülettel jöttünk ma este Isten házába? Milyen lelkülettel vagyunk Isten iránt? Milyen az én lelkületem a másik ember iránt? Ott van egy gyönyörű bibliai példa, ezt tetjük magunkévá, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Jézus Krisztus azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ilyen lelkülettel éljük el keresztény életüket. Figyeljük meg, Mária ilyen lelkülettel élt, és ennek kapcsán alátámasztásként, bátorításként ből Ésaiás 57. fejezetének 15. versét. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakozom, de megrontottal és az alázatos szívűvel is. Hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelévítsem a megtörtek szívét. Kivel lakozik ma Isten együtt ebben a városban? A lelki gőgösökkel, akik lenézik a másik keresztény embert, mert az rosszabb, mint én, vagy az, aki alázatos. És figyeljük meg, minek nevezi Mária önmagát. Rátekintett alázat szolgáló leányára. Kitekintett rá Isten. Előjognak tartotta Mária azt, hogy Isten méltóvá tette őt arra, hogy adjon emberi testet. Ezért figyeljük meg ezeket az áldott tanácsokat, amelyet Jézus élete című könyvből szeretnék hozni, aki hű marad az elhíváshoz, mint Isten küldötte, az nem keresi a maga dicsőségét. Az önszeretet elmerül a Krisztus iránti szeretetben. Az emberek megfeledkeznek magukról, ha az Isten szeretete hassá szívüket. Ahogy egy ember elmondta körülbelül 50-60 évvel ezelőtt, aki részt vett a második világháborúban, a lövészárokban, azt mondta, a lövészárokban nincsenek ateisták. Lövészárokban mindenki imádkozik. De kedves jelenlevők, ne csak akkor imádkozzunk, amikor bajba kerülünk. Mária nem bajba került. Mária egy akkora előjogban részesült, amiben senki más nőszemély a világon rajta kívül nem részesült. És mégsem lett büszke, hanem alázatos. Egy másik tanács. Isten semmit sem tehet az ember megújításáért, amíg az meg nem győződik saját gyengeségéről. Le nem vetkőzi minden önelégültségét, s alá nem veti magát Isten irányításának. Mi keresztény emberek vagyunk. Megtettük mi ezt. Tanuljuk meg Mária himnuszából ezeket a nemes, fennkölt bibliai elveket. Addig Isten nem tehet semmit sem, se értetek, se érettem, amíg meg nem győződünk saját méltatlanságunkról, saját gyengeségünkről.
Csak akkor kaphatunk mennyei világosságot, ha készek vagyunk megüresíteni magunkat énünktől. Ezek lehetnek kecses szavak, vallásos ízűek, azonban óriási jelentőséggel bírnak. Nem láthatjuk tisztán Isten jellemét, sem Krisztus nem fogadhatjuk el hit által, ha nem egyezünk bele, hogy minden gondolatunkat alávessük a Krisztus iránti engedelmességnek. Azon töprengek, merjem-e fejteni azt a gondolatot, ami az agyamba most megfordult. Meg tudjuk-e mi magunknak állapítani azt, hogy mi milyen lelkiállapotban vagyunk? Nagyon egyszerű. És egy nagyon egyszerű példát hozok. Kiről beszélünk legkedvesebben? Önmagunkról, fele barátainkról, mások hibáiról, vagy Istenről? Amikor találkozunk egymással, legyen az utcán, legyen az otthon, kiről beszélgetünk? És az a válasz. Én tudok embereket, nem tudok részletekbe bocsátkozni, amikor találkoztak velem régebben, akkor mindig panaszkodtak, hogy ez fáj, az fáj, amaz fáj. Annak is megvan a helye, nehogy valaki rosszul értsen meg. Vagy ilyen problémáim van, olyan problémáim van. De ugyanezek az emberek, amikor szívüket Krisztus kezébe helyezték le, akkor a Krisztussal szerzett tapasztalatokról beszéltek legszívesebben. Többé nem beszéltek se betegségeikről, se fájdalmaikról, hanem elmondták, hogy mit tett velük az Isten. Melyik az igazi Mária lelkület? Amikor tele vagyunk minden mással, és mindenkiről beszélünk, sőt véleményt is mondunk, vagy hogyha Istennel szerzett tapasztalatainkat mondjuk el embertársunknak. Mindazokra, akik ezt teszik, mérték nélkül töltetik ki a Szentlélek, akik elmondják bátorításként Istennel szerzett tapasztalataitokat. Bátorítsuk embertársainkat, képzeljük el, milyen volna ennek a város lakósainak a lelkivilága, ha mindenki, amikor találkozik, akkor bátorítaná a másikat. Más volna? Sokkal. Mária nem bízta el magát, hogy ő lesz a Jézus Krisztusnak anyja, amikor emberi testet ölt magára. Az Istentől kapott előjog miatt nem bízta el magát, ő annál inkább megalázkodott. És itt találjuk azt, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Azonban nézzük tovább Mária himnuszát. Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzet, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Kit magasztal? Mária azért, hogy Isten őt választotta, hogy megszülje a világ megváltóját. Látjátok, asszonytársaim, hogy mekkora előjog van nekem? Azért választott Isten engemet, mert én sokkal jobb vagyok, mint ti. Ezt látjuk Mária himnuszában. Kedves ellenlevők, ne csak a himnusz tartalmát ismerjük meg, hanem a lelkületet lássuk meg, ami Máriából sugárzik, felénk 2000 év távlatából is. Igen, elmondja Mária, hogy engemet boldognak mondanak a nemzetet, mert nagyot tett velem kicsoda, hatalmas. Ki az, aki nagyot tett Máriával? Isten. És kit magasztal azért? Önmagát dicséri, vagy Isten dicséri és magasztalja. Ez a lelkület, az igazi keresztény, vagyis a valódi keresztény embernek a lelkülete itt látható. Tovább nézzük az 50. verset Mária himnuszából. Az irgalma nemzedékről nemzedékre az Istenfélőkkel marad. Minden emberrel marad az Istennek irgalma? Lehet gőgös, de vallásos, lehet büszke, de vallásos, lehet káromkodó, de vallásos, lehet templomba járó, vallásos, vajon azokkal lesz az Isten? Az Istenfélőkkel marad. Olyan csodálatos, olyan rendhagyó ez a szó, hogy Isten félő. Hozzáteszek egy betűt. Istent félő. Nem azt mondja, hogy a kedves Isten előtt, aki fél az Istentől. Mert az az ember, aki fél az Istentől, az azért engedelmeskedik, mert fél Istentől, hogy megbünteti. Mária nem arról beszél. Mária azt mondja, hogy az irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad.
Ami azt jelenti, hogy azzal az emberrel marad, aki szeretetből engedelmeskedik az Istennek. Kedves jelenlevők, kérdezzük meg magunktól, szeretem én annyira az Istent, hogy én neki kész vagyok mindenben engedelmeskedni. Mert Mária himnusza erről beszél. Prédikátor könyve 12. rész 15. versében ezzel kapcsolatban ezt találjuk feljegyezve. A dolognak summája, mindezeket halván ez, az Isten férjed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. Fordítsuk meg ennek az igének a mondani valóját, kérdésformában vetem fel, félem-e én az Istent, ha taposom a parancsolatait? Félem-e én az Istent, ha nem tartom meg, nem élek Isten 10 parancsolata szerint? Nem. Itt azt mondja, hogy az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Térjünk vissza Mária himnuszának elemzéséhez, mert hisz ma este ez a témakörünk. Csak kikinyúlunk a Biblia számos ige helyére, hogy még világosabbá tegyük Mária himnuszát. A Lukács evangéliuma első rész 51-52. Versében ez áll, hatalmas dolgot cselekedett karjával. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és a megalázottakat felemelte. Figyeljük meg, hogy Isten hatalmas tetteiről zeng éneket himnuszt Mária, és 3 embercsoportot említ meg. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Mit tud tenni Isten a gőgös emberrel? Ezt. Semmi mást. Mit tud tenni Isten egy olyan keresztény emberrel, aki lelkileg beképzelt? Szétszórta a szívükben gőgösöket. Azonban a második mondatrész, hatalmasokat göntött le trónjukról. Ó, kedves jelenlevők, kikről beszél itt a Mária ebben a himnusz szakaszban? Honnan döntött le? Trónjukról. Akkor országelnökökről és királyokról beszél? Igen, mert azt mondja, hogy hatalmasakat döntött le trónjukról. Igen, akiknek kezében volt egész ország irányítása. Mit ért, ha országelnök is, vagy az ország királya is volt valaki, de ha nem félte az Istent? És a harmadik, és a megalázottakat felemelte. Ne vegyétek zokon, hogy egészen lefordítva, élő szóban beszélek. Keressük meg magunkat, e 3 embercsoport melyikéhez tartozunk. Mert itt 3 vallásos embercsoportról beszél. A lelki gőgösökről, akik fizikai értelemben hatalmas emberek, és beszél a 3. csoportban megalázottakat, akiket felemel. Tudják, hogy ez mire bátorít engem, és szeretném, hogy ez a bátorítás átsugározzon mindannyiunkra. Ha valaki lenéz bennünket azért, mert Jézust követjük mindenben, megaláz bennünket emberek előtt, szomorodjunk el, összetét bennünket, hogy azt mondja, hogy kitértél a hitedből, mert mindent úgy csinálsz, mint Jézus, akkor csüggedjek el, mikor értékel bennünket Isten. Jézus azt mondja, sok hamis hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Legyünk boldogok. És Jézus azt mondja, boldogok legyetek. Az emberek sok hazugságot mondanak. Ez az utolsó boldogság Jézus Krisztus hegyi beszédében. És Mária himnuszában erről beszél, de ott van a himnuszban az, hogy hatalmas dolgokat cselekedett Isten mivel? Az ő karjával. Tehát Isten hatalmas tetteinek jelképes leírása az Isten karja. Nézzük tovább Mária himnuszát. El kell mondanom, hogy én ezekkel a himnuszokkal nem tudok betelni. Mária szavai is olyan egyszerűek, olyan emberségesek, olyan szívhez szólóak. És például tovább olvassuk a himnuszt. Az éhezőket jól akadta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Jézus Krisztus a boldog mondásokban többek között azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ezek közé tartozunk el.
akik éhezzük az Isten igazságát. Mert azt mondja, hogy az éhezőket jól akadta. De a gazdagokat üres kézzel küldte el. Én nagyon boldog vagyok, hogy több mint fél évszázados lelkészi pályafutásom alatt egyetlen egy emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy miért olvasom a Bibliát, én már mindent tudok. Én pedig több mint 60 éves Biblia kutatás után nem tudok betelni az igével. Melyik csoporthoz tartozunk? Azt mondja, hogy az éhezőket, tehát ha mi vágyjuk őszinte szívvel, hogy Istent kövessük, hogy megértsük az akaratát, Isten jól lakot ad bennünket. Ha úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk, akkor üres kézzel távozunk onnan. Kedves jelenlevők, Jézus Krisztus a 4000 és az 5000 ember csak férfiakat, ami azt jelenti, hogy közel 20000 emberről van szó, megvendégelte. Miért jöttek ezek az emberek több 10 kilométer gyalog? Mert mi hiányzott nekik? Lelkileg éhesek voltak. Hadd mondjak el egy tapasztalatot, nehéz elmondani. Amikor megláttam, könycsordult ki a szememből. Most, ahogy Erdélyben voltunk, több mint 60 kilométer távolságról jött el egy házaspár minden este, csak azért, hogy hallja Isten igéjét. Az oda-vissza 120 kilométer. Nem sajnálták se az autót, se a benzint, mert őket egy dolog vonzotta, Jézus. Mennyire értékeljük mi Jézus üzenetét? Én úgy gondolom, hogy nagyon értékeljük mindannyian. Azért vagyunk ma este is itt. Eltölthettük volna ezt az órát vagy kettőt máshol is? Akár tévé mellett, meleg szobába, törődve azzal, hogy mi van, hogy van. Miért választottuk? Azért, mert éhezzük az Isten igazságát. Mit tudott tenni Heródessel, amikor ott állt Jézus Krisztus megkötözve, félig halálra ítélteni? Hallgatott. Nem volt többé mondani valója. Miért nem tudott Jézus Krisztus segíteni a gazdag fiúnak? Azért, mert amikor Jézus azt mondta neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat, azt mondta, ifjúságomtól megtartottam mindezeket, csak egy dolog hiányzott. Mindet formáljasan tette, amit tett. Ki vagyunk-e mi téve, mindannyian, kivétel nélkül, hogy formáljasan tesszük a vallásos dolgokat? Ezért óriási Mária himnuszából lesz, hogy az éhezőket jól lakatta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Isten mindig betartotta az ő ígéretét. Azt olvassuk tovább Mária himnuszából. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmáról. Kedves jelenlevők, ha Izrael népének 1500 éves történetét nézzük az egyiptomi fogságtól való szabadulástól, egészen Jézus Krisztus születéséig Izrael népe majdnem az 1500 év alatt hol az egyik pogány bálványt imádta, hol a másik pogány istent. De legkevesebbet az élő Isten. Miért maradt meg Isten ószövetségi választott népének Izrael? Mária nagyon jól tudta Izrael népének élettörténetét. Jól tudta hűtlenségüket. Jól tudta azt, hogy hol a Baát, hol az Astarótot, hol az Égkirálynőit, hol a Tamúzt imádták, de legkevesebbet az élő Istent. De azt mondja, gondjába vette Isten gyermekét, Izraelt. Megemlékezett saját irgalmáról. Miért küldött prófétát próféta után Isten Izraelhez? Azért, mert szerette volna megmenteni. Miért tanulmányozzuk mi Mária himnuszát, énekét? Azért, mert szeretne benne megmenteni az örök életre. Azonban azt látjuk, hogy az ószövetségi időben is, és földünk történelmének alkonyán is, amelyben mi élünk, csak a maradék tartatik meg. Azonban hadd hozzak még egy-két példát, hadd hozzak még egy néhány példát Jézusról az Ószövetségi Szentírásból, amikor Jézus szolgának van bemutatva. Jézus nem csak azt mondta, hogy én szolgaként jöttem, hanem figyeljük meg Ésaiás próféta könyvének szavait a 42.
fejezet első három versében. Íme az én szolgám, Jézus nevezi szolgának, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé. Kiről beszél? Jézusról. Mikor árasztotta ki a szent lelket az atya az ő fiára Jézusra, amikor megkeresztelkedett 30 éves korába, és leírja a szolga szerepét, Jézus szerepét, mint szolgát, hogy miért jött a földre, törvényt beszél a népeknek. Sokan azt mondják, hogy Jézus eltörölte a 10 parancsolatot, tessék a jövendőlésben megnézni. A Jézus azért jött, hogy törvényt tanítson a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Isten irgalmasságát, Isten jóságát látjuk. Vagy ha hozok Mózes 5. könyvéből a 7. rész 12. és 14. versét, ha meghallgatjátok ezeket a parancsolatokat, és teljesítitek és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött atyáidnak. Minden más nép előtt áldott leszel. Figyeljük meg az ígéretet, és figyeljük meg a feltételt. Az egész Szentírás, amikor azt mondom az egész Szentírás, úgy az ószövetségi, mint az új szövetségi Szentírás, tele van Isten ígéreteivel. Azonban az ígéretek nagy része mindig feltételhez kötött. Csak egy új szövetségi, könnyebben érthető ígéretet hozzak fejből, Jelenések könyve 3. rész 21. verséből. Aki győz, megadom annak, hogy üljön velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mi a feltétel, hogy együtt legyünk Isten országában? Aki győz. Itt pedig Mózes 5. könyvébe, ha meghallgatjátok ezeket, ha teljesítitek a parancsolatokat, és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött a ti atyáitoknak. És nem fejezi be, minden más nép előtt áldott leszel. Szeretnénk-e Isten áldásával élni további életünket? Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ki ne? Hát mindannyian szeretnénk. De van feltétele? Van. Ez az engedelmesség. Kész vagyok-e engedelmeskedni a mindenható Istennek? De térjünk vissza Mária himnuszához, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mit ígért meg? Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Kedves ellenlevők! Én már többször említettem, hogy én nagyon nagy katolikus családból származom. És amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor egyik nagy problémám ez volt. Nem értettem, nem tudtam mit kezdeni vele. Miért? Mert én úgy voltam, hogy én keresztény vagyok, én nem akarok zsidó lenni. Mert én Krisztusé vagyok. De tessék megfigyelni, mit mond az ige. Ha pedig Krisztusé vagytok, az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Miért? Kiről zeng éneket Mária, Jézus Krisztus édesanyja a himnuszban, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Azt a győzelmet, azt a segítséget. És kedves ellenlevők, ha mi átadjuk életünket Krisztusnak, akkor ugyanaz a hit hatja át a mi életünket, mint Ábrahámét, amikor Isten azt mondta neki, vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, és áldozz fel azon a helyen, amelyet megmutatok neked. És mit tett Ábrahám? Uram, nekem egy gyermekem van, ez Izsák, én szeretlek, Istenem, téged, de azért a fiamat jobban szeretem. Ezt mondta Ábrahám? Kész volt-e Ábrahám feláldozni az ő egyetlen fiát? Mória hegyén. Kész volt? Miért?
mert kit szeretett jobban, Istent vagy a fiát? Kedves elevők, ma Isten senkitől nem kéri, hogy áldozza fel a fiát, vagy lányát. De legyünk ugyanolyan hittel, mint Ábrahám volt. És ha Krisztuséi vagyunk, akkor Ábrahám hitével rendelkezünk. És akkor vagyunk, vagy leszünk az ígéret örökösei. Kedves elevők, kit szeretünk jobban? Mária himnusza egyértelmű. Mária kit szeretett jobban? Istent vagy magát? Istent vagy a szüleit? Istent vagy a környezetét? Mária értékrendet állított fel a himnuszban. Isten segítsen meg bennünket, hogy mi is szeressük annyira Istent, mint amennyire Mária szerette az Istent. Ebben segítsen meg a mindenható, az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. A nevem Babos Renáta, és vendégemmel együtt dr. Gergely Rolanddal, aki a Bábesbolyai Tudományegyetem alkalmazott pszichológia intézetének megbízott adjunktusa, és illetve klinikai pszichológus, szakpszichológus és pszichoterapeuta. Vele együtt a mentális egészségről beszélünk ma, és megnézzük azt, hogy hogyan van kiút a bajból, minden bajból. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy csatlakoztál ma hozzám.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
0: A mentális egészség minden ember életében alapvető fontosságú, ugyanis ez meghatározza azt, hogy hogyan érezzük magunkat, hogyan kapcsolódunk emberekhez, másokhoz, és hogyan gondolkodunk. Viszont az életnek a különböző szakaszai különböző kihívásokat is hoznak magukkal, és a bizonyos élethelyzetek fokozottan próbára teszik ezt a kiegyensúlyozottságunkat a mentális téren, a lelkiek terén. És különösen igaz ez a feltevés a fiatal felnőtt korra is, amikor az ember kilép a biztonságból, a gyermekkori keretek közül, és egyre több felelősséget kezd felvállalni a saját jövőjének érdekében. Ilyen az az időszak is, amikor a fiatalok elkezdenek egyetemre járni, egy új közösségbe járnak, új környezetbe költöznek talán, új környezetet szoknak meg, és teljesítményelvárásokat sokszor magányt is hoz magával ez a helyzet. Nem véletlen, hogy a kutatások szerint ebben az időszakban megnő a hangulatzavaroknak a száma, például a szorongás és a depressziónak az előfordulása. De vajon miért éppen a fiatal felnőtt korban történnek mindezek, különösen az első éves hallgatók esetében, akik veszélyeztetettnek számítanak mentális egészség szempontjából?
1: Igen. Tehát egyrészt, ahogy te is kiemelted, az életkori sajátosságok azok, amik nagyban hozzájárulnak ezen zavarok kialakulásához. Ezt a periódust, a serdülőkor utáni időszakot és a felnőttkor előtti időszakot egy köztes periódusnak nevezik, ami egy átmenet a serdülőkorból a felnőttkorba. Ez az időszak nagyon sok bizonytalansággal jár, nagyon sok megpróbáltatással. Egy olyan időszak, ahol a személy megpróbálja kialakítani az identitását, helytállni olyan kérdésekben, mint például a pályaválasztás, vagy párkapcsolatok, társas kapcsolatok. Elköltözik otthonról, a megszokott közegből, a biztonságból. Ezért nagyon sok bizonytalansággal kell szembenéznie. Ott vannak olyan tényezők, mint például az alkalmazkodás a lakótársakhoz, ugye azoknál, akik egyetemre mennek, vagy hozzászokni az új város körülményeihez. Nagyon sok egyetemistánál előfordulnak anyagi kihívások is, emiatt pedig szükségük van támogatásra, pszichológiai támogatásra. Nem csak ezek a tényezők járulnak hozzá az életkori sajátosságok egy mentális zavar kialakulásához, megemlíthetünk biológiai tényezőket is, amik szükségesek ahhoz, hogy mentális zavarról tudjunk beszélni, és egyéni pszichológiai tényezőket is, illetve más kontextuális tényezőket. Az egyéni pszichológiai tényezőknél például beszélhetünk egyfajta úgynevezett szakirodalomban neuroticizmusról, vagy negatív érzelmekre való hajlamtól. Beszélhetünk ebben az életkorban egyfajta önértékelési problémákról is, amik szintén hozzájárulhatnak egy zavar kialakulásához. A biológiai tényezőket, ha már megemlítettem, akkor a genetikai hajlamot emelném ki egyfajta vulnerabilitásként, és akkor ugye, ahogy elérkeznek ebbe a sérülékeny periódusba, könnyebben kialakulhatnak a zavarok, hogyha már ott van a genetikai hajlam is.
0: Tehát valójában nem maga ez az új élethelyzet alakítja azt ki, hogy mentális zavarba kerüljenek a fiatalok, hanem cipelhetünk magunkkal egy zsákot is, a személyiségünkből adódóan lehetnek olyan vonásaink, amik előre segítik azt, hogy ezek a helyzetek kihozzák belőlünk a zavarokat. És vannak esetleg más rizikotényezők is, amik befolyásolhatják ezt, hogy kialakul-e nálunk valamilyen mentális zavar, vagy sem ezeken kívül.
1: Igen, a szakirodalomban elkülöníthetünk protektív tényezőket is, nem csak rizikotényezőket. A protektív tényezőnek számít például a magas intelligencia. Ugyanakkor bejöhetnek más tényezők is, mint például a reziliencia, ami egyfajta ellenálló képességet jelent a pszichológiában, egyfajta pszichológiai rugalmasságként írható le. És azok a személyek, akik reziliensebbek, azoknál lehet, hogy nem fog kialakulni a mentális zavar. Lehet, hogy lesz egy-két tünet együttes, de nem fog teljesülni a teljes diagnosztikai kritérium ahhoz, hogy felállítható legyen az adott zavar. Ahogy te is mondtad az előbb, többnyire a szorongásos zavarok és a depresszív zavarok azok, amik megjelennek ebben a periódusban. Azért, mert rengeteg tényező lehet, ami ugye hajlamosítja a diákokat ezekre a zavarokra. Hajlamosító tényezőként még megemlíthetjük a perfekcionizmust, hogyha már egyetemistákról beszélünk, a klinikai perfekcionizmust, ami szintén lehet egy rizikotényező a zavar kialakulásához. Hogy egy kicsit jobban megértsük, lehet jó, hogyha beszélünk a kontextuális tényezőkről is, vagy a demográfiai tényezőkről. Az is nagyon sokat számít, hogy milyen környezetből jön az egyetemista, vagy a fiatal felnőtt. A szülőknek az iskolai végzettsége, a szocioekonomiai státusz, ezek mind szerepet játszhatnak, az alacsony szocioekonomiai státusz szerepet játszhat a zavar kialakulásában.
0: Visszatérnék egy kicsit a mondani valódnak az elejére, amikor említetted az intelligenciát is, és a rezilienciát is. Az intelligencia milyen kontextusban játszik itt a szorongásos vagy depressziós zavarok kialakulásánál, vagy hogyan tud védni minket? Illetve a reziliencia az egy olyan dolog, készség, nem is tudom, minek fogalmazzam, amit ugyanígy genetikailag örökölünk, vagy a szüleinktől látunk és megtanulunk, vagy ez mitől függ, hogy mennyire vagyunk reziliensek?
1: Igen, tehát először is a rezilienciában szerepet játszhatnak genetikai tényezők is, és a környezetnek is nagyon nagy szerepe van abban, hogy hogyan fejlődik a rezilienciánk, milyen megpróbáltatásokkal találkozunk az életünk során, és azokat hogyan tudjuk kezelni. Tehát nagyrészt a genetikai tényezők is meghatározhatják, illetve a környezet is formálhatja ezt. A mai szakirodalomban több típusú reziliencia van leírva. Van például vonás reziliencia, ami azt jelenti, hogy vele születünk, a személyiségünknek az egyik vonása, jellemzője. Ugyanakkor a reziliencia ez egy fejleszthető képesség is, pont ezért jó nekünk tudni, hogy beavatkozhatunk a reziliencia szintjén, és ezáltal ellenállóbbak lesznek a hallgatók a mentális zavarok kialakulására akár. Az intelligenciával kapcsolatos kérdésnél pedig inkább a kiértékelés az, ami tud segíteni, a kognitív kiértékelés, ahogyan látják a hallgatók a helyzeteket. Könnyebb, racionálisabb úton megközelíteni, hogyha valakinek magasabb az intelligenciája, könnyebb racionalizálni a helyzeteket, és kevésbé támaszkodik érzelmi aspektusokra, vagy kevésbé közelíti meg érzelmi szempontból a helyzeteket, hogyha magas intelligenciával rendelkezik. Ugyanakkor nem elegendő csak az intelligencia, ezt hangsúlyozni szeretném, hogy nem elegendő csak az intelligencia, mint védőfaktor. Vannak sokkal erősebbek is, mint az intelligencia.
0: Beszélhetünk több, vagy beszéltünk, említettünk több tényezőt, ami felmerül abban a pillanatban, amikor valaki egyetemre elkezd járni. Anyagi gondok felmerültek, az, hogy a fiatalok néha el kell hagyják az otthonukat, úgy más városba kell költözenek ahhoz, hogy az egyetemi tanulmányaikat megkezdjék. a teljesítményre oda kell figyeljenek az egyetemi éveik során. Adódhatnak pénzügyi gondok, ami miatt lehet, hogy el kell kezdjenek dolgozni is. Kapcsolatokat kell kialakítsanak új emberekkel, az egyetemen tanárokkal is, az egyetemi társakkal is, vagy barátokkal új barátságokat kell kialakítsanak. Illetve előfordulhat az is, hogy mivel minden új számukra, az elején egy ilyen magányos helyzetbe kerüljenek, vagy egyedül legyenek az elején, és aztán a magányhoz, az elszigetelődéshez jussanak. Hogyan hat ez a két tényező a fiatalok lelki állapotára, tehát maga a magány és az elszigetelődés?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy a magányosság az egy, nem csak én gondolom így, hanem a szakirodalom azt mutatja, hogy a magányosság az egy nagyon erős prediktor, egy nagyon erős előrejelzője a depresszív tüneteknek. Tehát oda kell figyeljünk arra, hogy építsünk ki baráti kapcsolatokat, legyenek olyan személyek az életünkben, akikkel meg tudjuk osztani ezeket a nehézségeket egyetemistaként is. Ahogy mondtam az előbb is, nagyban előrejelezheti az elszigetelődés, a magányosság, a depressziót, és bármennyire is furcsa lehet ez, de a közhiedelemmel ellentétben a magányosság sokkal gyakoribb a fiatalok életében, vagy a kamaszok életében, mint az idősebb korosztály életében.
0: Ez miért van ez?
1: Igen. Ez leginkább a szubjektív megélés miatt van. Lehet, hogy a fiatalok, kamaszok inkább úgy értékelik, úgy látják a helyzetet, hogy azok a baráti kapcsolatok, amikkel ők rendelkeznek, azok kevesek, mert hogy a social médiában találkoznak olyan információkkal, olyan képekkel, ami azt mutatja be, hogy csak akkor vagy értékes, hogyha nagyon sok barátod van, hogyha nagyon sok ember vesz körül. Tehát nem a minőségre koncentrálnak, hanem inkább a mennyiségi mutatókra. És emiatt lehet az, hogy a fiataloknál inkább így értékelődik ki a helyzet, inkább magányosabbnak érzik magukat, mint az idősebb korosztály.
0: Érdekes, hogyha elkezdenének egyenként egy barátra, aztán egy másik barátra, aztán egy harmadik barátra koncentrálni és kiépíteni a kapcsolatot velük, akkor több barátuk lesz, mint hogy ne alakítsanak ki egyáltalán barátságokat, csak esetleg az internetes közösségekben. Érdekes ez a gondolkodásmód, de meg tudom érteni, valamikor én is jártam abban a korban. Ha már az internetről és a közösségi médiáról beszélünk, akkor mennyire erős tényező maga ez, a közösségi média, a médiának a nyomása az egyetemisták életében. Beszéltünk itt a kisebb korosztályról, a kamaszokról, ők még másképpen ítélik meg a helyzeteket, másképpen látják a lehetőségeket, azonban az egyetemisták már egy picit érettebbek, más életszakaszban vannak. Lehet, hogy az identitásuk, ha jól emlékszem, úgy mondhat, hogy még nincsen teljesen kialakulva, de valamennyire azért már ismerik önmagukat, vagy azt, hogy honnan származnak, milyen az ő családjuk. Valószínű, hogy még ez az új élethelyzet, hogy egyetemre kerülnek, még több mindent elő fog ásni, és több mindent meg fognak ismerni saját magukról, de közösségi médiáról azért már tudnak egyet, kettőt, hármat, többet, mint amennyit kamaszkorban, és az a kérdésem, hogy ebben a korban ők tudatosak arról, hogy ezek a felületek egy nyomást tesznek rájuk, vagy a felületek nyomása alatt is élhetnek, ha úgy döntenek, hogy sok időt töltenek ezeken a felületeken?
1: A szakirodalmat nagyon foglalkoztatja az utóbbi években ez a kérdés, és egyre jobban kutatják a problémás internet használat, vagy a túlzott social media használatot a mentális egészségre vonatkozóan, és a kutatási eredmények azt mutatják, hogy többnyire egyfajta érzelemszabályzási stratégiaként használják a fiatal felnőttek is, és a kamaszok is az internetet, mert hogy az offline világban nagyon sok bizonytalansággal találkozunk a hétköznapjainkban. Viszont, hogyha az online teret nézzük, akkor ott ki tudják választani azokat a tartalmakat, ami ugye segít elkerülni ezt a bizonytalanságot. Tehát ezért egyfajta stratégia arra, hogy jobban érezzék magukat, rövid távon persze, hosszú távon pedig más következményei vannak, mert hogy lehet, hogy pont ezért nem épít ki kapcsolatokat, lehet, hogy ezért nem megy ki a barátokkal, ismerősökkel, ezért nem akar szocializálódni, mert a social médián úgymond telítődik, vagy megkapja azokat az impulzusokat, amikre akkor szüksége van. Tehát egyfajta elkerülés, a bizonytalanságnak az elkerülése miatt is használhatják.
0: Tudnád illusztrálni ezt egy példával, hogy jobban megértsük, hogy hogyan tudják ők regularizálni jobban az érzelmeiket a közösségi médián keresztül igazából?
1: Igen, nagyon sok embernél például a kapcsolatok kialakításánál, hogyha online térben kezd el ismerkedni, akkor ott könnyebb elviselni az elutasítást, könnyebb a kritikákat is felfogni, mint hogyha face-to-face történne, szemtől szembe történnének ezek. Akár egy tevékenységnek a kiválasztása is sokkal könnyebb az online térben, vagy komfortosabb, mint hogyha offline világban történne ez.
0: Tehát könnyebb a helyzetet is kezelni, könnyebb feldolgozni azt, hogyha érzelmileg érint bennünket. Azonban van egy ilyen extra kérdésem, hogy mikor billent át, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mikor történt meg az, hogy az ember felismerte a biztonságot, vagy azt, hogy érzelmileg biztonságosabb helyzetben van az online térben, mint az offline térben. Tehát mikor, ahogyan már megjelentek ezek az eszközök és a közösségi média, ezek a felületek, csatornák, ahogyan megjelentek, az ember már, ha nem is tudatosan, de átbillent az irány abba, hogy oké, akkor ezt tudom kontrollálni, inkább ilyen téren élem meg a kapcsolataimat, vagy bármi mást, amivel ki tudom zárni a bizonytalanságot. Mert ugyebár azt mondtuk, hogy amikor szemtől szembe vagyunk, vagy a valóságban élünk meg valamit, ott több eséllyel fordulhat elő egy bizonytalan helyzet, vagy egy nem várt helyzet.
1: Igen, tehát ugye, hogyha azt nézzük, hogy mikortól változott ez meg, akkor már, amikor igen, megjelentek az okostelefonok, akkor elindulhatott egy mozdulat, hogyha nevezhetjük ennek, és a COVID volt az, ami nagyon nagy változást hozott el az érzelemszabályzás területén is, és akkor volt az, hogy többnyire az online térbe menekültek az emberek, ugye csak az volt elérhető nagyon sok mindenki számára, és ott volt ez, hogy a bizonytalanságot könnyebben tudták kezelni az online térben, mint a hétköznapokban.
0: Szerinted az emberek többsége jelen pillanatban mennyire éli meg tudatosan ezt?
1: Nagyon sok embernél megtörténik a felismerés, és ezt látjuk a gyakorlatban is, nagyon sokan jönnek ilyen úgymond panaszokkal a rendelőbe is, pszichológiai konzultációra, hogy túl sokat használom a mobiltelefonomat, nem tudom letenni, de a gyakorlatban a változtatás sokkal nehezebb, mert hogy nagyon sokat segít tett a COVID-ban például, hogyha már beszéltünk erről, és utána megmaradt ez a stratégia sok embernél. Egyfajta elkerülése, úgymond a bizonytalanságnak, a nehéz helyzeteknek, olyan tartalmat választhatok ki az online világban, ami számomra kényelmes, ami engem érdekel, de hogyha a hétköznapokat nézzük, akkor ugye itt nagyon sok bizonytalansággal találkozhatunk, és emiatt választják az elérhetőbb, könnyebb utat a diákok. Serdülők és fiatal felnőttek is.
0: Visszatérve a mentális zavarokhoz, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy fiatalnak vannak küzdelmei ilyen téren?
1: Igen, tehát rövid távon előfordulhatnak jelek akár gondolkodás területén, viselkedés területén, hangulat területén is, hangulatot, hogyha megnézzük, akkor ugye az érdeklődésnek, örömnek elvesztése olyan tevékenységek iránt, amit korábban szívesen végzett. Lehet, hogy van egyfajta lehangoltság, egyfajta tartós, krónikus lehangoltsági állapot, magányosság érzés, egyedüllétnek a megtapasztalása, motiváció részén is nehezen kezd bele új tevékenységekbe, nehéz elvégezni a mindennapi feladatait, nehezebben koncentrál a gondolkodási kognitív részeknél, nehezebb a probléma megoldás, a tervezés, és tehát ezek a végrehajtó funkciók is érintettek lehetnek például egy depressziónál. Ugyanakkor jelentkezhetnek alvás problémák, táplálkozással kapcsolatos kihívások, nehézségek.
0: És ezek körülbelül ebben a sorrendben intenzifikálódnak, ahogy az ember egyre inkább mélyebbre és mélyebbre jut, esetleg egy szorongásból, egy szorongásos zavarból, egy depressziós zavar fele, vagy a depresszió fele, így intenzívebben és intenzívebben, vagy erősebben, és minél inkább jobban befolyásolja a mindennapjait.
1: Így van, igen, tehát hogy egyre tartósabb lesz, egyre súlyosabb lesz úgymond az az állapot, amikor már meghaladja a személynek az erőforrásait, amikor már nem tudja egyedül kezelni, akkor beszélünk zavarról. Nem minden diáknál, akinél megjelenik egy-két tünet, mondhatjuk azt, hogy depressziós. Mert hogy ehhez sokkal több kritériumra van szükség, vagy sokkal több komponensre van szükség. Például kihatással kell legyen a

0: jelenti, hogy megjelennek elmúlással kapcsolatos gondolatok, mint például bárcsak nem léteznék, vagy milyen könnyebb lenne, hogyha ha meghalnék. Hosszú távon pedig lehet, hogy már egy konkrét terv is készül ezekhez a gondolatokhoz, és akkor az már egy súlyos depresszív állapotot mutathat be.
1: Úgy gondolom, hogy amikor valakinek ilyen gondolatai vannak, akkor rájön arra is, hogy valami nincs rendben az életében. Azonban melyek azok a jelek, amik nagyon könnyen átcsúsznak a mindennapokon? Tehát amik nagyon kezdetlegesek, és egy zavar irányába fognak vinni valószínűleg, de könnyen összekeverhetjük őket a mindennapoknak a hangulataival.
0: Igen, akár amit úgy normalizálnak is a hallgatók, például a halogatás az egyik prekurzora lehet egy ilyen állapotnak, nem végzi el a feladatokat időben, elveszíti az érdeklődését olyan tevékenységek iránt, amit korábban szívesen végzett, például nem tudom, volt egy sporttevékenység, amit végzett, utána pedig fokozatosan leépül ez a tevékenység, emellé társul egyfajta kudarc élmény is, egyfajta csökkent énhatékonyság, úgysem vagyok képes elvégezni, és nem megy el akkor arra az adott tevékenységre. Előfordulhat a tanulmányi teljesítménynek a csökkenése, mert hogy nem tud úgy koncentrálni az órákon, nem tudja a figyelmét fenntartani, alvás problémák, tehát a teljes cirkadián ritmus felborulhat. Lehet, hogy túl sokat alszik, túl keveset alszik.
1: Általában a fiatalok észreveszik, hogyha ezek a változások megtörténnek az életükben, annak következtében, hogy egy új életszakaszban vannak, és új dolgokat tapasztalnak, vagy egyszerűen észre sem veszik ezeket a változásokat.
0: Vannak hallgatók, akik észreveszik ezeket a tüneteket, sőt, most már nagyon sokan találkoznak pszichoedukatív jellegű tartalmakkal, akár a social médiában, és emiatt lehet, hogy felismerik a tüneteket, de nem mennek tovább, nem jutnak el a belátás szintjéig, hogy segítségre van szükségem, hanem ezen a szinten maradnak, hogy vannak ezek a tüneteim, de lehet, hogy normalizálom is őket. Azt mondom, hogy majd úgy is elmúlik, ha majd, nem tudom, lejárt a vizsgai időszak, akkor majd minden jobb lesz, de lehet, hogy nem a vizsgai időszak a probléma, hanem az, ahogyan én állok, én raportálódok a helyzethez, és nekem milyen erőforrásaim vannak. Nem biztos, hogy megoldódik a problémám, hogyha megváltozik az élethelyzetem.
1: A rövid távú következménye annak, hogy valaki nem foglalkozik a zavar tüneteivel, mi lehet?
0: Igen, tehát a rövid távú következményeknél előfordulhat az, hogy lemorzsolod, elnézést, először is csak a tanulmányi teljesítmény fog csökkenni, nem fog órákat látogatni, megjelenhet egyfajta apátia így a teljes tevékenységekkel kapcsolatosan, kedvtelenség a mindennapokban. Tehát ezek lehetnek a rövidtávú következmények, és az életminőségnek a csökkenése.
1: Itt ez alatt mit érthetünk pontosan? Életminőség alatt.
0: Tehát a szubjektív megélése, ahogyan ő kiértékeli a mindennapjait, úgy tekinthet az életére, mint egyfajta kudarcra, nincs motivációja elvégezni a feladatait. Tehát az életminőség alatt egyfajta a teljes képnek úgymond a negatív kiértékelését láthatja, a teljes életének a negatív aspektusaira koncentrálhat.
1: És akkor itt azok a tényezők vannak, amik számára általában fontosak szoktak lenni, de valahogy nem találkozik az elképzelt szint a valósággal.
0: A valósággal, így van, igen.
1: És hosszú távon milyen hatása lehet annak, hogy valaki nem foglalkozik a depressziós zavarokkal, vagy a szorongásos zavarokkal, amiket tapasztal?
0: Igen, tehát hosszú távon nagyon súlyos következményei lehetnek. Az egyik ilyen, amit említettem, az például az önbántalmazó viselkedés, vagy öngyilkossággal kapcsolatos magatartás, megjelenhet szerhasználat. Ugye ez a periódus kifejezetten meleg ágya lehet a szerhasználatnak. akár illegális szerek szempontjából, mert hogy érzelemszabályzási stratégiaként rövid távon nagy

0: jól tud működni, hosszú távon pedig ugye nagyon súlyos következményei lehetnek.
1: Beszéljünk egy kicsit a teljesítményről, perfekcionizmusról, kiégésről, és ezekről az összetevőkről is, ami ehhez a témához kapcsolódik. Az adás elején említetted a perfekcionizmust. Van ennek pozitív vetülete is, vagy csak negatív, vagy hogyan élhetjük meg, hogyan élhetjük ki a perfekcionizmust, hogy ne jussunk oda, hogy bánt minket, vagy rosszat okoz számunkra végső soron.
0: Igen, tehát a perfekcionizmusnak valóban olyan szinten vannak pozitív aspektusai is, hogy a külvilág azt látja, hogy milyen jól teljesít, mindent kimaxol, úgymond. A szubjektív megélés szempontjából nem biztos, hogy olyan jó ez a megélés, mert hogy itt a saját standardok számítanak, nem az, amit valaki objektíven határoz meg, hanem az, ahogyan a személy fölállítja magának ezeket a standardokat, és nem fér bele a hiba a perfekcionistánál. Nem fér bele egy 9-es a vizsgán, nem fér bele egy mínuszpont a fél év során.
1: Ezzel szemben a maximalizmus jobb ennél? Vagy a kettő ugyanazt jelenti?
0: A klinikai perfekcionizmus az más, mint a maximalizmus. A maximalizmus az nem egy mentális mutató önmagában. Lehet valaki maximalista, tehát a legjobbat akarja elérni, de ott lehet, hogy pont ez a kritérium az amit meghatározott a környezet. Például, amit az adott tantárgy elvár, és ő azt akarja teljesíteni. Egy perfekcionistánál lehet, hogy nem elegendő teljesíteni azokat az úgymond minimális követelményeket, hanem annál többet szeretne adni, és úgy sincs megelégedve a saját teljesítményével.
1: És legtöbb esetben a perfekcionizmus tehát inkább árt az egyénre nézve.
0: Igen, tehát a perfekcionizmusnak többnyire negatív következményei lehetnek, és internalizációs tünetekkel társulhat, ilyen például a szorongás vagy a depresszió, mert hogy az esetek többségében nincs megelégedve a saját teljesítményével, nem elég az, amit tudott nyújtani, mindig többet szeretne, és nagyon sokszor vezet burnouthoz, kiégéshez, ugye, amit említettél az előbb is.
1: A kiégés az egyetemi években is előfordul már.
0: Igen, nem csak egyetemi években, már sokkal korábban előfordulhat, akár gyerekeknél, iskolásoknál is előfordulhat a kiégés.
1: Egyetemre.
0: Így van, akik készülnek egyetemre, mert hogy a perfekcionizmus sem az egyetemen kezdődik, itt már nagyon sokat számít a nevelési stílus is, hogy ha meg akarjuk vizsgálni, akkor nagyban szerepet játszik az a szülői elvárások, amit megtanult a korai években a gyermek. Tehát, hogy igen, megjelenhet elnézést a gyerekeknél is, egyetemistáknál is, és nagyon sok negatív következménye van, mert hogy sokszor ez is hozzájárulhat akár a lemorzsolódáshoz.
1: A kiégés önmagában hogy néz ki? Mi jellemzi? Honnan ismerjük fel, hogy kiégtünk? És utána pedig kíváncsi lennék arra, hogy létezik-e egy kiegyensúlyozott magatartás, ami nem ugyanoda vezessen, mint ahova a perfekcionizmus, tehát nem ugyanazokat az elvárásokat képviselje, viszont a kiegyensúlyozottsághoz vezessen minket végső soron. Tehát először is burnout, és hogy ez mit jelent?
0: Igen, a burnout fogalmát többnyire a munkaerőpiac kontextusában használták, de ugye megjelenik más kontextusban is, akár iskolai teljesítménynél is. Kezdetekben jelentkezhet a kezdeti stádiumban egyfajta cinizmussal. Nem érdekel az, hogy milyen követelményei vannak a tantárnak. Nem akarom megtanulni, mert úgyis fölösleges az, amit elvárnak tőlem. Nem tudom majd használni a diplomámat. Tehát egyfajta érdektelenség.
1: Nem törődömség.
0: Nem törődömség, igen. Utána pedig lehet, hogy már nem jár be az órákra, gyakoribbak lesznek a hiányzások, hosszú távon lemorzsolódhat. ugye gyakran ott van a depresszió, ott van a szorongás, hogy zavar is ezzel a kiégéssel.
1: És hogyha sorrendbe kéne állítsuk, akkor lehet egy sorrendet kialakítani abból, hogy kiégés és szorongás és depressziós zavarok, vagy szorongásos zavarok, kiégés, ezt a három fogalom összetételt felhasználva. Van egy sorrend, ami egyik a másikból indul ki, vagy bármilyen kombinációban előfordulhatnak?
0: Először is lehet, hogy a burnoutot megelőzi egy olyan periódus, amikor nagyon sokat szeretne adni magából, amikor minden idejét a munkájába, a tanulmányokba öli, nincs egy szabadidős tevékenység, ami felszabadíthatná. Tehát az elején lehet, hogy nagyon motivált, aztán a későbbiekben pont ez vezet a kiégéshez, hogy felhasználta minden erőforrását, és már nincs, amire támaszkodnia. Olyankor jön ez a depresszív állapot, az apátia, lehangoltság, szomorúság, reménytelenség, és ezzel társulhat szorongásos zavar is, akár egy generalizált szorongásos zavar, aminek nincs egy konkrét tárgya, nem megfogható, de mindig ott van az a szorongás.
1: És akkor kitérek a kérdésemnek a második részére is, hogy létezik a perfekcionizmusra nézve, létezik egészséges perfekcionizmus? Nem tudom, hogy fogalmazzam. Másképpen egy kiegyensúly, vagy mi nevezhető kiegyensúlyozottságnak ilyen téren, ami nem egyenlő a perfekcionizmussal, hanem egy egészséges perfekcionizmus valójában.
0: Igazából nagyon jó az, hogyha vannak elvárásaink önmagunkkal szemben is. Viszont arra nagyon fontos odafigyelni, hogy amikor teljesítettük azt a standardot, akkor legyünk elégedettek. Tudjuk elfogadni, hogy igen, legyünk hálásak magunknak, hogy igen, meg tudtam csinálni ezt a mérföldkövet, megugrottam. De nagyon sokszor ugye az van a perfekcionizmusnál, hogy ez nem elegendő, ennél több kell, hogy ez nem volt jó, mert elrontottam egy valamit a dolgozatomban, abban a feladatban, abban a kihívásban, és emiatt az egész egy nagy kudarc. Kudarcként élődik meg a szemében, úgy értékeli ki.
1: Melyek azok az országok, ahol a mentális jólét csökkenésre gyakran előfordul az egyetemi hallgatók körében, és kíváncsi vagyok, hogy Erdély vagy Románia hol tart, ami ezt illeti?
0: Igen, az utóbbi években világszerte elkezdték kutatni a fiatal felnőttek egyetemistáknak a mentális egészségét. A korábbiakban, és itt a 2000-es évekre gondolok, többnyire az Egyesült Államokban volt a legtöbb kutatás, ott van leginkább dokumentálva ez a kérdéskör. Egy friss kutatás szerint, 2022-ben készült kutatás szerint Törökország volt az, ahol leginkább veszélyeztetettek voltak a hallgatók a mentális mutatók szempontjából, szorongásos zavar és depresszióra gondolok itt, és a legjobb helyzetben pedig Németország és Csehország volt. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy Románia nem vett részt ebben a kutatásban.
1: Törökország miért jött ki ilyen magas pontszámmal, hogy mondjam így?
0: Igen, tehát többnyire azért, mert a mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott, ez elmondható szinte mindegyik országra. Ugyanakkor figyelembe kell vegyük a kontextuális tényezőket is, mint például a klímaszorongás Törökországban, vagy az alacsony szocioökonomiai státusz, kulturális aspektusok, a betegséggel való azonosulás, annak az elfogadása, ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megnövekszik az előfordulási gyakorisága egy adott zavarnak.
1: Itt Romániában a fiataloknak nehéz vagy könnyű beismerni azt, hogy bajban vannak?
0: Igen. Egyrészt itt is be lehet hozni a stigmát, ami miatt sokan nem látják be, vagy ha tapasztalják is magukon a tünetegyütteseket, nem kérnek segítséget, mert hogy az ingyenes pszichológiai szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott. Lehet, hogy belátják, de ugyanakkor nem tudják, hogy hogyan lehetne tovább haladni ezen az úton, hogyan kérjenek segítséget. Ha segítséget kérnek, akkor valóban megkapják-e azt. Romániában is végeztek kutatást az előfordulási gyakoriságra vonatkozóan, és többnyire orvostan hallgatókkal volt egy 2022-es kutatás, ahol azt találták, hogy körülbelül 20%-os előfordulási gyakoriság jellemzi az orvostan hallgatókat, ami egy elég magas előfordulási gyakoriságnak számít.
1: Mi segítene abban, hogy a fiatalok nyíltabbak legyenek ebben a kérdéskörben, próbáljanak megoldásokat keresni, és végső soron megoldani a helyzetüket?
0: Én itt úgy gondolom, hogy talán a pszichoedukáció az, ami nagyon sokat tudna segíteni, hogyha edukálnánk, és úgy tekintenénk ezekre a mentális zavarokra, mint közegészségügyi probléma. Mert hogy már sajnos olyan gyakran fordulnak elő az átlagpopulációban, hogy tekinthet egy népegészségügyi problémának. És több szolgáltatást biztosítani, ez talán lehetne egy megoldás, hogyha több szolgáltatást biztosítanánk, ahol hozzáférnek a hallgatók anyanyelvükön ezekhez a szolgáltatások. Akkor talán könnyebb lenne a segítségkérés, hogyha jól dokumentált lenne a procedúra, hogy hogyan lehet eljutni a segítségig.
1: Hogyha mondjuk egy szobatárs, vagy egy évfolyamtárs, vagy egy barát észreveszi valakin, hogy ilyen jelek merülnek fel az illetőnek az életében, szorongásos jelek, vagy szorongásos zavarok, vagy depressziós zavarok, és ennek jelei. Mit tegyen? Beszéljen az illetővel, hozza fel neki, mit tud tenni annak érdekében, hogy a barátja jobban legyen, de ne kerüljön furcsa helyzetbe, vagy tehát, hogy az egész helyzet végül is megoldódjon.
0: Igen, nagyon fontos ennél a kérdésnél úgy gondolom a biztonságos környezetnek a megteremtése, ahol úgy érzi a segítségre szoruló fél, hogy nincs értékelve, nincs elítélve az, amit ő mondani fog. Egyfajta nyitottságnak a biztosítása kulcsfontosságú a lakótársak, szobatársak, barátok részéről is. Nagyon fontos az, hogy nem megoldani akarjuk az ő problémáját, mert nem fogjuk tudni megoldani. Hanem...
1: És általában igen. Hogy szoktuk próbálni megoldani? Jöjjünk rá, hogy mi az a gyakorlat, amit nem teszünk jól, hogyha esetleg erre is te tudnál térni.
0: Természetesen. Általában az szokott történni, hogy konkrét tanácsokat adunk, hogy mit kellene csinálni, vagy hogy kellene látni ezt a helyzetet. Több programot kellene beiktatni, el szokott lenni, vagy elvinni olyan helyekre, ahol tudjuk, hogy korábban jól érezte magát, de a másik fél még lehet, hogy nem áll készen erre a lépésre. Most csak arra van szüksége, hogy meghallgatva legyen, és az érzelmei validálva legyenek, hogy azt érezze, hogy van szociális támogatása, van, akire számíthat, van, akivel beszélhet a gondolatairól, az érzelmeiről, nem a megoldáshoz kell egyből ugrani, mert azt a megoldást lehet, hogy saját magának kell megtalálnia, vagy készen kell álljon arra a megoldásra.
1: Tehát ezt semmiképpen se tegyük, hogy megoldjuk a másiknak a helyzetét, tanácsoljuk, vagy erőltetve elcipeljük valahova.
0: Igen. Tehát, hogy ez nem egy jó praktika, és valószínűleg, hogy nem fog segíteni, hogyha olyan dolgokat próbálunk ráerőltetni, amit ő még nem tud belátni, amit nem tud elfogadni. Várjuk meg, amíg ő készen áll arra a segítségnyújtásra. Az elején legyünk ott, támogassuk, hallgassuk meg, bevonhatjuk tevékenységekbe, de ne erőltessünk rá olyant, amire nem áll még készen.
1: Vannak hivatalos segítségformák is, amelyek az egyetemisták rendelkezésére vannak állítva, abban az esetben, hogyha ilyen zavarokat ismernek fel a saját viselkedésükben, mindennapjaikban.
0: Igen, számos lehetőség elérhető a hallgatók számára. Egyrészt a Bábesbolyai Tudományegyetemről tudok nyilatkozni, ahol az egyetem pszichológiai klinikája biztosít ingyenes pszichológiai támogatást a hallgatóknak anyanyelvükön, tehát román, angol és magyar nyelven is elérhető a szolgáltatás, és ezeket az információkat megtalálják az egyetemi klinika honlapján. Ugyanakkor egy másik lehetőség lehet a karrier központ, szintén a Bábesbolyai Tudományegyetemen belül, ahol ingyenes szolgáltatásokat nyújtanak, mint például egyéni és csoportos tanácsadás, vagy interjúra való felkészülés, önéletrajz szerkesztés, önismereti csoportok, önismereti tevékenységeket is szoktak szervezni, és ezek szintén ingyenesen elérhetők a hallgatók számára, akik a Bábesbolyai Tudományegyetemen tanulnak.
1: Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az a környezet, ahol az egyén éppenséggel tanul, az a környezet hogyan tudja őt segíteni, vagy hogyan tud abban növekedni. Azonban otthonról, ahonnan származik a fiatal, érkezhet valamilyen segítség a család részéről? Annak érdekében, hogy a fiatal szolucionálja ezeket a zavarokat, amikkel ő elkezdett találkozni, vagy gyakrabban megjelentek az életében. Tud a család biztosítani valamit, segítséget ahhoz, hogy a fiatal jobban érezze magát ebben az új környezetben?
0: Teljesen normális az, hogyha aggódnak a szülők, hogy a gyermek kirepült a fészekből, egy idegen városba költözött, és emiatt ugye rengeteg stresszt él át a szülő is. Sokszor előfordul az, hogy ilyenkor túl ellenőrizgetik a gyerekeket, vagy túl sokat akarnak segíteni, és itt is inkább azt mondanám, hogy mit ne csináljunk, tehát itt is ne próbáljuk meg megoldani helyette a kihívásokat. Ez a periódus arról szól a fiatal felnőttnek, hogy ő találja meg a megoldásokat. Nem a tökéletességről szól, hanem inkább arról, hogy a saját válaszait megtalálja a megoldandó helyzeteire, kérdéseire. Tehát szülőként abban tudnak segíteni nagyon sokat a gyermeknek, hogyha támogatják őt emocionálisan, hogyha meghallgatják, nem kell megoldásokat generálni, ő majd meg fogja találni azt a fiatal felnőtt saját magának. Aztán amit nagyon sokat, hogyha támogatják gyakorlatilag, hogyha elérhetők maradnak, és nem a saját megnyugtatásuk érdekében próbálnak biztonságot szerezni azzal, hogy folyamatosan ellenőrizgetik.
1: Bár a beszélgetés elején kiemelted, újra kiemelném, hogy ez a helyzet nem áll fenn minden első éves egyetemista esetében, nem mindenki találkozik zavarokkal, vagy nem mindenkinek az életében kialakulnak ezek a zavarok, mert vannak más tényezők is, amik fel kell lépjenek ahhoz, hogy valaki szorongásban szenvedjen, vagy depressziós zavarokkal találkozzon. Azonban, mik lennek azok a tanácsaid egy első éves egyetemista számára, aki hamarosan ebben az új közegbe találja magát? Mit tegyen annak érdekében, hogy mindenképp elkerülje ezeket a zavarokat, vagy ne kerüljön ilyen helyzetbe?
0: Először is még egy kicsit visszatérnék az életkori sajátosságokra, és erre a periódusra, a készülődő felnőttkorra, így is nevezik a szakirodalomban, hogy készülődő felnőttkor, ami egy normatív krízis állapot. Ez azt jelenti, hogy teljesen rendben van az, hogy valakinek jelentkeznek változások az életében, ott van a bizonytalanság, ott vannak a megoldandó kérdések, amire választ kell találni, helyt kell állni ezekben a helyzetekben. Tehát a legfőbb tanács az lenne az első éves hallgatónak, hogy ne a tökéletességre törekedjen, hogy itt ebben a periódusban beleférnek a hibák, merjen felfedezni, merjen megismerni saját magát, mert most erre van szüksége ebben az időszakban, a későbbiekben pedig majd finomít ezeket, de először találj meg azt, ami számára érték, azt, amiben ki tud ő teljesedni, és utána majd tökéletesítheti azokat a kompetenciákat, azokat a megszerzett skilleket.
1: Léteznek gyors trükkök, vagy valamilyen gyakorlatok, amik például pillanatnyilag enyhíthetik az szorongásos tüneteket, vagy hát a depressziós zavarokat, nem tudom, hogyha van-e valami, ami pillanatnyilag enyhítheti, de hogyha van, akkor kérlek, erről is beszélj.
0: Igen, nagyon sok technika elérhető most már, és rengeteg pszichoedukatív anyagot is találhatunk az interneten, ilyen például a meditációs gyakorlatok, a vezetett meditációs gyakorlatok, a relaxációs technikák, légző gyakorlatok, amik szintén nagyon sokat tudnak segíteni. A hangulatzavarok esetében nagyon sokat tud segíteni az, hogyha tudatosítjuk, hogy mi az, ami befolyásolja az aznapi hangulatomat. Tehát például a naplóvezetés, ahol értékelem az adott napomat, megnézem, hogy körülbelül hányast adnék erre a napomra egy 1-től 10-es skálán, és mivel magyarázom ezt a pontszámomat. Utána pedig összenézni, racionalizálni a helyzetet, átlátni a nagy egész képet, nem elveszni a kis részletekben, mert a depressziónál előfordulhat ez is, hogy történik egy negatív pillanat a napomban, és akkor az már borított mindent, vagy reggel ugye fáradtan ébredek, és akkor az már ráhúzza a bélyeget az egész napomra, nem tudok perspektívát váltani, ugye, ami nagyon fontos lenne az érzelemszabályozás szempontjából.
1: Még ami eszembe jut, és lehet, hogy érdemes kihangsúlyozni a fiatal felnőtteknek, az az, hogy a rendszeres étkezés, rendszeres alvás,
0: Igen.
1: rendszeres sport, gondolom ezekről is tudnál mondani néhány szóban.
0: Így van, tehát hogyha a kutatásokat nézzük, ott bemutatják, mint rizikotényező az egyetemistáknál a kevés mozgást, a helytelen táplálkozást, úgyhogy ezekre oda kell figyelni a prevenciónál is, hogy mozogjunk eleget, hogy úgy táplálkozzunk, hogy az az előírtaknak megfelelő legyen, mert ugye a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek vannak ajánlásai erre vonatkozóan is.
1: Néha, hogyha ezeket az alapkövetelményeket teljesítjük, lehet, hogy már startból jobban érezzük magunkat a nap folyamán, és nem panaszkodunk annyit, vagy nem vagyunk olyan hangulatfüggőek, mert ezek már elég sok mindent megjavítanak alapból a hangulatunkat illetően, hogyha odafigyelünk rájuk.
0: Így van, igen.
1: Összegezve így a témát, lenne egy gondolatod, amit kihangsúlyoznál újra, vagy most így a beszélgetés végére kiemelnél
0: igen.
1: a témát illetően?
0: Tehát, hogy nagyon fontos megjegyezni azt erről az egész periódusról, hogy egy normatív krízis állapot, rendben van az, hogyha stresszel találkozunk, rendben van az, hogyha szorongással találkozunk, ugyanakkor fontos odafigyelni, hogy tudjuk-e kezelni ezeket a kihívásokat a saját erőforrásainkra támaszkodva. Ha nem tudjuk kezelni és meghaladják az erőforrásainkat, akkor nagyon fontos, hogy merjünk segítséget kérni. Napjainkban már nagyon sok beavatkozási lehetőség áll rendelkezésre, ahol a szakemberek tudnak segíteni ezekben a kihívásokban. És ez lenne a fő üzenet, hogy merjünk segítséget kérni, mert hogy kapunk is segítséget, hogyha megfelelő helyen keressük.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy már ma segítettél rajtunk, és ezeket a dolgokat közösen elemezgetve tünetekre, megoldásokra is koncentrálhattunk. Remélem, jól érezted magad itt a stúdióban, és hogyha igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárlak még.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, és reméljük, hogy sor kerül egy következő beszélgetésre is.
1: Nagyon várom már.
0: Én is. Köszönöm.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Dr. Gergely Roland, a Bábesbolyai Tudományegyetem alkalmazott pszichológiai intézetének a megbízott adjunktusa volt itt a stúdióban, és vele meghatároztuk azt, hogy bajban is van kiút, illetve azt, hogy oké, egyetemistákról beszéltünk elég sokat ebben a beszélgetésben, ebben az adásban, azonban azok a dolgok, amik ma elhangzottak, mindannyiunkra alkalmazhatóak, és mindenki számára is segítséget nyújt. Remélem, hogy tetszett a beszélgetés, amennyiben igen, én nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, de mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából mindenkit.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bír.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Isten igéjét a Római Levél 12. fejezetéből olvasom, az első és második verset. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ha egy gyermek gyönyörűen becsomagolt ajándékot kap, egy percig sem fogja a csomagolást csodálni. Csak az érdekli, ami benne van, mégpedig a lehető leggyorsabban. Az sem baj, ha a csillogó papír elszakad vagy összegyűrődik, az ajándék a lényeg. Így gondolkodtak a görög platonista filozófusok a testről. A bennünk lévő halhatatlan lélek, azaz életnek a lényege, egyetlen értéke. A test olyan, mint a csomagolás, sőt, börtöne a léleknek. Ezért az emberi élet célja nem lehet más, mint minél előbb kiszabadítani a halhatatlant a halandóból, akár a test tudatos és szándékos rongálásával is. Ezért az épp test, a testi jólét páli tanítása botrány volt a görög filozófusok számára. De minden zsidó keresztény pontosan tudta, mire kell gondolni, amikor Pál áldozatról beszél. Az áldozat Isten tulajdonának elismerését jelentette. Amit Istennek felajánlottak, az soha nem lehetett selejt, felesleges vagy valamilyen nyomorék beteg állat. Az ószövetségi ember mindig a legjobbat, a legkedvesebbet vitte Isten elé. Erre a gyakorlatra utal vissza az apostol. Ezzel azt fejezi ki, hogy a test, mint áldozat, mint Isten tulajdona, nem értéktelen része az embernek. Test és lélek elválaszthatatlan egészként Isten ajándéka és Isten tulajdona. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek? És nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, mondja az apostol. Jézus Krisztus is testé lett. Az egész embert megváltotta, nem csak a lelket, eljövetelekor pedig megdicsőíti és romolhatatlanná teszi a testet is. Másodszorban az áldozat lemondást jelent. A gyerek nem érti, miért nem ehet meg mindent, amit finomnak érez. Valószínűleg a szülő bosszantani akarja, gondolja a gyermek. Amikor az édességek állandó fogyasztását például megtiltja, és közönséges ételeket kínál. Sokan így gondolkodnak Istenről is. Megtiltja azt, ami jó. Ha pedig mindenről le kell mondani, így nem érdemes élni. Az Ószövetségben minden áldozatnál Isten két dolgot visszakért, a vért és a kövérjét. Mózes harmadik könyve, harmadik fejezetének 17. versében olvassuk. Örök rendelés ez néktek, nemzedékről nemzedékre, minden lakóhelyeteken. Semmi kövérjét és semmi vért meg ne egyetek. Isten azt kérte vissza, ami a legártalmasabb lett volna, ha az embernél maradt. A zsidó ember nem kérdezte miért, egyszerűen megértette. Amit Isten szentnek nevezett, azzal nem játszottak. Nádáb és Abihu története megtanította őket erre. Ma más helyzetben vagyunk. Megkérdezhetjük miért. A tudomány kötetnyi érvel alátámasztja az isteni rendelkezéseket. Ma számunkra sajnos mégsem elég ahhoz, hogy a gyomor és a száj ízlésének parancsát ellensúlyozza. A test tehát élő, szent és Istennek kedves áldozat, ha elismerjük, hogy Isten ajándéka a teremtés és megváltás jogán, ha igyekszünk épségét megőrizni úgy, ahogy Isten parancsolja. De miért van erre szükség? Miért legyen a test épp áldozat? Miért vigyázzunk az egészségünkre? Hogy különbek legyünk másoknál? Hogy dicsekedhessünk azzal, hogy az adventisták átlag életkora néhány évvel meghaladja az átlagot? Hogy elmondhassuk, hogy közöttünk vastagbélrák, tüdőrák és egyéb divatos betegségek gyakorisága kisebb? Ez mind igaz, de túl kevés. A felolvasott ige meghatározza az igazi célt. A 12. fejezet 2. versében. És pedig ez a cél nem más, mint az elme megújulása. Isten jó, kedves és tökéletes akaratának megértése. Az egészség tehát nem öncél, nem bálvány, hanem eszköz az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Eszköz, hogy életemre vonatkozó akaratát jobban megértsem. Az egészség ápolása nem testi erőink istenítését szolgálja, mint ahogy ezt a keleti szekták vagy sportok hirdetik, hanem a teremtővel szembeni alázatunk és elismerésünk jele. Ezt könnyű így elmondani, de ha elkezdjük a gyakorlatban, Sátán százféleképpen megpróbál szélsőségekbe rángatni, elcsüggeszteni. Az első kísértés az egészségügyi reform fanatizálása. Az advent történelem során bizonyos csoportok számtalanszor üdvösségi feltételként kezelték az egészségügyi reformot. Ami alatt egyszerűen csak a hús elutasítását értették. Ma is kísértő gondolat, nem enni húst, hősiesség, szentségi érdem. Ettől jobb vagyok, mint más, valóságos vízum a mennybe. Az önmegváltás, önigazultság kísértése. Úgy is jelentkezhet, hogy teljes figyelmemet, időmet, pénzemet önmagamra vagy egészségemre fordítom. Isten igéje világossá teszi, hogy az elért eredmények nem tesznek érdemesebbé az üdvösségre. Isten nem teljesítmények alapján üdvözít, különben a 11 órás munkások hogy kaphatnának ugyanannyi bért, mint az egész nap dolgozók. Nincs üdvösségi kérdés. Sem a szombat, sem a tizet, sem a hús nem az. Csak Jézus Krisztus ingyen kegyelme, amit elfogadok. Az elfogadott üdvösség eredménye az, amit Sátán feltételként szeretne elénk állítani. Az előbb említett kísértést csak súlyosbítja az a törekvés, hogy az egészségügyi reformot húskérdéssé redukáljuk. Ez azt az illúziót kelti, hogy ezzel a kérdéssel az egészségügyi gondokat, problémákat levehetjük a napirendről, és ebben már tökéletesek vagyunk. Az egészségügyi reform ez nem lehet csupán táplálkozási kérdés, hanem egy életforma, ami érinti a táplálkozás mellett a testedzést, pihenést, mértékletességet, a fizikai és lelki higiéniát, és így tovább életünk minden területét. A fanatizmus mellett nem veszélytelenebb a teljes közöny kísértése. Mint történelmi jelenség érthető, a túlbuzgóság törvényszerű ellenhatása az elutasítás. Csak hogy ez nem szolgál mentségül. Sokan minden mondatot vádként, személyes támadásként értelmeznek, amire fel kell háborodni, amit meg kell cáfolni. Emberileg érthető magatartás. Az érvek vagy megváltoztatják szokásaimat, vagy a szokásaimhoz kell keresnem teológiát, amivel megnyugtatóan igazolhatom magamat önmagam előtt. Ez a hamis teológia néha csak néhány vékony szalmaszál, amikor tapasztalatainkra vagy nagyszüleink hosszú életére hivatkozunk, akik ugyanúgy éltek, mégsem lett semmi bajuk. Ugyanakkor csodálkozunk, ha másokat próbálunk meggyőzni arról, hogy a dohány vagy az ital káros az egészségre, és ők is ezt válaszolják. Az én nagyapám is ezt itta, mégis majdnem 100 évig élt. Ha valamit nem akarunk, változtatni, arra mindig találni fogunk magyarázatot. Isten igéje meg akar védeni ettől a kísértéstől is. Az igazság, Jézus Krisztus szabaddá tesz. Felszabadít a gyomor, a megromlott ízlés, rossz szokásaink és gyerekes kifogásaink rabságából. Erőt ad fizikai életünket is magasabb rendű célok szolgálatába állítani. Újból hangsúlyozzuk. Bár nem érdem, de az egészséges testi állapot segít jobban felfogni Isten jelenlétét, jobban megérteni Isten akaratát. Isten csak értelmünkön keresztül szólíthat meg, ami agysejtjeink működésétől függ. Ez pedig testünk része, és mint ilyen a test egészségi állapotának függvénye. Ellen White írja, az agyi idegek, melyek az egész szervezettel összeköttetésben állnak, egyedüli szervünk, amelyen keresztül a menny az emberrel érintkezhet és befolyásolhatja legbensőbb életét. Eddig az idézet. Rossz szokásaink csökkentik Isten esélyeit, hogy megszólítson bennünket. Ezért olyan nehéz például alkoholistákkal vagy kábítószer élvezőkkel megértetni Isten üzenetét, az evangéliumot. Mindennapi életünkben tapasztaljuk, hogy fizikai állapotunk meghatározza szellemi és lelki állapotunkat. Például egésznapos fárasztó munka, majd bőséges vacsora után próbáljunk meg Bibliát olvasni. Szinte lehetetlen odafigyelni, elmélyülni. Mennyiben könnyebben megy ez reggel, egész éjszakai pihenés után. Hűból idézem, mindaz, ami fizikai erőnket csökkenti, gyengíti értelmünket is. Roncsolja azt a képességünket, amellyel különbséget tudunk tenni jó és rossz között. És kevesebb erőnk lesz azt cselekedni, aminek helyességéről meggyőzöttük. Eddig az idézet. Ezért mondjuk, valljuk, ha az apostollal együtt. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istené. Természetesen a betegek számára is ugyanúgy van, kegyelem van, üdvösség. Senkit sem szeretnénk elcsüggeszteni. Sőt, sokszor Isten enged meg olyan betegségeket, amiért nem vagyunk felelősek. Mert sokszor pontosan a szenvedés nyitja meg szemünket és fülünket. Mint Jób és Pál példája is mutatja, szenvedéssel formál a mester. De itt nem erről van szó. Isten adott természeti törvényeket, és ugyanakkor szabad akaratot. Mózes második könyve 15. fejezetének 26. versét olvasom. Ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád a ma betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. aki komolyan veszi Isten rendeléseit, az egészség törvényeit, az kifejezi bizalmát a mindenhatóval szemben. És aki bízik Istenben, annak ajándékként és áldásként adja az egészséget. Ha ezt az utat szeretnénk követni, akkor is marad egy kérdés. Ki mondja meg, hogyan kell egészségesen élni? Hiszen a megjelenő könyvek egymást cáfolják. Az irányzatok versengenek egymással. Kinek van igaza? Isten nem hagyta népét tanácstalanságban. Adta az igét, és gondoskodott az ige ihletett mai korszerű magyarázatáról is. A világ egyre inkább csodálattal figyel fel Ellen White írásaira. Amit a modern tudomány alig napjainkban kezd igazolni, azt Isten kijelentette több mint 100 éve. Aki erre alapoz, és a tudományos eredményekben meglátja a kinyilatkoztatás igazolását, nyugodt lehet, nem tévedhet. Mert igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.

Jelenések könyve 22. fejezetének a 4. verséből szeretnék egy mondatot idézni. És az ő neve homlokukon lesz. Ez az ígéret rendkívül sokatmondó és érdekes, nem csak az üdvösség reménységének szempontjából, hanem orvosi szempontból is. Jelenések könyve tele van jelképekkel. Így a Biblia egyéb helyéről tudjuk, hogy a név jellemet jelöl, a homlok pedig a gondolkodás szimbóluma. Vajon van-e valamilyen összefüggés a homlok és gondolkodás vagy jellem között? Véletlen-e, hogy ezt a jelképet használja a Biblia a jellem székhelyének megjelölésére? Mit mond a modern orvostudomány? Mi van a homlok mögött? Hatalmunkban áll-e az említett ígéret megvalósulásáért együttműködni Istennel? Van-e valamilyen összefüggés erkölcsi erőink és életmódunk között? Ezekre a kérdésekre szeretnénk a továbbiakban válaszolni. A homloklebeny közvetlenül a homlok mögött található. Az agykéregnek ez a része a lelkiség, az akarat, a választó és döntőképesség központja. Múlt században ideggyógyászok egy csoportja éveken át megfigyelés alatt tartott olyan személyeket, akik valamilyen baleset vagy sebészeti beavatkozás következtében elveszítették homloklebenyüket. Érdekes módon viselkedésük megváltozott. Ingerültek, felelőtlenek lettek, de a legérdekesebb az, hogy mindenikük elvesztette hitét. Elveszítették továbbá megkülönböztető képességüket. A bűntudat, vétkesség érzése teljesen megszűnt. Semmilyen erkölcsi vagy társadalmi gátlás, szégyenérzet nem korlátozta megnyilvánulásaikat. Amit megkívántak, azonnal meg is valósították. Semmit nem gondolva a környezettel vagy a közvéleménnyel, vagy következményekkel sem. Nem voltak képesek palástolni indulataikat. Természetesen ilyen esetek ma rendkívül ritkán fordulnak elő. Véglet, hogy valaki teljesen elveszíteni a homloklebenyét. Ennek ellenére a homloklebeny hatékonysága személyenként változik. Attól függően, hogy milyen szokásaink vannak, hogyan élünk. Miben jelentkezik legelőször a homloklebeny romlása? Gyengül vagy megszűnik az elvont gondolkodás, a matematikai gondolkodás képessége. Aztán az egyén képtelenné válik általánosítani, rendszerezni, jelképeket megérteni. Csökken az alkotó képessége, az előrelátás képessége. Például ez utóbbit gyermekek fejlődésében nagyon könnyen megfigyelhetjük. Amilyen mértékben a gyereknél fejlődik a homloklebeny, úgy nő az előrelátás képessége. A homloklebeny körülbelül 30 éves korig fejlődik. A kisgyermek képtelen megérteni, hogy csak holnap mehet kirándulni. Ő most szeretne, és nem érti, mit jelent a holnap. Ahogy nő, egyre inkább képes erre. Minél nagyobb a gyermek, annál távolabbi időt képes számításba venni. Például a serdülő már gondol a pályaválasztásra vagy társválasztásra. A homloklebeny fejlődését semmi sem korlátozta. Az ember felnőtt korban képes az örök életre is terveket készíteni. A memória, érzelmek, beszéd, megértés, számolás központja nem a homloklebenyben van. Viszont itt helyezkedik el a szemmozgató központ. Rendkívül érdekes, hogy egybeesik a lelkiség központjával.
Ezek szerint helyén való az alábbi bibliai megállapítás, a szem a lélek tükre. További érdekesség, hogy az éjség központja a homloklebeny mögött található. Miért fontos ez? Ha az éhes állat elé teszik az eledelt, ez képtelen visszautasítani. Az ember azonban képes erre, bármilyen éhes is. Ha a homlokleben így határoz, az ember képes visszautasítani azt a táplálékot, amit nem tart megfelelőnek, egészségtelennek tart. Ha valóban ilyen fontos a homlokleben, ha csak ugyan a lelkiség, az akarat, választó képesség központja, akkor rendkívüli módon kell, hogy érdekeljen, mivel romboljuk ennek az erkölcsi szűrőnek a működését. Mit kell elkerülnünk? Először is az alkohol ezen a szinten rendkívüli nagy romboló munkát végez. Kis mennyiségben is negatívan befolyásolja a homloklebeny működését. Csökken az erkölcsi gátlás, a megkülönböztető ítélőképesség, még akkor is, ha az ittasságnak semmilyen más külső jelét nem lehet észrevenni, felismerni. Ugyanezt mondhatjuk el a sok nyugtató gyógyszer használatáról is, ha valaki ezt megszokja, és huzamosabb ideig él ezzel.

a kávét a rossz szokások ragasztójának. Gépíró nőkön egy érdekes kísérletet végeztek. Olyan nőket választottak ki, akik nem fogyasztottak kávét, és két csoportra osztották. Az egyik csoport továbbra sem ihatott kávét, a másik csoportnak pedig minden nap egy meghatározott mennyiséget el kellett fogyasztaniuk. Egy idő után megállapították, hogy a rendszeresen fogyasztott kávé hatására nőtt ugyan a munkaritmus, de sokkal több helyesírási hibát követtek el, mint a másik csoport. Különleges módon ezek a hibák rég kiküszöbölt hibák voltak, amit valamikor a múltban ugyan elkövettek a gépírónők, de azóta megtanulták azokat a szavakat, szabályokat helyesen alkalmazni. Tehát a régi hibák előjöttek. Ezért nevezték el a kávét a rossz szokások ragasztójának. Aki kávét fogyaszt, és szeretne valamilyen más szenvedélyéről vagy rossz szokásáról lemondani, sokkal nehezebb a dolga, mint azoknak, akik nem fogyasztanak kávét. Ezen kívül az acetilkolin többlet miatt a megfelelő receptorok nem termelnek újabb mennyiséget ebből az impulzus továbbítóból. Ennek következtében egy idő után az acetilkolin koncentráció a szükséges érték alá süllyed. Ezzel magyarázható a kávézók reggeli rosszul léte, mivel hiányzik a jelzés továbbító, az izgatószer. Így jelentkezik a koffein függőség. Még mielőtt az orvostudomány felfigyelt volna a kávé jelenségre, Isten figyelmeztette a világot szolgáján keresztül. Idézem. A kávé először felfrissít. A gyomor idegei izgalomba jönnek. Ezt az ingert közvetítik az agynak, ezt követi a szív fokozottabb működése, tehát gyors energia jut az egész szervezetbe. Látszólag az erő fokozódik, a fáradtságérzés megszűnik. A szellem élénkül, a képzelet jobban működik. Éppen e tünetek okozzák, hogy sokan a teát és a kávét hasznosnak tartják. Ez azonban tévedés. A teja és a kávé nem táplálják a szervezetet. Hatásuk még emésztésük és felszívódásuk előtt mutatkozik. Ami erőnek látszott, csak ideges izgalom. Eddig az idézet. Negyedsorban a meditációk és homloklebeny kapcsolatáról kell beszélnünk. Meditációk különböző formái felfüggesztik a homloklebeny működését. Ez történik például hipnózis esetében. Hipnózissal a beteg úgynevezett transz állapotba kerül, amelyben sokkal fogékonyabb, befolyásolhatóbb a külső hatásokkal szemben. Hipnotikus hatást lehet például úgy is elérni, hogy hosszabb ideig mereven valamilyen pislogó fényre összpontosítunk, például gyertya fényére. Ennek hatása alatt az agyhullámok elveszítik normális béta típusú mozgásukat, és alfának nevezett hullámok jelennek meg. Ilyen állapotban az illető személy bármilyen külső információt beépít a sajátjai közül, anélkül, hogy értelmezni, vagy megkülönböztetni tudna. A módszer rendkívül veszélyes. A visszaélések lehetősége nyilvánvaló. Sajnos azonban, anélkül, hogy óhajtanánk ezt az állapotot, mi magunk tesszük ki homloklebenyünket hasonló hatásoknak. Gyertyafényt nem szoktunk ugyan hosszú ideig szemlélni, de minden házban megtalálható a színesen vibráló, pislogó fényforrás, a tévé. A képek gyors váltakozása

szintén hipnotikus hatást vált ki. Az ilyen adások nézésének első perceiben megszűnnek az említett béta típusú hullámok, és megjelennek az alfa típusok. Ezt a változást tudatunkkal nem érzékeljük, mert minden egyéb funkció tökéletesen működik, memória, érzelmek, és így tovább, csak a homloklebeny kapcsol ki. Ez a legmagasabb erkölcsi szűrő nem működik, és ez alatt bármilyen döntést, információt sugallnak a képernyőn keresztül, akaratunktól függetlenül elfogadjuk és beépítjük azt. Ennek a módszernek nagyon nagy üzleti jelentősége van, a reklám szakemberek igyekszenek minél inkább kihasználni ezt, hiszen gyors képekkel, videoklipekkel befolyásolják a vevőket. A gyors képváltozás biztosítja a hipnotikus hatást, és a vevő tudatába becsempészheti annak az árunak a nevét, amit szeretne eladni. Megállapították, hogy csak a természetről szóló adásoknak van jótékony hatásuk a homloklebenyre, vagy olyan műsoroknak, ahol a képek lassan váltakoznak, ezeknek a hatása nyugtató.

A táplálékból származó tápanyagokat három csoportba sorolhatjuk: szénhidrátok vagy cukrok, fehérjék és zsírok. A legújabb kutatások alapján az ember napi energia mennyiségének 75%-át szénhidrátokból kellene nyernie, és csak 20%-át zsírokból, 5-10%-át pedig fehérjékből. Ez a felismerés, bár itt Kelet- és Közép-Európában még nem általánosan elfogadott, önmagában igazolja, hogy az éteni étrendet ma is komolyan kellene venni. Ma az ember energia szükségletének nagy részét fehérje és zsírforrásokból fedezi. Az agykéreg viszont nagyon igényes, ami az energiaforrást illeti. Csak szőlőcukrot fogyaszt. Az egész test által igényelt mennyiség 1/3. Úgy tűnik ez jó hír azoknak, akik szeretik az édességet. Csak hogy az édességben található egyszerű cukrok rendkívül gyorsan felszívódnak, hirtelen megemelve a vércukorszintet. Ilyen helyzetben a hasnyálmirigy nagy mennyiségű inzulin termel, ami lecsökkenti a cukorszintet, de nem az eredeti szintre, hanem az eredeti szint, eredeti érték alá. Így energia nyereség helyett veszítünk. És a számítógép, a homloklebeny nem működhet jól üzemanyag hiányában. A kialakult alacsony vércukorszint, ha alkalmi esemény, nem veszélyes. Ha azonban szokásosan túl sok cukrot engedélyezünk magunknak, az ártalmas ciklus megállapodik, és krónikusan alacsony vércukorszintet eredményez, ami a cukorbetegség korai állomása is lehet. További bosszúságot okoz, hogy az inzulin a cukorfelesleget zsírrá alakítja. Igencsak megnehezíti a kilókkal folytatott küzdelmet. Külön beszélhetnénk a B1 vitamin vesztességekről, ami súlyosabb esetekben, depressziós tünetekben jelentkezik. Szintén nagy mennyiségű finomított cukor csökkenti a fehérvérsejtek csíravédő képességét, gyengítve az immunrendszert. Beszélhetnénk a fogszúvasodásról, és így tovább. A finomított cukornak meg annyi átkára. De mit tehetünk? A homloklebeny egyszerű cukorral táplálkozik, nem hagyhatjuk energia nélkül. A keményítő összetett szénhidrát féleség. Ezért, ha étrendünk gabonaféléket, rizset, burgonyát, babféléket tartalmaz, a keményítő több órás emésztés után bomlik fel, lassan, fokozatosan, egyszerű cukrokká. A fokozatos felszívódás folyamatos felhasználást tesz lehetővé, így az inzulinnak nem kell drasztikusan közbelépnie. A gyümölcs és zöldségfélék egyszerű cukrokat tartalmaznak ugyan, de ezeket rostok veszik körül. A rostok felbontása és a felszabaduló cukrok felszívása ez esetben is lassúbb és fokozatos. Mindezek mellett az említett táplálékok tartalmazzák a feldolgozáshoz olyannyira fontos vitaminokat és ásványi anyagokat is. Nem mondjuk azt, soha egy gram cukrot se fogyasszunk. Ne érezzünk bűntudatot, ha hétvégén például elfogyasztunk egy-két süteményt. De ha valahol fontos a mértékletesség, akkor itt nagyon. 100 évvel ezelőtt napi 2 kávéskanál cukrot fogyasztott az ember. Ma 35 kávéskanálnál tartunk. Használjuk az édeni forrásokat. Megéri.

A fehérje, vagy protein szó, a görög protosz szóból ered, ami azt jelenti első. A fehérjét elsődleges fontosságú tápanyagnak tekintették több mint 100 évig. Valóban nélkülözhetetlen, bár a hozzáfűzött mitoszt megcáfolták. A fehérjék kis építő elemekből, úgynevezett aminosavakból épülnek fel. Minden fehérje típusban sok ezer aminosav található egymásba láncolódva. Mégiscsak 22 féle aminosav van. Ebből 9-et a testünk nem tud előállítani, ezért ezeket lényeges vagy eszenciális aminosavaknak nevezzük. Azokat a fehérje tartalmú ételeket, amelyekben mind a 9 lényeges aminosav megtalálható, teljes értékű fehérjéknek nevezzük. Az állati eredetű táplálékok, a hús, tojás, tejtermékek ebbe a csoportba tartoznak. Az viszont táplálkozási tévhit, hogy csak húsból nyerhető teljes értékű fehérje. Mert például az állatok növényi forrásokból fedezik fehérje szükségleteiket. A növényi ételek, amikor alkalmas módon párosulnak, nem csak az összes szükséges aminosavat hordozzák, hanem rendelkeznek mind az eszenciális, mind pedig a nem eszenciális aminosavak ideális keverékével, aminek a táplálékokban jelen kell lennie. Legújabb kutatások szerint a különböző aminosavak aránya majdnem olyan fontos az egészség szempontjából, mint a 9 eszenciális aminosav jelenléte. Néhány példa arra, hogyan kombinálhatók az élelmiszerek úgy, hogy mind a 9 lényeges aminosavat, tehát teljes értékű fehérjét biztosítsanak. Bab és kukorica, bab és barna kenyér, vagy sárga borsó és kukorica, zappehely és tej, szezámmag és paraj, gabonalisztből készült termék és burgonya, zöldségfélék és gabona, rizs és burgonya, kukorica és élesztő, és így tovább sorolhatnánk számtalan példát. A szójában mind a 9 aminosav megtalálható. Viszont kimutatták tudósok, hogy minden olyan kombináció, amely 2 fehérje hordozóból áll, felülmúlja az egyetlen fehérje forrást. Az élelmiszerek kombinálása tehát nem a növényi fehérjék kisebb rendűsége miatti kényszerűség, hanem a helyes táplálkozás alapfeltétele. A helyi körülmények ismeretében személy szerint a tejtermékekkel és kevés tojással kiegészített étrendet javaslom, különösen azoknak, akiknél mindennapos eledel a hús, de szeretnének változtatni. Ilyen kiegészítés mellett a fehérje hiány elképzelhetetlen. Másik nagy kérdés, amiről több mint 100 éve vitatkoznak, mennyi fehérjére van szüksége az egészséges felnőtt embernek. Eddig az volt a vélemény nagyon hosszú ideig, minél többet, annál jobb. Így kezdetben beszéltek napi 200 g-ról, még ma is sok helyen napi 120 g-ról beszélnek, különösen itt Kelet-Európában. A legújabb kutatások eredményei szerint azonban az embernek jóval kevesebb mennyiségű fehérjére van szüksége. Például a fejlődő gyermeknek sincs szüksége sok fehérjére, mert az anyatej fehérje tartalma alacsony. Bizonyított tény, hogy az elválasztott gyermeknek nincs több szüksége állati fehérjére. Aztán azt is tudjuk, hogy a világ lakosságának egyharmada vegetáriánus. Természetesen leginkább gazdasági okok miatt nem fogyaszthatnak állati fehérjét,
és nem szenvednek degeneratív betegségekben, ott, ahol gabonát fogyaszthatnak. Tehát a szervezet fehérje szükséglete rendkívül alacsony. Maximum 0,5 g testsúly kilogrammonként, ami naponta 35-40 g fehérjének felel meg 70-80 kg-os felnőtt esetében. Hogy mennyit is jelent ez a 35-40 g fehérje, csupán néhány példát szeretnék mondani, hogy el tudjuk képzelni. 10 deka szójaliszt 41 g fehérjét tartalmaz. Ugyanígy 10 dekákra vonatkoztatva, sajt 20-tól 40 g-ig, a túró 17 g, a mák 15-től 30 g fehérjét tartalmaz. Hát ezt a mennyiséget, a 35-40 g fehérjét a napi étkezés során többszörösen túl szoktuk szárnyalni. Mi történik fehérje többlet esetén? A többlet fehérje különösen az állati fehérjékből származók, többek között purinbázisokra bomlanak. Ezek pedig húgysavvá alakulnak. A fokozott húgysav kiválasztásnak pedig rendkívül sok negatív következménye van. Először is nagy mennyiségű kálciumot veszít a szervezet. Például napi 140 g fehérje fogyasztás esetén több kálciumot veszítünk, mint amennyit egy nap alatt nyerünk. Ha azonban 40-50 g közötti fehérje mennyiségnél maradunk, ez napi 20 mg kálcium nyereséget jelent, amit a szervezet meg tud kötni a különböző élelmiszerekből. Erre nagyon oda kellene figyelni, mert hiába szedjük a kálcium tablettákat, pezsgő tablettákat, túl magas fehérje fogyasztásnál a szervezet egyszerűen nem tudja hasznosítani, megkötni a kálciumot. Ezen kívül a húgysav kiválasztás megterhelést ró a vesékre, előkészítve a veseelégtelenséget. Harmadsorban a húgysav lerakódik az ízületekben, az inakban, ami a köszvény néven ismert rendkívül kellemetlen betegséget okozza. Ugyancsak a húgysav kiválasztás okozza a vesekő képződést. Mindezek mellett a nagy mennyiségű állati fehérje fogyasztás a bélműködés rothadásos emésztési zavarát okozhatja. Az emésztő nedvek nem képesek lebontani a túl nagy mennyiségű fehérjét, amelyek így emésztetlenül jutnak a belegbe, ahol a baktériumok megrottasztják. És ennek kellemetlen tünetei vannak, mint például a puffadás, görcs, fejfájás, kedvetlenség, fáradékonyság, nyugtalanság, ingerlékenység és különböző idegbántalmak. E tünetek oka az, hogy a keletkezett mérgező bomlástermékek egy része felszívódik. Harmadsorban a többlet fehérjékről azt kell megemlíteni, sok baktérium számára a purin származékok nélkülözhetetlen növekedést fokozó tényezők. Például laboratóriumokban a baktériumok tenyésztésére az egyik legmegfelelőbb táptalaj a húsleves. Megfigyelések alapján bármely heveny, lázas, fertőző betegségben állati fehérjementes diétával sokkal gyorsabb a felépülés. Az említett hátrányok elkerülése véget érdemes komolyan venni ezt a bizonyos 30-40-50 g napi fehérje bevitelt. Ezért jó az, ha fehérje forrásként az édeni étrendet, receptet használjuk. A szója 35% fehérjét tartalmaz. Teljes értékű fehérje. Ezen kívül a káposzta 24% a fehérje, hüvelyeseknek 22%. Továbbá egy különböző gyümölcsfélék, gabona, burgonya,
teljes őrlésű gabonalisztek, magvak elegendő mennyiségben tartalmaznak fehérjét. És, mint említettem, ha mindezt kiegészítjük kevés tejtermékkel, akkor elegendő teljes értékű fehérje ellátást biztosítunk.

az összkalória 20%-át kell, hogy kitegyék a zsírok. Napjainkban többnyire eléri a 40%-ot. A zsírok becsapják az embert, fokozzák az evés örömét, de az élettartalmot és az egészséget csökkentik ilyen mennyiségben. Ha már köztudott, az állati zsíradék telített zsírsavakat és koleszterin tartalmaz, nehezen emészthetők, hízlalnak, emelik a vér koleszterin szintjét. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy ott, ahol a népesség sok állati zsírt fogyaszt, nagyobb az érelmeszesedés, trombózis, infarktus előfordulása is. Kínában sok ezer boncolás tanúsága szerint meglepően kevés az érelmeszesedés. A kínaiak milliói rizsen, kölesen és szójababon élnek. Az állati zsír szinte elérhetetlen luxuscikk számukra. Szintén a statisztikák igazolják, hogy a férfiak 41%-a, a nők 55%-a elhízott. Az elhízás főként a zsírbő étrend 5 betegség csoportban 12 betegség kialakulását segíti elő, mint rizikófaktor. Most csupán a betegség csoportokat szeretném megemlíteni. Szív- és érrendszeri betegségek, szív- és légzési elégtelenségek, anyagcsere betegségek, mozgásszervi degeneratív betegségek, gyomor- és bélbetegségek, epekőbetegség, és így tovább. Ezen kívül állatkísérleteken kimutatták, a sütéssel oxidált pörkölt zsír rendszeres fogyasztása daganatképződést okoz. A rákbetegség 20 év alatt fejlődik ki, de sajnos nem veszük észre. Csak az utolsó 6 hónapban rendszerint, amikor már túl késő. A növényi folyékony halmazállapotú zsírok egészségesek, nem tartalmaznak koleszterint. Ilyen a napraforgó, szója, olajbogyó, dió, bab, búzacsira, kenyér, spenót. Jó, hogyha jó lenne, ideális lenne, ha ezekből a természetes forrásokból tudnánk fedezni a szervezetünk zsír szükségletét. Természetesen mértékkel fogyaszthatunk tejterméket is, hiszen ezek is tartalmaznak zsíradékot. Ügyeljünk a vajra, tejfőre, mert ezek nagyobb mennyiségben tartalmaznak koleszterint. Ugyanez a helyzet a tojással is, mivel egy tojásban 3 napra elegendő koleszterin található.

Isten adta a természet törvényeit, és gondoskodott arról, hogy mindenki megismerhesse, nem csak a tudósok, hanem a legegyszerűbb emberek is. De ő szabad akaratot is adott. Testem az ő tulajdona, de rám bízta. Személyes szabadságomban áll eldönteni, hogy mihez kezdjek vele. Enyém a lehetőség, enyém a döntés, és természetesen minden felelősség. Ne legyünk mások döntőbírói, mások lelkiismerete. Ne erőltessük másokra meggyőződésünket. Nincs egyedül üdvözítő gyakorlat, életmód. Képviselnünk kell az egészséges életmód alapelveit, de hogy mikor, mennyit, hogy és hányszor, mindenkinek saját dolga eldönteni. Minden szervezet külön világ, ami egyiknek jó, a másiknak nem. Akik képviselik és továbbadják az egészségügyi üzenetet, ne felejtsék el, hogy a meggyőzés munkája nem a miénk, a győzködés még kevésbé. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Isten rendkívül türelmes hozzánk. Ezt várja tőlünk is. Ne sürgessünk senkit. Aki Istenre bízza magát, abban befejezi az ő munkáját. Ebben biztosak lehetünk. Ha változtatni szeretnénk életmódunkon, jusson eszünkbe Dániel példája. Volt bátorsága az akkori társadalmi szokások, a divat ellenében Isten tanácsaira bízni magát. És a kísérlet sikeres volt. Ez az előadás csak egy alternatívát akart mutatni. Lehet másként is megpróbálni. Lehet másként is élni. De semmiképpen nem szeretne kötelező módszereket mutatni. Csak a figyelmet akarta fölkelteni az egészségünkre vonatkozó kinyilatkoztatásra, az egészség törvényeire, a természet törvényeire. Isten nagyon szeret minket. És várja, hogy bizalmunkkal válaszoljuk. Alig várja, hogy kipróbáljuk, mint Dániel, hogy amit ő, az alkotónk tanácsol, az jó. Várja ezt, hogy aztán áldásként, erővel és jó egészséggel ajándékozzon meg.

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hír.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán. 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.